0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: János apostol első levelének 4. része. Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, hogy Istentől vannak-e. Mert sok hamis proféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten szellemét. Valamelyik szellem Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És valamelyik szellem nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincs az Istentől. Az az Antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok már, hogy eljön, és most már ebben a világban van. Ti az Istentől vagytok, fiaim, és legyőztétek azokat. Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki ebben a világban. Azok a világból valók, azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istentől vagyunk, aki ismeri az Istent, az hallgat ránk. Aki nincs az Istentől, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazságnak szellemét, és a tévejkésnek szellemét. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert Isten maga a szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten erre a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga szelleméből adott mi nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Istennek a fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalmunk van az ítélet napjához, mert amiképpen ő van, úgy vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, de gyűlöli a maga atyafiát, az hazug. Mert aki nem szereti a maga testvérét, akit lát, hogyan szerethetné Istent, akit nem lát? Az a parancsunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga testvérét is.
4: János első levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ma reggel Máté evangéliumából a 7. részből fogok olvasni egy részt, a 21-től 29. versig. Nem mindenki, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek királyságába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, s nem a te nevedben üztünk-e démonokat, s nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben. És akkor vallást teszek majd nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, eljött az árvíz, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. S valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonló lesz a bolond emberhez, aki a fövenyre építette a házát. Ömlött az eső, eljött az árvíz, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. És történt, mikor elvégezte Jézus ezeket a beszédeket, álmélkodott a sokaság az ő tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Itt Jézus példázatában két embertől hallhattunk. Mindkettő építkezik, mindketten talán eltervezték, hogy milyenre szeretnék a felépítvényt, valószínű mindkettőnek voltak céljai, amit el akart élni az életben. Sőt, igazából abban sem volt különbség, hogy mi érte őket, mert mind a kettőnél azt hallottuk, hogy jött az eső, jött az árvíz, jöttek a szelek, de gyakorlatilag mind a kettő ugyanolyan próbákat élt át. Tehát látható szinten túl sok különbség nem volt. Mégis egyiküknek a háza, amit épített, az megmaradt a viharok után, a másiké pedig összedőlt. Igazából lehet, hogy azt gondoljuk sokan, hogy most mi különbség van egy hívő meg egy nem hívő ember között. Lehet, hogy egzisztenciálisan, anyagilag, kapcsolatokban, a látható szinten túl sok különbség nem mutatkozik. Mégis, aki a kősziklára építette a házát, annak az építménye megmaradt. Azt olvasuk a Bibliában, a 18. Zsoltárban, hogy az Úr az én kősziklám. Pál apostol is azt mondja az első korintusi levélben, hogy mint bölcs építőmester alapot vetettem, és a 11-es versben, hogy más alapot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, amely Jézus Krisztus. Tehát Jézus Krisztus az a kőszikla, az az alap az életünkben, akire lehet építeni. Ugye, amikor az ember építkezni kezd, akkor általában alapot szoktak ásni. Ez az alap kívülről nem látszik. Az, hogy milyen mélyen van egy alap, hogy mi az, ami az alapot tartja az életedben, az kívülről nem egy látványos dolog. Az alapásás az egy kemény munka. Ha mélyre ásunk, hogyha mélyen van a kőszikla, akkor az nagyon sok betont bevesz, mire az alap olyan szintre kerül, hogy arra a látható építményt is fel lehet építeni. Az életünkben is sok olyan dolog lehet, ami erre a kősziklára, erre a fundamentumra úgy rákerült. Hogyha befogadtad Jézus Krisztust a szívedbe, akkor van egy alapja az életednek. De lehet, hogy az évek során egy csomó minden így rákerült, ami ilyen homok, föld, salak, agyag. Ezek lehetnek szokások, tradíciók, neveltetésünkből a fakadó gondolkodásmódok, nézetek, elképzelések. Mindezeket félre kell tenni, le kell ásni egészen addig, amíg a kősziklát, Jézus Krisztus meg nem találjuk. Nem minden elképzelésünk, gondolatunk egyezik meg azzal, amit Isten beszéde mond, amit Jézus Krisztus tanított. Ezeket félre kell söpörni. És lehet, hogy ez kemény munka. De amikor megtaláljuk a kősziklát, amikor megvan Jézus Krisztus, a vele való kapcsolat, személyes kapcsolat az életünkben, akkor úgy tudunk erre egy biztos alapokon álló házat építeni, hogy azt mondja Jézus itt az utolsó versben, amit felolvastunk a Máté evangéliumából, hogy ha valaki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és megcselekszi, az lesz olyan ember, aki a kősziklára építette a házát. Ha megvan a kőszikla, hallgasd Isten beszédét, és tedd meg, amire a Szent Szellem azon keresztül vezet. Így egy olyan alapja lesz az életednek, egy olyan stabilitást kap az életed, hogy bármilyen viharok, szelek, árvizek jönnek, a házad, az életed meg fog állni. Isten beszéde meg fog tartani téged. Hogyha Jézus Krisztus a kőszikla, az ő beszéde az alapod, akkor nem fog elvinni a vihar, nem fog összedőlni a házad. Hogyha gondolod, mondj el velem egy imát. Mennyi atyám, köszönöm neked, hogy egy biztos kősziklát helyeztél az életembe, Jézus Krisztust. Köszönöm neked, Jézus Krisztus, hogy olyan kőszikla vagy, aki soha meg nem inog. Odaszánom magam arra, hogy meghalljam, megismerjem, megértsem a te beszédedet, a te gondolkodásodat, a te szívedet, és odaszánom magam arra egy engedelmességre, hogy meg is tegyem azt, amit így megismerek. És köszönöm, hogy ez olyan alap lesz az életemben, hogy nem fog összedőlni a házam. Egy biztos alapot készítesz.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: nem fog összedőlni a házam. Egy biztos alapot készítesz.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: mert a szellem az igazság. Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, a Szó és a Szent Szellem. És ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a szellem, a víz és a vér. És ez a három egy. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele pedig nagyobb, mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról. Aki hisz az Isten fiában, annak bizonyossága van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette őt. Mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyságtevés, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az örök élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet is. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. És ez az a bizalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meg is hallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk őtőle. Ha valaki látja, hogy az ő atyafia vétkezik, nem halálos bűnt, az könyörögjön, és életet ad annak Isten, aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn is, nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön. Minden igazságtalanság bűn, van nem halálos bűn. Tudjuk, hogy valaki Istentől született, az nem vétkezik. Hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem érinti őt. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban van. De tudjuk azt is, hogy az Istennek fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. Fiaim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Amen.
1: János első levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol első levele, 5. rész. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született. És mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha az Isten szeretjük és az ő parancsait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert mindaz, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, ami legyőzi a világot, az a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ez az, aki víz és vér által jött, Jézus a Krisztus. Nem csak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a szellem az, amely bizonyságot tesz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Épp jó reggelt kívánok mindenkinek. Ma reggel Máté evangéliumából a 7. részből fogok olvasni egy részt, a 21-től 29. versig. Nem mindenki, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek királyságába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, s nem a te nevedben üztünk-e démonokat, s nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben. És akkor vallást teszek majd nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, eljött az árvíz, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonló lesz a bolond emberhez, aki a fövenyre építette a házát. Ömlött az eső, eljött az árvíz, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. És történt, mikor elvégezte Jézus ezeket a beszédeket, álmélkodott a sokaság az ő tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Itt Jézus példázatában két embertől hallhattunk. Mindkettő építkezik, mindketten talán eltervezték, hogy milyenre szeretnék a felépítvényt. Valószínű mindkettőnek voltak céljai, amit el akart élni az életben. Sőt, igazából abban sem volt különbség, hogy mi érte őket. Mert mind a kettőnél azt hallottuk, hogy jött az eső, jött az árvíz, jöttek a szelek. De gyakorlatilag mind a kettő ugyanolyan próbákat élt át. Tehát látható szinten túl sok különbség nem volt. Mégis egyiküknek a háza, amit épített, az megmaradt a viharok után, a másiké pedig összedőlt. Igazából lehet, hogy azt gondoljuk sokan, hogy most mi különbség van egy hívő meg egy nem hívő ember között. Lehet, hogy egzisztenciálisan, anyagilag, kapcsolatokban, a látható szinten túl sok különbség nem mutatkozik. Mégis, aki a kősziklára építette a házát, annak az építménye megmaradt. Azt olvasuk a Bibliában, a 18. Zsoltárban, hogy az Úr az én kősziklám. Pál apostol is azt mondja az 1. korintusi levélben, hogy mint bölcs építőmester alapot vetettem, és a 11-es versben, hogy más alapot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, amely Jézus Krisztus. Tehát Jézus Krisztus az a kőszikla, az az alap az életünkben, akire lehet építeni. Ugye, amikor az ember építkezni kezd, akkor általában alapot szoktak ásni. Ez az alap kívülről nem látszik. Az, hogy milyen mélyen van egy alap, hogy mi az, ami az alapot tartja az életedben, az kívülről nem egy látványos dolog. Az alapásás az egy kemény munka. Ha mélyre ásunk, hogyha mélyen van a kőszikla, akkor az nagyon sok betont bevesz, mire az alap olyan szintre kerül, hogy arra a látható építményt is fel lehet építeni. Az életünkben is sok olyan dolog lehet, ami erre a kősziklára, erre a fundamentumra úgy rákerült. Hogyha befogadtad Jézus Krisztust a szívedbe, akkor van egy alapja az életednek. De lehet, hogy az évek során egy csomó minden így rákerült, ami ilyen homok, föld, salak, agyag. Ezek lehetnek szokások, tradíciók, neveltetésünkből a fakadó gondolkodásmódok, nézetek, elképzelések. Mindezeket félre kell tenni, le kell ásni egészen addig, amíg a kősziklát, Jézus Krisztus meg nem találjuk. Nem minden elképzelésünk, gondolatunk egyezik meg azzal, amit Isten beszéde mond, amit Jézus Krisztus tanított. Ezeket félre kell söpörni. És lehet, hogy ez kemény munka. De amikor megtaláljuk a kősziklát, amikor megvan Jézus Krisztus, a vele való kapcsolat, személyes kapcsolat az életünkben, akkor úgy tudunk erre egy biztos alapokon álló házat építeni, hogy azt mondja Jézus itt az utolsó versben, amit felolvastunk a Máté evangéliumából, hogy ha valaki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és megcselekszi, az lesz olyan ember, aki a kősziklára építette a házát. Ha megvan a kőszikla, hallgasd Isten beszédét, és tedd meg, amire a Szent Szellem azon keresztül vezet. Így egy olyan alapja lesz az életednek, egy olyan stabilitást kap az életed, hogy bármilyen viharok, szelek, árvizek jönnek, a házad, az életed meg fog állni. Isten beszéde meg fog tartani téged. Hogyha Jézus Krisztus a kőszikla, az ő beszéde az alapod, akkor nem fog elvinni a vihar, nem fog összedőlni a házad. Hogyha gondolod, mondj el velem egy imát. Mennyi atyám, köszönöm neked, hogy egy biztos kősziklát helyeztél az életembe, Jézus Krisztust. Köszönöm neked, Jézus Krisztus, hogy olyan kőszikla vagy, aki soha meg nem inog. Odaszánom magam arra, hogy meghalljam, megismerjem, megértsem a te beszédedet, a te gondolkodásodat, a te szívedet, és odaszánom magam arra egy engedelmességre, hogy meg is tegyem azt, amit így megismerek. És köszönöm, hogy ez olyan alap lesz az életemben, hogy nem fog összedőlni a házam. Egy biztos alapot készítettem.
1: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: János apostol második levele. A presbiter a kiválasztott asszonynak és az ő gyermekeinek, akiket én igazán szeretek, és nem csak én, hanem mindenki, aki megismerte az igazságot. Az igazságért, amely megmarad bennünk és velünk lesz mindörökké. Kegyelem, irgalom és békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól, az Atyának fiától, igazsággal és szeretettel. Nagyon örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, aki igazságban járnak, amint parancsolatot vettünk az Atyától. És most kérlek téged, asszonyom, nem mintha új parancsolatot írnék neked, hanem amelyet kezdettől fogva vettünk, hogy szeressük egymást. És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, amint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok. Mert sok hitető jött e virágra, akik nem vallják a Jézus testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az Antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé. Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek. Mert aki köszönti, részese annak gonosz cselekedeteiben. Sok írnivalóm volna nektek, de nem akartam papírral és tintával, hanem remélem, hogy el tudok menni hozzátok, és szemtől szembe beszélhetünk majd, hogy örömünk teljes legyen. Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvérednek gyermekei is. Amen.
0: János második levele hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Épp jó reggelt kívánok mindenkinek. Ma reggel Máté evangéliumából a 7. részből fogok olvasni egy részt, a 21-től 29. versig. Nem mindenki, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek királyságába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, s nem a te nevedben üztünk-e démonokat, s nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben. És akkor vallást teszek majd nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, eljött az árvíz, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonló lesz a bolond emberhez, aki a fövenyre építette a házát. Ömlött az eső, eljött az árvíz, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. És történt, mikor elvégezte Jézus ezeket a beszédeket, álmélkodott a sokaság az ő tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Itt Jézus példázatában két embertől hallhattunk. Mindkettő építkezik, mindketten talán eltervezték, hogy milyenre szeretnék a felépítvényt, valószínű mindkettőnek voltak céljai, amit el akart élni az életben. Sőt, igazából abban sem volt különbség, hogy mi érte őket, mert mind a kettőnél azt hallottuk, hogy jött az eső, jött az árvíz, jöttek a szelek. Tehát gyakorlatilag mind a kettő ugyanolyan próbákat élt át. Tehát látható szinten túl sok különbség nem volt. Mégis egyiküknek a háza, amit épített, az megmaradt, a viharok után, a másiké pedig összedőlt. Igazából lehet, hogy azt gondoljuk sokan, hogy most mi különbség van egy hívő meg egy nem hívő ember között. Lehet, hogy egzisztenciálisan, anyagilag, kapcsolatokban, a látható szinten túl sok különbség nem mutatkozik. Mégis, aki a kősziklára építette a házát, annak az építménye megmaradt. Azt olvasjuk a Bibliában, a 18. Zsoltárban, hogy az Úr az én kősziklám. Pál apostol is azt mondja az első korintusi levélben, hogy mint bölcs építőmester alapot vetettem, és a 11-es versben, hogy más alapot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, amely Jézus Krisztus. Tehát Jézus Krisztus az a kőszikla, az az alap az életünkben, akire lehet építeni. Ugye, amikor az ember építkezni kezd, akkor általában alapot szoktak ásni. Ez az alap kívülről nem látszik. Az, hogy milyen mélyen van egy alap, hogy mi az, ami az alapot tartja az életedben, az kívülről nem egy látványos dolog. Az alapásás az egy kemény munka. Hogyha mélyre ásunk, hogyha mélyen van a kőszikla, akkor az nagyon sok betont bevesz, mire az alap olyan szintre kerül, hogy arra a látható építményt is fel lehet építeni. Az életünkben is sok olyan dolog lehet, ami erre a kősziklára, erre a fundamentumra úgy rákerült. Hogyha befogadtad Jézus Krisztust a szívedbe, akkor van egy alapja az életednek. De lehet, hogy az évek során egy csomó minden így rákerült, ami ilyen homok, föld, salak, agyag. Ezek lehetnek szokások, tradíciók, neveltetésünkből a fakadó gondolkodásmódok, nézetek, elképzelések. Mindezeket félre kell tenni, le kell ásni egészen addig, amíg a kősziklát, Jézus Krisztus meg nem találjuk. Nem minden elképzelésünk, gondolatunk egyezik meg azzal, amit Isten beszéde mond, amit Jézus Krisztus tanított. Ezeket félre kell söpörni. És lehet, hogy ez kemény munka. De amikor megtaláljuk a kősziklát, amikor megvan Jézus Krisztus, a vele való kapcsolat, személyes kapcsolat az életünkben, akkor úgy tudunk erre egy biztos alapokon álló házat építeni, hogy azt mondja Jézus itt az utolsó versben, amit felolvastunk a Máté evangéliumából, hogy ha valaki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és megcselekszi, az lesz olyan ember, aki a kősziklára építette a házát. Ha megvan a kőszikla, hallgasd Isten beszédét, és tedd meg, amire a Szent Szellem azon keresztül vezet. Így egy olyan alapja lesz az életednek, egy olyan stabilitást kap az életed, hogy bármilyen viharok, szelek, árvizek jönnek, a házad, az életed meg fog állni. Isten beszéde meg fog tartani téged. Hogyha Jézus Krisztus a kőszikla, az ő beszéde az alapod, akkor nem fog elvinni a vihar, nem fog összedőlni a házad. Hogyha gondolod, mondj el velem egy imát. Mennyi atyám, köszönöm neked, hogy egy biztos kősziklát helyeztél az életembe, Jézus Krisztust. Köszönöm neked, Jézus Krisztus, hogy olyan kőszikla vagy, aki soha meg nem inog. Odaszánom magam arra, hogy meghalljam, megismerjem, megértsem a te beszédedet, a te gondolkodásodat, a te szívedet, és odaszánom magam arra egy engedelmességre, hogy meg is tegyem azt, amit így megismerek. És köszönöm, hogy ez olyan alap lesz az életemben, hogy nem fog összedőlni a házam. Egy biztos alapot készítesz.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Zsansz.
2: A következő percekben Ellen Vincent Megszentelődés című tanítás sorozatának harmadik részét hallhatják.
3: I'd like you to turn to Acts chapter 26, please.
4: Szeretném, hogyha az Apcsel 26-hoz lapoznátok.
3: Acts chapter 26.
4: Az Apcsel 26.
3: And Paul is testifying before King Agrippa what happened to him when he suddenly got converted.
4: Van Pál Agrippa király előtt ez bizonyságot arról, hogy mi történt vele, amikor megtért.
3: And the Bible records three occasions when Jesus appeared personally to the apostle Paul.
4: A Biblia feljegyzése három olyan esetről szól, amikor a feltámadott Jézus megjelent Pál apostolnak.
3: The first time was at his conversion.
4: Az első eset az volt, amikor megtért Pál.
3: And he gave him instructions of how he was to preach the gospel.
4: És akkor Jézus utasításokat adott Pálnak arról, hogy hogyan prédikálja az evangéliumot.
3: And I'd like you to turn to chapter 26, and in verse 16, Jesus appears to him.
4: Tehát szeretném, hogyha az Apcsel 26-hoz lapoznátok, ahol a 16. vers szerint megjelenik Jézus Pálnak.
3: And he's telling King Agrippa what then happened.
4: Mondja Agrippa királynak Pál, hogy mi történt ekkor.
3: And Jesus is speaking directly to Paul.
4: Tehát Jézus ezt mondta közvetlenül Pálnak.
3: And he says, rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose.
4: Azt mondta, de kelj fel és állj lábaidra, mert azért jelentem meg neked.
3: To make you a minister or a servant and a witness of both of the things which you have seen and the things which I will yet reveal to you.
4: Hogy téged szolgálvá és bizonysággá avagy tanúvá rendeljelek úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok neked jelenni.
3: I will deliver you from the Jewish people as well as from the Gentiles to whom I now send you.
4: Meg foglak szabadítani a zsidóktól és a pogányoktól is, akik közé most küldelek.
3: And then in verse 18,
4: és utána a 18. versben
3: he gives the five things which are to be the gospel that Paul preaches.
4: Elmondja azt azokat a dolgokat, amikből állnia kell annak az evangéliumnak, amit Pál hirdet.
3: And we would do well to note those five things, because that's how Jesus told Paul to preach the gospel, and we should do it the same way.
4: Jól tesszük, hogyha erre az öt dologra odafigyelünk, mert Jézus mondta Pálnak, hogy eszerint hirdesse az evangéliumot, tehát nekünk is eszerint kell hirdetnünk.
3: And you'll notice it does not begin with forgiveness of sins.
4: És észrevehetitek, hogy nem a bűnbocsánattal kezdődik a történet.
3: See, sin is a fruit of a much deeper problem.
4: Hiszen a bűn az egy sokkal mélyebb problémának a gyümölcse.
3: And until we see that, we will never preach the gospel correctly.
4: Soha nem hirdetjük megfelelően az evangéliumot ehhez képest.
3: And we'll never be able to bring people to Christian maturity.
4: És nem tudunk keresztény érettségre juttatni embereket, ha nem ezt tesszük, amit le van írva.
3: Because the much deeper problem is the problem of independence.
4: Hiszen a bűn mélyén rejlő mélyebb probléma az az önállóság, a függetlenség.
3: Of living a self-life.
4: Az, amikor a saját életünket éljük.
3: And so he says, I want you to go to the Gentiles.
4: Tehát azt mondja, azt akarom, hogy menj el a pogányokhoz.
3: And I want you first of all to open their eyes.
4: És szeretném, hogyha először is megnyitnád a szemeiket.
3: Now that's a supernatural thing.
4: Ez egy természet fölötti dolog.
3: And if you go to the average community, which is full of the normal worldliness, they cannot see and therefore they cannot receive the gospel of Jesus Christ.
4: Hogyha elmentek egy általános lakóközösségbe, ami tele van az általános világi dolgokkal és bűnökkel, akkor ezek az emberek nem látnak ott, tehát nem tudják befogadni az evangéliumot, mert nem értik.
3: And that's something we need really to pray for. If you've got a prayer center going, you want to pray for the eyes of those around you to be opened.
4: És azért imádkozni kell, hogyha van egy ima központunk, akkor ott imádkozni kell azért, hogy akik a környéken élnek, azoknak megnyíljon a szemük.
3: Because we're told that the purpose of raising up David's tabernacle is that the rest of mankind might seek the Lord and all those who are called by his name.
4: Mert azt olvassuk, hogy Dávid sátora felállításának az a célja, hogy az emberek többi része megkeresse az Urat, és akik az ő nevét segítségül hívják.
3: And the main purpose of a prayer center is not that we get blessed and enjoy God, it's that the world around us gets transformed and saved by the power of our prayers.
4: És az ima központnak nem az az elsődleges célja, hogy mi jól érezzük magunkat Istenben, és áldottak legyünk, hanem hogy a körülöttünk levő világ, ami imáink által meg tudjon változni, hogy megnyíljon az emberek szeme.
3: And I've seen this happen several times in my ministry, and particularly when I went to Bombay, India.
4: Ezt a szolgálatomban többször végignézhettem, és különösen amikor Indiába, Bombaybe mentem.
3: After several years in the Baptist church, where we saw God come into the church and make it into a wonderful living church.
4: Miután több évig voltunk egy baptista gyülekezetben, és átéltük, hogy Isten eljött a gyülekezetbe, és egy csodálatos eleven helyé tette azt.
3: And then God told my wife and I to leave that successful church in the hands of someone else.
4: És utána azt mondta Isten a feleségemnek és nekem, hogy hagyjuk ezt a gyülekezetet valaki másnak a gondjaira.
3: And to go to the worst part of town, which was the Catholic community.
4: És mi menjünk el a város legrosszabb részébe, ami tulajdonképpen a katolikus közösség volt.
3: There were at that time 5 million people in the city of Bombay.
4: Akkoriban Bombayban 5 millióan éltek.
3: Now today there's 17 million, but it was 5 million there.
4: Ma már 17 millióan.
3: And 1 million of them lived in a tight community, the Catholic community.
4: És akkoriban 5 millióan éltek ott, és ebből 1 millióan egy nagyon zárt közösségben, ami a katolikus közösség volt.
3: There was a Hindu section and there was a Muslim section, but the worst of all was the Catholic community.
4: Volt egy muszlim része a városnak, meg egy hindu része a városnak, de a legrosszabb az a katolikus csapat volt.
3: All the crime and wickedness went on in the Catholic community.
4: Minden bűntény és minden gonoszság a katolikusok között történt.
3: They had not drugs, but they had alcohol and alcohol stills, brewing liquor, and everybody pretty well was a drunkard.
4: Nem volt kábítószerük, de alkoholuk azért volt, és sokat árusítottak belőle, és gyakorlatilag mindenki részegeskedett.
3: All the crime took place amongst the Catholics.
4: Tehát minden bűntény, bűncselekmény a katolikusok között történt.
3: If the police wanted to catch anybody, they went to the Catholics to catch them. The reputation of Christianity absolutely stank in the city of Bombay.
4: Bombayban a rendőrség, hogyha valakit el akart kapni, le akart tartóztatni, akkor a katolikus közösségbe mentek, hogy elkapják az illetőt. Bombayban rettenetes híre volt a kereszténységnek.
3: We had gangs, just like you have in the big cities in New York, in America today.
4: És olyan bandák garázdálkodtak a városban, amilyenek most a nyugatnak a nagyvárosaiban és Amerika nagyvárosaiban működnek.
3: They didn't have guns, but they had knives.
4: Nem volt elég lőfegyverük, de késeik azért voltak.
3: They would ruthlessly kill and they would terrorize the shopkeepers and take protection money out of them, just like you read today in the cities of America.
4: És gátlástalanul gyilkoláztak, és mindenféle védelmi pénzeket, meg mindenféléket szedtek be a bolt tulajdonosoktól, terrorizálták a bolt tulajdonosokat. Amerikából lehet hallani ilyeneket most.
3: And we were put in the worst part of this. I can't even describe it.
4: És Isten minket ennek az egésznek a legrosszabb részére költöztetett, nem is tudom szavakkal leírni nektek.
3: Our children were away in boarding school. It would be impossible for them to live in that environment.
4: A gyerekeink bentlakásos iskolában laktak tőlünk távol, hiszen lehetetlen volt, lett volna nekik ilyen környezetben lakni.
3: And my wife and I, under the instructions of God, started a two-man war against these demonic principalities.
4: És a feleségemmel Isten parancsára egy ilyen kétfős háborúba kezdtünk, mi ketten voltunk egy oldalon, a sötétség szörnyű erői ellen.
3: We got 40 people saved from the most amazing, horrible, horrendous background.
4: A legborzasztóbb és szörnyesztőbb hátterekből 40 ember megtért.
3: That was about 3 or 4 years hard work.
4: Ez körülbelül 3-4 évi kemény munkánkba került.
3: Then the devil counterattacked.
4: És utána jött a sátánnak az ellentámadása.
3: The Catholic Church labeled us as a dangerous sect and forbid anyone to have anything to do with us and forbid us to have any use of any of their property.
4: A katolikus egyház megbélyegzett minket, mint veszélyes szektát, és nem engedte senki, hogy az ő ingatlanját használjuk keresztény célokra.
3: Others went to the government officials and tried to get us thrown out of the country. We were foreigners, so they could do that.
4: Még ezek az egyházi vezetők a kormányhoz is elmentek, és megpróbáltak rávenni a hatóságokat, hogy száműzzenek minket az országból.
3: But the most bizarre thing was when demons began to manifest and attack us. I was attacked by demons viciously more than once in this crazy atmosphere.
4: De az volt a legbizarabb az egészben, hogy amikor démonok támadtak meg engem ebben a teljesen elképesztő légkörben, konkrétan többször megtámadtak démonok.
3: Our church of 40 went down to 8 people. They were all casualties in this battle. We just had 8 people left.
4: A 40 fős gyülekezetünkből annyian kiestek és áldozataivá váltak ennek a háborúnak, hogy csak 8-an maradtunk.
3: Everything in our circumstances said that the devil was lord around here and we couldn't break his power.
4: A minden a körülményeinkben azt mondta, hogy itt veszítettünk, és a sátáné ez a terület, és az ő ereje nem fog itt megtörni.
3: But God gave us the stubbornness to stick in there and declare what the word of God said, even when it did not seem to be working.
4: De Isten adott nekünk egy olyan konokságot, hogy mégis kitartottunk ezen a helyen, és folyamatosan megvallottunk a Istennek a győzelmét, meg amit az ő szava mondott ennek a körülményeknek az ellenére.
3: Our church prayer meetings went down to two people, my wife and I.
4: A gyülekezeti ima összejöveteleinken előbb-utóbb csak ketten voltunk, a feleségem meg én.
3: And we were depressed, we forced ourselves to declare the truth and to dance and sing, although we felt utterly stupid doing it.
4: Nagyon nyomottak voltunk, depressziósak voltunk, és rá kényszerítettük magunkat, hogy az Urat dicsérjük és táncoljunk előtte, és megvalljuk az ő ígéreteit, annak ellenére, hogy körülöttünk minden azt mondta, hogy az egész nem úgy van.
3: And suddenly one night,
4: és hirtelen egy este,
3: I actually felt God breakthrough. I felt the breakthrough.
4: Konkrétan éreztem, hogy Istentől megjött az áttörés.
3: It was April the 19th.
4: Ez április 19-e volt.
3: It was a Wednesday.
4: Szerda.
3: And it was 1972.
4: 1972-ben.
3: And I felt something break in the heavens, and I just fell down on the floor laughing long before the laughing phenomena was ever heard of.
4: És hirtelen leestem a földre, egyszerűen éreztem, hogy a mennyben áttörés történt, leestem a földre, és elkezdtem nevetni az Úr előtt, mielőtt még az örömkenetről bárki bármit hallott volna.
3: And I just rolled around laughing at the sheer impossibility of the devil resisting our Lord Jesus Christ.
4: Egyszerűen azon nevettem ellenállhatatlanul, hogy mennyire erőtlen és hiába való az ördög próbálkozása arra, hogy ellenálljon a mi Úrunk Jézus Krisztusnak.
3: Within a week of that, everything changed.
4: Ehhez képest egy héten belül minden megváltozott.
3: It was a community of a million people.
4: Ez egy egymilliós közösség volt.
3: And all over this community, people's eyes were suddenly opened.
4: És mindenfelé az emberek között elkezdtek megnyílni az emberek szemei.
3: And they started desperately seeking salvation.
4: És elkezdték hatalmas erővel keresni az üdvösséget.
3: We didn't have to go to them, they came to us.
4: Nem kellett, hogy mi menjünk hozzájuk, ők jöttek hozzánk.
3: If my wife went out shopping, she would disappear for hours. I said, "Where were you? What were you doing?"
4: Hogyha a feleségem elment vásárolni, akkor több órára eltűnt, és amikor megjött, akkor megkérdeztem, hogy mi a csodát csináltál eddig.
3: She said, "Well, they pulled me into this house, and there was a sick person. I prayed for him. He got healed, and everybody got saved."
4: És mondta, hogy hát az egyik család így behúzott a házába, volt ott egy beteg, imádkoztam érte, meggyógyult, és az egész család megtért.
3: Then they pulled me into this house. They pulled me into this house and to cast out some demons, then everybody got saved.
4: Aztán valaki más is behúzott a házába, ott néhány démont ki kellett tűzni, és ott is mindenki megtért.
3: She said, I just couldn't get home.
4: Azt mondta, egyszerűen nem bírtam hazaérni.
3: And we literally had people knocking on the doors. There was this guy came to the door.
4: És hirtelen mindenféle emberek kezdtek bekopogni az ajtónkon, volt egy ember.
3: And his name was Fernandez was his name.
4: Akit Fernandeznek hívtak.
3: He was the local notorious gambler, and he had 8 children.
4: Ő volt a helyi teljesen a szerencsejátékban teljesen mélyen volt, és 8 gyereke volt.
3: And he was there with his wife and all his 8 children. They said, "What do we have to do to get saved?" They just asked us that at the door of our house.
4: És eljött hozzánk, és a feleségével és a 8 gyerekével együtt is bekopogtak, és megkérdezték, hogy mit tegyenek azért, hogy üdvözöljenek, ott az ajtóban megkérdezték.
3: Then we started holding meetings all over and teaching people how to lead and teach these meetings.
4: Aztán elkezdtünk mindenfelé összejöveteleket tartani, és kezdtünk vezetni, és megtanítani embereket arra, hogy hogyan kell ilyen alkalmakat vezetni.
3: The whole region was suddenly alive, and their eyes were opened.
4: Hirtelen az egész térség életre kelt, megnyílt az emberek szeme.
3: And God literally turned them from darkness to light.
4: És Isten szó szerint a sötétségtől a világossághoz fordította őket.
3: And from the authority of Satan, because that's what the Greek word is, to the authority of God. They came under the rulership and government of God, and their lives were totally transformed.
4: És a sátán hatalma alól kijöttek, és teljesen bementek Istennek az uralma alá, és az életük teljesen megváltozott.
3: I started holding Thursday meetings in a Catholic school, and thousands of people started to come to these meetings.
4: Egy katolikus iskolában csütörtökönként elkezdtem összejöveteleket tartani, és több ezer ember ömlött ezekre az összejövetelekre.
3: Then they would go and take what I taught and teach it in 60 other different places around the city of Bombay.
4: És utána ezek az emberek fogták az én tanításaimat, és elmentek, és Bombay 60 különböző pontján tovább tanították másoknak.
3: In 4 years, I'm not exaggerating at all, these are conservative figures.
4: 4 éven belül, és egyáltalán nem túlzok, ezek visszafogott számok.
3: In 4 years we saw over 100,000 of these people saved.
4: 4 év alatt több mint 100,000 ember megtérését láttuk.
3: We established over 240 churches.
4: Több mint 240 gyülekezetet hoztunk létre.
3: And it just went on growing.
4: És egyszerűen növekedett az egész.
3: And then the Hindus started to come in large numbers.
4: Aztán kezdtek nagy számban jönni a hinduk is.
3: It's continued now for over 30 years.
4: És most már több mint 30 éve tart ez a folyamat.
3: In that same city now today there are more than 5 but between 4,000 and 5,000 living churches have come out of that movement, and it's still continuing.
4: Ebből a mozdulásból mára már 4 és 5 ezer között van azoknak a gyülekezeteknek a száma, amelyek létrejöttek és tovább mennek.
3: When we called for some prayer meetings recently,
4: amikor nem régiben ima összevetelre hívtak minket,
3: over the political situation of India,
4: az indiai politikai helyzet miatt,
3: we had over 200,000 people come up to the prayer meeting.
4: Több mint 200,000-re jöttek el csak az ima alkalomra.
3: Now, once it was Eileen and I.
4: Egyszer ez úgy kezdődött, hogy Eileen volt meg én.
3: That's more than 200,000.
4: Most már több mint 200,000-re jöttek.
3: So I've seen this. I've seen it in other places. I can't tell all the stories. It will take too long.
4: És én láttam ezt, és más helyeken is láttam megtörténni. Nem mondhatok el minden történetet, mert túl hosszú lenne.
3: But that's what Jesus said to Paul.
4: De Jézus ezt mondta Pálnak.
3: Paul, you've got to open their eyes.
4: Pál, meg kell, hogy nyisd a szemüket.
3: It's a kind of praying that takes the darkness and enables them to see.
4: Ez egy olyan fajta ima, aminek köszönhetően elmúlik a sötétség, és az emberek képesek lesznek látni.
3: And when they see, then they want to come to Jesus.
4: És amikor látnak, akkor már akarnak Jézushoz jönni.
3: And then it's easy to reap the harvest.
4: És utána már könnyű aratni.
3: But you've got to make it clear that they're coming out of one kingdom, the kingdom of darkness.
4: De világossá kell tenned az emberek előtt, hogy kijönnek az egyik királyságból, ami a sötétség királysága.
3: Where the devil was ruling over them.
4: Ahol az ördög uralkodott fölöttük.
3: But now they're coming to another king.
4: De most bejöttek egy másik király alá.
3: To another kingdom.
4: Egy másik királyságba.
3: And someone else has to now rule over them. That someone else is the Lord Jesus Christ.
4: És most már valaki másnak kell uralkodnia rajtuk, és ez a valaki más az Úr Jézus Krisztus.
3: So they've got to come under the authority and into the kingdom of God.
4: Tehát be kell jönniük Isten királyságának a hatalma alá ebbe a királyságba.
3: And we taught that very strongly.
4: És nagyon erőteljesen tanítottunk erről.
3: And when they first came to Jesus, their first year was an intensive training program to get them into maturity as a spirit-filled, God-fearing Christian.
4: És a megtérésük után az első év azzal telt, hogy nagyon intenzív képzésen estek át ezek az emberek, hogy érett, megszentelt, Szent Szellemmel telt, érett keresztények legyenek.
3: Now when they've made the decision,
4: amikor az emberek döntöttek,
3: to stop living an independent life,
4: hogy abba hagyják a független életüket,
3: and when any human being wears when any human being adopts an independent life, the devil automatically takes over. So they're not really independent at all, they're just fooling themselves.
4: Tehát bárki úgy dönt, hogy ő függetlenül fog élni, azonnal átveszi fölötte az ördög az uralmat. Tehát tulajdonképpen egy ember nem tud függetlenül élni önállóan.
3: They've got to come into, under the authority of God.
4: Be kell jönniük Isten uralma alá, hatalma alá.
3: And let him take over their lives.
4: És engedniük kell, hogy ő vegyen uralmat az életük fölött.
3: And then and only then can he make a new man out of them.
4: Csak ekkor tud Isten belőlük új embert csinálni.
3: So we don't preach who wants to come to Jesus to get their sins forgiven. We preach, are you willing to give your life to Jesus and let him rule over you as absolute Lord? If you are prepared for that, then he can forgive your sins.
4: Tehát nem azt prédikáljuk az embereknek, hogyha akartok, akkor gyertek Jézushoz, és akkor megbocsátja a bűneiteket, hanem azt, hogyha gondoljátok, akkor jöjjetek be Istennek a királyi uralma alá, és akkor ő fogja irányítani az életeteket, és ha megkéritek, megbocsátja a bűneiteket is.
3: So when we preach the gospel properly,
4: tehát akkor, amikor helyesen prédikáljuk az evangéliumot, akkor a megfelelő reagálást kapjuk az emberektől.
3: Now, once they've settled the issue of lordship,
4: hogyha az emberek eldöntötték, ki lesz az uruk,
3: then God can now freely forgive them their sin.
4: Akkor Isten most már megbocsáthatja a bűneiket.
3: But notice it doesn't start, that's number four.
4: De figyeljetek, hogy ez a 4-es pont.
3: Open their eyes.
4: Tehát nyisd meg a szemüket, egy.
3: Turn them from darkness to light.
4: Kettő, fordítsd őket a sötétségtől a világossághoz.
3: From the authority of Satan to God.
4: És a sátán hatalma tekintélye alul Istenhez.
3: They may receive the forgiveness of sins.
4: Hogy a negyedik, hogy megtalálhassák a bűnbocsánatot.
3: Then we come to number five.
4: És aztán jön az 5-ös pont.
3: That they may receive an inheritance among those who are sanctified by faith in me. Hallelujah.
4: Hogy örökségük lehessen azok között, akik megszentelődnek a Jézusba vetett hit által.
3: So God's not happy, Jesus wasn't happy until they became sanctified through faith in Christ Jesus.
4: Tehát az Isten nem volt elégedett, és Krisztus sem volt elégedett addig, amíg az emberek meg nem szentelődtek a Jézusba vetett hit által.
3: And then he could bring them into their inheritance.
4: Ekkor tudta utána Isten átadni nekik az örökségüket.
3: Because there's an inheritance waiting for everybody in this life who is sanctified.
4: Mert ebben az életben mindenkire vár egy örökség, aki megszentelődik.
3: Now come to Acts 20.
4: Akkor menjünk az Apcsel 20-hoz.
3: Paul has been with the church in Ephesus for 3 years.
4: Pál 3 évet töltött az efézusi gyülekezettel.
3: He's already left them.
4: Már elhagyta őket aztán.
3: And on his way back, on his way to Jerusalem, he stops off at the island of Miletus in Acts chapter 20.
4: És Jeruzsálembe tart, és közben megáll egy kicsit Miletus szigetén, ez az Apcsel 20-ban olvasható.
3: Now that's nearby, so he calls the elders of the church in Ephesus to come to him.
4: Miletus közel volt Efézushoz, ezért magához hívatta az efézusi gyülekezet véneit, hogy menjenek hozzá.
3: And they come to him.
4: És aztán oda mentek hozzá.
3: And he reminds them of how he spent 3 years with them.
4: És utána Pál emlékeztette őket arra, hogy hogyan töltött velük 3 évet.
3: It says in verse 27, I did not shun from declaring to you the whole counsel of God.
4: Azt mondja a 27. versben, nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát, vagy tanácsvégzését.
3: I told you everything that you need to know.
4: Mindent elmondtam nektek, amit tudnotok kell.
3: Now come to verse 28.
4: Most nézzük a 28. verset.
3: Therefore, take heed to yourselves.
4: Ezért viseljétek gondot magatokra.
3: And to all the flock among whom the Holy Spirit has made you overseers.
4: És az egész nyájra, melyben a Szent Szellem titeket vigyázókká tett.
3: Shepherd the church of God, which he purchased with his own blood.
4: Az Isten egyházának legeltetésére, pásztorolására, melyet tulajdon vérével szerzett.
3: He warns them of attacks that are coming from the outside.
4: Aztán figyelmezteti őket a majd kívülről érkező támadásokra.
3: All kinds of heresies are beginning to attack the church.
4: Mindenféle eretnekségek fogják megtámadni a gyülekezetet.
3: And then there were people from the inside who would rise up in rebellion.
4: És utána lesznek belül is emberek, akik lázadó módon felkelnek.
3: Draw people after themselves and lead to church splits.
4: És önmagukkal maguhoz vonják az embereket, és gyülekezeti szakadásokat idéznek elő.
3: Now he's giving these elders a responsibility.
4: És utána egy kötelességet bíz ezekre a vénekre.
3: Therefore watch.
4: Azért figyeljetek.
3: And remember that for 3 years I did not cease to warn everyone night and day with tears.
4: Megemlékezzen arról, hogy én 3 esztendeig éjjel és nappal meg nem szüntem könyhullatással inteni mindenkit.
3: Now look at verse 32.
4: Aztán 32.
3: Now, brethren,
4: és most atyám fiai.
3: I commend you to God and to the word of his grace, which is able to give you an inheritance among all those who are sanctified.
4: Ajánlok titeket az Istennek és az ő kegyelmessége szavának, aki felépíthet és adhat nektek örökséget minden megszenteltek között.
3: Now look to yourselves.
4: Nézzetek magatokra.
3: But as an elder you got another responsibility.
4: De hogyha, tehát figyeljetek magatokra, de ha vén vagy elöljáró, akkor egy másik kötelességed is van.
3: Look to the flock.
4: Meg kell nézned a nyájat is.
3: And you mustn't be satisfied until you've brought each one of them into the inheritance of those who are truly sanctified.
4: És nem lehetsz nyugodt addig, amíg a nyáj minden egyes tagját be nem vezetted az örökségébe, amit azok kapnak, akik megszentelődnek.
3: Come to 2 Corinthians.
4: Menjünk a 2. Korintushoz.
3: Come to chapter 10.
4: 2. Korintus 10.
3: I think it's chapter 10.
4: Szerintem a 10. rész.
3: I do want that one. Let me see if I can find it somewhere.
4: Megkeresem, hogy megtalálom-e valahol.
3: I'm sorry, it's Romans chapter 15. I want.
4: Tehát bocsánat, a Róma 15-ről van
3: szó. Romans chapter 15. I'm so sorry.
4: Róma 15.
3: And this is what he's saying.
4: Következőt mondja.
3: Let's pick this up.
4: Akkor innen folytassuk.
3: And come to verse 16.
4: 16.
3: Well, come to verse 15.
4: 15. vers.
3: Into the verse. I'm reminding you because of the grace given to me by God.
4: A vers második felétől emlékeztetvén titeket az Istentől nékem adott kegyelem által.
3: That I might be a minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering of the Gentiles might be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. Can you see this again and again?
4: Hogy legyek a Jézus Krisztus szolgálja a pogányok között, munkálkodván az Isten evangéliumában, hogy legyen a pogányoknak áldozata kedves, és a Szent Szellem által megszentelt. Tehát figyeljétek meg, ez újra és újra előkerül ez a téma.
3: It's a work of grace.
4: ez a kegyelem munkája.
3: But it's led to the sanctifying of the Gentiles.
4: De a pogányok megszentelése az eredmény.
3: For, therefore I have reason to glory in Christ Jesus in the things which pertain to God.
4: Van azért, mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban az Istenre tartozó dolgokban.
3: For I will not dare to speak of any of these things which Christ has not accomplished through me in word and deed to make the Gentiles obedient.
4: Mert nem merek szólni semmiről, amit nem a Krisztus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére szóval és tettel.
3: You see, the heart of sanctification.
4: Tudjátok, a megszentelődés lényege veleje.
3: Is that you live a life like Jesus.
4: Az, hogy úgy éltek, ahogy Jézus.
3: Where you're totally submitted to the Father.
4: Teljes alávetettségben az Atyának.
3: And you obey everything he tells you to do.
4: És engedelmeskedtek minden parancsának.
3: That's the heart of sanctification.
4: Ez a lényege a megszentelődésnek.
3: You're totally available.
4: Teljesen Isten rendelkezésére álltok.
3: Captured by his love.
4: Ő teljesen fogjul egy titeket az ő szeretete.
3: And you prove that by a life of obedience.
4: És ezt engedelmes élettel bizonyítjátok.
3: Never once did Jesus in 33 years ever do his own thing. He only ever did God's thing.
4: Jézus az ő földi 33 éve alatt soha nem tette a saját akaratát, mindig az Atya akaratát tette.
3: So I won't dare to speak of any of those things which Christ has not accomplished through me in word and deed to make the Gentiles obedient.
4: Tehát 18-as vers, mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére szóval
3: is
4: tettem.
3: As a result of that obedience,
4: ennek az engedelmességnek az eredménye,
3: mighty signs and wonders flowed out of them by the power of the Spirit.
4: Az, hogy hatalmas jelek és csodák áradtak ki belőlük a Szent Szellem ereje által.
3: So that from Jerusalem,
4: úgyhogy Jeruzsálemtől,
3: as far as Illyricum,
4: és környékétől Illíriáig,
3: Paul fully preached the gospel.
4: Pál maradéktalanul prédikált a Krisztus evangéliumát.
3: I could go on and on with all these scriptures.
4: Tehát sorolhatnám a verseket egymás után.
3: What I want to do before we close tonight is to come really right to the point of this issue.
4: De azt gondolom, hogy mielőtt ma befejezzük, szeretnék az egész dolognak a lényegére térni.
3: You see, we gotta understand what the real problem is.
4: Tudjátok, meg kell értenünk, hogy mi az igazi probléma.
3: And to do that, we really got to go back to Adam and Eve.
4: És ehhez vissza kell térnünk valóban Ádámhoz és Évához.
3: When God created them.
4: Amikor Isten megteremtette őket.
3: He created them to live in total dependence upon him.
4: Arra teremtette őket, hogy teljes tőle való függésben éljenek.
3: And in this initial state, they were sanctified.
4: Ebben a kezdeti állapotukban Ádám és Éva megszenteltek voltak.
3: And they lived their lives as holy, sanctified beings.
4: És szent, megszentelt emberekként éltek.
3: God was a total despot.
4: Isten egyeduralkodó volt.
3: And they joyfully did whatever he told them to do.
4: És ők boldogan engedelmeskedtek Isten minden utasításának.
3: They never made a decision of their own.
4: Soha nem döntöttek önállóan semmiről.
3: They lived a life of total love towards him.
4: Istent szerették teljes lényükkel.
3: Total dependence upon him.
4: És maradéktalanul tőle fügtek.
3: And obeyed whatever he told them to do.
4: És Isten minden utasításának engedtek.
3: And as a result of that,
4: ennek eredményeképpen,
3: they were set apart exclusively for God's use.
4: Kizárólag Isten használatára voltak elkülönítve.
3: See, let's get hold of the root meaning of sanctification in terms of practical living.
4: Tehát ragadjuk meg a megszentelődésnek a lényegét a gyakorlati élettől megközelítve a dolgot.
3: It means set apart exclusively for a particular use.
4: Ez azt jelenti a megszentelődés, hogy valami el van különítve konkrétan egy használatra.
3: It's not a holy look on your face.
4: Nem egy szent arckifejezésről van szó.
3: And it's not rules and regulations which you try to do or not to do.
4: És nem szabályok rendszeréről, amit az ember megpróbál betartani, vagy tilalmakról, amiket
3: it's
4: kerül.
3: Fundamentally a hard attitude.
4: Hanem alapvetően a szív hozzáállásáról van szó.
3: You say, Lord, I love you with all my heart.
4: Amikor azt mondja az ember, hogy Uram, teljes szívemmel szeretlek.
3: Absolutely attentive to whatever you say.
4: És koncentrálok minden szavadra.
3: And whatever you say, I do it perfectly the way you tell me to do it.
4: És bármit mondasz nekem, én azt tökéletesen úgy hajtom végre, ahogyan mondod.
3: Now that's how Jesus lived.
4: Jézus így élt.
3: And that's how Adam and Eve lived before the devil came to tempt them.
4: És Ádám és Éva is így élt, mielőtt az ördög nem jött megkísérteni őket.
3: While they lived in that relationship.
4: Miközben ebben a kapcsolatban éltek Istennel.
3: I put down five things which characterize them.
4: Leírtam öt dolgot, ami jellemezte Ádámot és Évát ebben az időszakban.
3: Number one.
4: Először is.
3: They enjoyed perfect fellowship and intimacy with God.
4: Istennel tökéletes közösségben éltek és tökéletesen bensőséges kapcsolatban.
3: It was a life of absolute joy.
4: Ez az abszolút örömteli élet volt.
3: They loved his presence.
4: Szerették Isten jelenlétét.
3: And knew him intimately through their spirit.
4: És a szellemük által bensőségesen ismerték Istent.
3: You see, you can't know God any other way.
4: Tudjátok, más módon nem lehet Istent ismerni.
3: Until your spirits come alive.
4: Amíg a szellemetek meg nem elevenedik.
3: You can't communicate with God.
4: Nem tudtok Istennel kommunikálni.
3: Because God is spirit.
4: Mert Isten szellem.
3: Now he can invade this physical time space world. He can make things happen. He can even cause audible voices to come.
4: Ő behatolhat ebbe az idő és tér világába, el tudja érni, hogy megtörténjenek dolgok, akár még azt is eléri, hogy hallható hangot halljatok.
3: But the heart of the relationship is spirit to spirit.
4: De a kapcsolatotok lényege a szellemtől szellemig megy.
3: And Jesus said in John chapter 4.
4: És Jézus azt mondta a János 5:4-ben.
3: To this woman who just had a mighty encounter through Jesus of salvation.
4: Ennek az asszonynak, aki Jézuson keresztül hatalmas találkozást élt át a megtérés az üdvösséggel.
3: And she was asking, well, how do we worship God? Do we, because I'm a Samaritan, do we do it the Samaritan way? Do we do it the Jewish way?
4: Azt kérdezte ez az asszony Jézustól, hogy hogyan kell Istent imádni, a zsidó módon vagy a szamaritánus módon?
3: Do we like the Pentecostals or like the Baptists or like the Presbyterians? Which is the right way?
4: Úgy csináljam, ahogy a pünkösdiek, vagy úgy, ahogy a baptisták, vagy úgy, ahogy a metodisták, mi a megfelelő módszer?
3: Do we go into a building or do we go out into the fields? What's the right way? Do we go into a mountain or do we go down into a cave?
4: Menjünk ki a szabad természetbe, vagy menjünk be egy épületbe, menjünk fel egy hegyre, vagy rejtőzünk el egy barlangba?
3: And Jesus said, basically, woman, you're starting in the wrong place.
4: És Jézus azt mondta alapvetően, hogy nem olyan jó kiindulási pontot választottad.
3: God is seeking those to worship him in spirit and in truth.
4: Isten olyanokat keres, akik szellemben és igazságban imádják őt.
3: He's looking for people.
4: Keresi az embereket.
3: Who will have a spirit-to-spirit relationship with him.
4: Akikkel a szellemével tud az ő szellemükkel kapcsolatban lenni.
3: And then he says this.
4: És aztán azt mondta.
3: God is spirit.
4: Isten szellem.
3: And those that worship him must worship him in spirit and in truth.
4: És akik imádják őt, azoknak szellemben és igazságban kell őt imádniuk.
3: The thing that God cannot stand is religious hypocrisy.
4: Isten, amit ki nem állhat, az a vallásos képmutatás.
3: He hates it.
4: Gyűlöli ezt.
3: He said to the Jews on one occasion.
4: Egyszer azt mondta a zsidóknak Jézus.
3: He said, you honor me with your lips, but
4: Isten,
3: your hearts are far from me.
4: A szátokkal becsültök, tiszteltek engem, de a szívetek távol van tőlem.
3: I want you to know me, I want to know you, spirit to spirit.
4: Azt akarom, hogy ismerjetek, azt akarom, hogy szellemtől szellemig ismerjelek titeket.
3: And if it's truly the spirit, it's also got to be in truth.
4: És hogyha szellemben van a dolog, akkor muszáj, hogy igazságban legyen.
3: I can't pretend, I can't play act.
4: Nem játszhatom meg magam, nem csinálhatok úgy, mintha.
3: I've got to talk to him with total honesty and absolute integrity.
4: Teljesen őszintén és becsületesen kell Istennel beszélnem.
3: And he will respond to me in the same way.
4: És akkor ő is ugyanígy fog hozzám viszonyulni.
3: Now, while this relationship existed,
4: amíg Ádámék ilyen kapcsolatban voltak Istennel,
3: they knew his presence, they loved his presence and they knew him intimately.
4: Ismerték és szerették Isten jelenlétét, és ismerték őt bensőséges módon.
3: Now that's the heart, that's where it begins.
4: Ez a veleje a dolognak, itt kezdődik az egész.
3: Number two.
4: Második pont.
3: They were filled with God's eternal life just the same way that Jesus was.
4: Ugyanúgy tele voltak Isten örök életével, ahogy Jézus is.
3: Because of the relationship,
4: a kapcsolatuk miatt,
3: God's eternal life could flow into their humanity without any restriction.
4: Isten örök élete minden korlátozás nélkül tudott beáradni az ő emberi lényükbe.
3: And in that life is the power to rule.
4: És ebben az életben van uralkodási erő.
3: By the power of his eternal life, they could rule over themselves completely.
4: És Isten örök életének az erejével Ádámék maradéktalanul uralni tudták önmagukat.
3: And they could rule over all that God had created and keep it in perfect order.
4: És kormányozni tudtak, és teljes rendben tudtak tartani mindent, amit Isten teremtett.
3: Now that ability flowed into them from God.
4: Ez a képesség Istentől áradt beléjük.
3: But it flowed through their humanity with this tremendous ability that came.
4: És Istennek az elképesztő képességeivel, ami ezzel együtt áradt át az emberi lényükön.
3: Number three.
4: Harmadik pont.
3: They had unlimited access to all the power and resources of his grace.
4: Korlátlanul hozzáférhettek Isten kegyelmének teljes erejéhez és minden erőforrásához.
3: Number four.
4: Negyedik pont.
3: They were impregnable to the devil, and he could not touch them.
4: A sátán nem tudott hozzájuk férni semmilyen módon, nem tudta megérinteni őket.
3: Now, I'm not going to prove this to you, but I'm making a statement.
4: Nem tudom bebizonyítani, de azért kijelentek itt most valamit.
3: The devil has never been able to penetrate the kingdom of God, and he never will be able to.
4: A sátán soha nem tudott behatolni Isten királyságába, és soha nem is lesz képes rá.
3: Inside the kingdom,
4: a királyságon belül,
3: there's total security from the devil, and he can't touch us.
4: Teljesen biztonságban vagyunk az ördögtől, és nem tud hozzánk érni.
3: He couldn't touch Adam and Eve until they stepped out of the kingdom.
4: Ádámot és Évet sem tudta érinteni, amíg ki nem léptek a királyságban.
3: And only then could he get them.
4: Csak akkor tudta őket elkapni.
3: So within the kingdom,
4: tehát a királyságon belül,
3: they were impregnable to the devil, he could not touch them.
4: Támadhatatlanok voltak az ördög részéről, nem tudott hozzájuk nyúlni.
3: Number five.
4: Ötödik pont.
3: At that time,
4: akkor,
3: while that situation continued,
4: amíg ez a helyzet fennállt,
3: no sin, disease, sickness, death. Do you want to say these one after me? I don't know how you're going to do it. No sin.
4: Tehát nem semmi bűn.
3: No disease.
4: Semmi betegség.
3: No sickness.
4: Semmi egyéb kórság.
3: No death.
4: Semmi halál.
3: No sorrow.
4: Semmi bánat.
3: No pain.
4: Semmi fájdalom.
3: No hate.
4: Semmi gyűlölet
3: was found anywhere in God's creation.
4: Nem volt található sehol Isten teremtett világában.
3: They just weren't there.
4: Egyszerűen ezek a dolgok nem voltak.
3: And then we come to the tragic fall.
4: És utána jön a tragikus bukás.
3: Now this is the temptation of the devil.
4: Ez az ördög kísértése.
3: He didn't tempt them to sin.
4: Nem bűnre csábította őket.
3: He first of all maligned God's character.
4: Hanem először is Isten jellemét homályosította be.
3: While you're living under God's rule, you can never come to the full emancipation of yourselves.
4: Azt mondta nekik, hogy amíg Isten uralma alatt éltek, addig egyáltalán nem tudjátok felemelni magatokat egy egyenjogosított szintre.
3: God's deliberately keeping you under.
4: Isten szándékosan a saját hatalma alatt tart titeket.
3: Because he doesn't want you to become like God.
4: Mert nem akarja, hogy olyanok legyetek, mint ő.
3: But if you step out from under that tyrannical rule,
4: de hogyha kiléptek Istennek a zsarnoksága alól,
3: and if you become independent,
4: és önállóak lesztek,
3: then you can develop the resources within yourself.
4: Akkor kifejleszthetitek a bennetek levő forrásokat.
3: And by your own power,
4: és saját erőtökkel,
3: and by your own self-life,
4: és saját életetekkel,
3: you can develop yourself to the full stature of God, and you can become just like God.
4: Kifejleszthetitek magatokat annyira, hogy olyanok lesztek, mint Isten.
3: Now most secular theory basically has that as the idea. We only got to emancipate ourselves and we can make this world perfect.
4: A legtöbb világi filozófia és ideológia ezen alapszik, hogy fejlesszük ki magunkat, legyünk felemelkedettek, és akkor tökéletes lesz a világ.
3: So the devil didn't tempt them to sin, that would have been too obvious.
4: Tehát a sátán nem bűnre csábította Ádámékot, mert ez túl nyilvánvaló lett volna.
3: Why do you live under God's authority all the time? Just saying yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, and doing whatever he tells you.
4: Ha nem azt mondta, hogy hát miért vagytok Isten hatalma alá, hogy bármit mond nektek, azt mondjátok, igen, uram, bármit parancsol.
3: Why don't you step out and start making your own decision?
4: Miért nem léptek ki és kezdetek önálló döntéseket hozni?
3: You've got tremendous ability within your self-life to come into the fullness of God. Step out and develop yourselves and you'll become just like God.
4: A saját életetekben óriási lehetőségek rejlenek, úgyhogy éljétek a saját életeteket, kilépjetek ki Isten hatalma alól, olyanok lesztek, mint ő.
3: They had no intention to become sinners.
4: Ádám még egyáltalán nem akartak bűnösök lenni.
3: They expected, in fact, to improve themselves until finally all the fullness of God was their own.
4: Igazából arra számítottak, hogy olyan szintig tudják majd magukat javítani és fejleszteni, amíg minden, ami Istené, az övék is lesz.
3: They fell into the trap of stepping into independence.
4: Beléptek abba a csapdába, hogy függetlenek legyenek.
3: They had no intention of becoming sinners.
4: Egyáltalán nem szándékoztak bűnössé válni.
3: But the moment they stepped into independence,
4: de abban a pillanatban, amikor a függetlenségbe léptek,
3: they lost everything.
4: Mindent elvesztettek.
3: They became the prisoners of Satan.
4: A sátán rabjai lettek.
3: And they fell and became they were prisoners of sin and Satan instead.
4: Elbuktak, és a sátán és a bűn fogjai lettek, ahelyett, hogy szabadok lettek volna, és
3: tökéletesek.
4: Négy dolgot veszítettek el azonnal.
3: Because God said to them, if you eat of the tree of the knowledge of good and evil, then you will die.
4: Mert Isten azt mondta nektek, hogy abban a pillanatban, amikor eztek a jó és gonosz tudásának a fájáról, meg fogtok halni.
3: They said, all you need to know what's right or wrong, and you can then have the power to do it.
4: A sátán meg azt mondta, hogy tudni fogjátok akkor, hogy mi a jó és mi a rossz, és erőtök lesz azt tenni, amit akartok, ami helyes.
3: That's a horrible lie.
4: Ez egy szörnyű hazugság volt.
3: Because when the devil gets onto you, you can't do what you want to do, and you can't be what you want to be.
4: Mert amikor az ördög rád száll, akkor nem tudod azt tenni, amit akarsz, és nem tudsz az lenni, ami akarsz.
3: There's four things happened to them.
4: Tehát négy dolog történt Ádámmal és Évával.
3: Number one.
4: Először.
3: They instantly died as far as their spirit was concerned.
4: Azonnal meghaltak szellemileg.
3: It wasn't soul death, it was spirit death. They lost all reality of ability to fellowship with God in the spirit.
4: Nem a lelkük halt meg, hanem a szellemük. Tehát elvesztették minden képességüket arra, hogy a szellemükkel Istennel kapcsolatban legyenek.
3: The moment it says this in Ephesians 4:18.
4: Ez az Efézus 4:18-ban van.
3: They were immediately cut off or alienated, they were cut off from the life of God.
4: Azonnal el lettek vágva, vagy elidegenedtek Isten életétől.
3: And their only resources was their own soul life.
4: Akkor már csak a saját lelki életük volt az erőforrásuk.
3: And they went on living a long time, but it was only by the power of their soul life.
4: Még nagyon sok ideig éltek fizikailag, de csak a lelki, a saját életük ereje által.
3: Now this is an interesting thought.
4: Ez egy érdekes gondolat.
3: Adam lived 930 years before he died.
4: Mert Ádám 930 évig élt, mielőtt meghalt.
3: See, sin didn't immediately shorten his life, but as they went on generation to generation, the life cycle got shorter and shorter because sin was doing its devilish work even to cut short their soul life.
4: Nem azonnal halt meg Ádám fiatal korában, hanem minden generáció, minden nemzedék rövidebb ideig élt utána, mert a sátán végezte a maga pusztító életét, és még az ő saját lelki életüket is megrövidítette.
3: Because all these terrible things began to come into creation, sickness and disease and hate and pain and all these other things, and as a result they started living less and less time.
4: Mert mindenféle szörnyű dolog bejött a teremtett világba, a betegség és a halál és a bánat és a fájdalom, és így az emberek egyre rövidebb ideig éltek.
3: But when that first man stepped out of the perfection that he was in as he obeyed God completely, he went on living and living and living. Even it took a long time for death to work its way into his soul life.
4: De az első ember, amikor belépett az Istentől való függésből az önállóságba, még sokáig élt fizikailag, mert a saját lelki élete életben tartotta hosszú ideig.
3: Can you hear what I'm saying?
4: Halljátok, amit mondok?
3: And all sickness, disease and death, it has its root in sin, and the more it gets hold of humanity, the more it cuts even their soul life short.
4: Minden betegségnek és halálnak a gyökere a bűnben van, és minél inkább megragadja a bűn az emberek életét, annál rövidebb lesz az embereknek a saját lelki alapon élt élete.
3: Number two, I've said this already, but
4: második dolog, már mondtam.
3: They lost God's eternal life.
4: De elveszítették Isten örök életét.
3: As a result,
4: ennek eredményeként,
3: they had no power to govern themselves.
4: Már nem volt erejük.
3: And they had no power to rule over God's creation.
4: Önmaguk fölött uralkodni és Isten teremtett világa fölött uralkodni.
3: So all of creation then went into chaos.
4: Tehát az egész teremtett világ fejreállt és kaotikus lett.
3: And their death and sin had its effects on all of creation.
4: És most már a bűn és a halál és a betegség hatása ott van az egész teremtett világban.
3: Number three.
4: Harmadik dolog.
3: They completely lost fellowship with God.
4: Teljesen elvesztették a közösséget Istennel.
3: When God came into the garden looking for them,
4: amikor Isten bejött a kertbe és őket kereste,
3: because the pain of that separation was much greater in God's heart, I think, than in Adam's heart. He said, Adam, where are you?
4: Azt gondolom, hogy Isten szívében sokkal nagyobb volt a fájdalom az elválasztottság miatt, mint Ádám szívében. Így kiáltott Isten, hogy Ádám, hol vagy?
3: And when, instead of rushing joyfully into his presence like they used to, they ran away and hid themselves.
4: És ahelyett, hogy az emberek örömmel Isten jelenlétébe futottak volna, mint korábban, elrejtőztek ilyetten.
3: Because they knew they were somehow they knew they were no longer holy. They couldn't come near a holy God because now the separation of sin had come between them.
4: Mert valahogyan már tudták, hogy ők már nem szentek, tehát nem közeledhetnek egy szent Istenhez, mert valahogy a bűn egy választó falat épített közéjük.
3: And number four.
4: Negyedik dolog.
3: They were no longer protected by from the devil, and he could attack their lives and do what he liked with them.
4: Már nem voltak védve az ördög ellen, aki megtámadhatta az életüket és azt csinálhatott velük, amit akart.
3: And the tragedy of sin coming into the world and across the human race, the price of that is immeasurable.
4: És szinte mérhetetlen annak a tragédiája és annak a kára, amit az okozott, hogy a bűn behatolt az emberiség életében.
3: And then God sent Jesus into the world.
4: És aztán Isten elküldte Jézust a világba.
3: And what I want us to see is that he came into exactly the same humanity that Adam and Eve had before they sinned.
4: Szeretném, hogyha látnátok, hogy Jézus pontosan olyan emberként jött el a világba, amilyen emberi élete Ádámnak és Évának volt a bűnbeesés előtt.
3: The difference between their two lives was the decision that each of them made.
4: Kettőjük élete között a különbséget az a döntés jelentette, amit meghoztak.
3: Adam and Eve made the decision to disobey God and to become independent.
4: Adam és Éva úgy döntött, hogy engedetlenek lesznek Istennel szemben, és függetlenek lesznek.
3: And their sin was the fruit of the independence.
4: És a bűnük az az önállóságuk, függetlenségük gyümölcse volt.
3: The root was independence.
4: A gyökér az a függetlenség volt.
3: And that's why before God can save anybody, he's got to deal with their independence. And not just try and deal with their sin, because that's only a fruit of something much deeper.
4: És ezért van az, hogyha Isten valakit meg akar váltani, akkor először az illető függetlenségével kell elbánni, és nem a bűneivel, mert a bűnei azok az alapproblémának, az függetlenségnek a gyümölcsei.
3: Amen. So Jesus came to live in exactly the same humanity.
4: Tehát Jézus ugyanolyan emberként jött el, amilyen Ádám és Éva volt.
3: He was tempted in exactly the same ways that Adam was. We're told that in Scripture.
4: Ugyanolyan módokon megkísértetett, mint Ádám, ez a Bibliában is benne van.
3: But he always made a decision.
4: De hozott egy döntést.
3: I will do my Father's will.
4: Megteszem az Atyám akaratát.
3: Whatever he says.
4: Bármit is mond.
3: And whatever it costs.
4: És bármibe kerül.
3: Not for one minute or one day will I ever live my own independent life.
4: Egyetlen nap, egyetlen percig sem fogom a saját független életemet élni.
3: He could have done.
4: Megtehette volna.
3: He had the ability, but he never chose to do that.
4: Képes volt rá, de úgy döntött, hogy soha nem fogja megtenni.
3: But he chose to live the way that Adam should have lived.
4: Hanem úgy döntött, hogy úgy él, ahogy Ádámnak kellett volna.
3: And he demonstrated that when this humanity is totally obedient.
4: És bemutatta, hogyha az emberi lény teljesen engedelmes.
3: It's incredibly, wonderfully beautiful.
4: Akkor ez kihetetlenül és csodálatosan szép.
3: It's powerful.
4: Erőteljes.
3: It's sinless.
4: Bűntelen.
3: It's untouchable by the devil.
4: És az ördög nem érhet hozzá.
3: The eternal life of God can flow into him and out through him in a river of life and blessing that brings salvation and deliverance to many others.
4: És Istennek az örök élete áldásként és életként beleállhat ennek az embernek az életébe, ami másokra üdvösség és gyógyulás és szabadulásként árad tovább.
3: You see, your sanctification. Jesus came to live in exactly the same humanity.
4: Tehát Jézus ugyanolyan emberként jött el, amilyen Ádám és Éva.
3: He was tempted in exactly the same ways that Adam was. We're told that in Scripture.
4: Ugyanolyan módokon megkísértetett, mint Ádám, ez a Bibliában is benne van.
3: But he always made a decision.
4: De hozott egy döntést.
3: I will do my Father's will.
4: Megteszem az Atyám akaratát.
3: Whatever he says.
4: Bármit is mond.
3: And whatever it costs.
4: És bármibe kerül.
3: Not for one minute or one day will I ever live my own independent life.
4: Egyetlen nap, egyetlen percig sem fogom a saját független életemet élni.
3: He could have done.
4: Megtehette volna.
3: He had the ability, but he never chose to do that.
4: Képes volt rá, de úgy döntött, hogy soha nem fogja megtenni.
3: But he chose to live the way that Adam should have lived.
4: Hanem úgy döntött, hogy úgy él, ahogy Ádámnak kellett volna.
3: And he demonstrated that when this humanity is totally obedient.
4: És bemutatta, hogyha az emberi lény teljesen engedelmes.
3: It's incredibly, wonderfully beautiful.
4: Akkor ez kihetetlenül és csodálatosan szép.
3: It's powerful.
4: Erőteljes.
3: It's sinless.
4: Bűntelen.
3: It's untouchable by the devil.
4: És az ördög nem érhet hozzá.
3: The eternal life of God can flow into him and out through him in a river of life and blessing that brings salvation and deliverance to many others.
4: És Istennek az örök élete áldásként és életként beleállhat ennek az embernek az életébe, ami másokra üdvösség és gyógyulás és szabadulás.

0: tenni.
1: But he chose to live the way that Adam should have lived.
0: Hanem úgy döntött, hogy úgy él, ahogy Ádámnak kellett volna.
1: And he demonstrated that when this humanity is totally obedient.
0: És bemutatta, hogyha az emberi lény teljesen engedelmes.
1: It's incredibly, wonderfully beautiful.
0: Akkor ez kihetetlenül és csodálatosan szép.
1: It's powerful.
0: Erőteljes.
1: It's sinless.
0: Bűntelen.
1: It's untouchable by the devil.
0: És az ördög nem érhet hozzá.
1: The eternal life of God can flow into him and out through him in a river of life and blessing that brings salvation and deliverance to many others.
0: És Istennek az örök élete áldásként és életként beleállhat ennek az embernek az életébe, ami másokra üdvösség és gyógyulás és szabadulásként árad tovább.
1: You see, your sanctification and my sanctification.
0: Tudjátok, a ti megszentelődésetek és az enyém.
1: It affects us very seriously, obviously.
0: Nagyon komolyan befolyásolja az életünket.
1: But it also affects the whole world in which we live.
0: De azt az egész világot is érinti, amiben élünk.
1: If we become truly sanctified,
0: ha valóban megszentelődünk,
1: then we become like Jesus in the way that we live, and it flows out of us the same way it flowed out of him.
0: Akkor ugyanúgy fogunk élni, ahogy Jézus élt, és ugyanez a fajta élet fog kiáradni belőlünk mások felé.
1: That's what Paul says. When I got these Gentiles to sanctification, then a mighty flow of miracles flowed out through them.
0: Ezt mondta Pál is, hogy amikor elértem a pogányoknál, hogy megszentelődjenek, akkor a csodáknak hatalmas áradata indult el.
1: You see, that's why you shouldn't go to a cave and try and meet God on your own. You've got to come to sanctification in a hostile world, because that's where your sanctification has got power to change the world.
0: Tudjátok, ezért van az, hogy nem szabad elvonulnotok egy barlangba, hogy ott magatokban legyetek szentek, hanem egy ellenséges világban kell megszentelteknek lennetek, azért, hogy meg tudjátok változtatni ezt a világot.
1: And that's why I'm a bit wary of some of these prayer movements which end up with people spending all their time just loving Jesus in his presence, and they never go out and loose that power into a sin-sick dying world that's all around them.
0: Ezért fáradok bele időnként azokba az ima mozgalmakba, amelyek csak arról szólnak, hogy az emberek elvonulnak, és csak Jézus szeretik, és vele vannak kapcsolatban, és ezt élvezik, de sosem mennek ki a beteg világba, hogy azt megérintsék és helyreállítsák.
1: And Jesus makes this very clear.
0: Jézus nagyon világosra tette ezt.
1: He didn't call his disciples just to holiness.
0: Nem csak szentségre hívta a tanítványait.
1: He called them to be holy in the world.
0: Hanem arra, hogy a világban legyenek szentek.
1: So that the world through them might believe and might be changed.
0: Hogy a világ rajtuk keresztül hihessen és megváltozhasson.
1: He was perfectly holy.
0: Ő tökéletesen szent volt.
1: And as a direct result, mighty miracles and God glorifying works constantly flowed out of his sanctified life.
0: És ennek eredményeképpen állandóan hatalmas csodák és Isten dicsőítő dolgok történtek Jézus megszentelt életén keresztül.
1: Someone who's truly sanctified.
0: De hogyha valaki teljesen megszentelt,
1: automatically miracles of the life of Jesus will flow out through them.
0: Automatikusan Jézus életének a csodái kezdenek áradni az ilyen emberből.
1: Now, we could spend a long time on this.
0: Nagyon sok időt tölthetnénk ezzel a témával.
1: Jesus makes this very clear.
0: De Jézus nagyon világosra tette.
1: It's such an important thing. I want to spend probably the rest of this time on this.
0: Ez annyira fontos, hogy valószínűleg a még hátralevő időmet ezzel fogom tölteni.
1: Come to John 14.
0: A János 14-hez lapozatok.
1: He describes the life that he has with the Father.
0: Leírja Jézus azt az életet, amit ő az atyával él.
1: He said, I live by the Father.
0: Azt mondja, én az atya által élek.
1: I obey the Father.
0: Engedelmeskedek neki.
1: I prove that I love the Father by the way that I obey him.
0: Az engedelmességemmel bizonyítom be, hogy szeretem őt.
1: And now I want to bring you, after my resurrection, I want to bring you to where I am.
0: És majd a feltámadásom után el akarlak titeket juttatni arra az állapotra, amiben én vagyok.
1: And then he goes on to say,
0: és utána azt mondja,
1: verse 11,
0: a 11. versben,
1: believe me that I am in the Father and the Father is in me.
0: Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van.
1: Or else believe me for the sake of the works themselves.
0: Ha pedig nem magukért, a cselekedetekért higgyetek nekem.
1: You've looked at this for 3.5 years.
0: Ezt 3.5 éve nézitek már.
1: You've seen the fellowship between the Father and the Son.
0: Látjátok a közösséget az atya és a fiú között.
1: You've seen the intimacy that we enjoy with each other.
0: Látjátok, hogy milyen bensőséges kapcsolatban vagyunk egymással.
1: My passion is to be with the Father.
0: Azért ég a szívem, hogy az atyával legyek.
1: To love the Father.
0: Szeressem őt.
1: Let him have complete access to my humanity.
0: Hogy ő teljesen hozzáférhessen az én emberi lényemhez.
1: Then through me.
0: És aztán rajtam keresztül.
1: He can speak his mighty words.
0: Kimondhassa az ő hatalmas szavait.
1: And he can do his mighty works.
0: És megtehesse a hatalmas cselekedeteit.
1: Now I'm inviting you guys into the same relationship.
0: Gyerekek, én titeket is erre a kapcsolatra hívlak.
1: Believe me.
0: Higgyetek nekem.
1: Verse 12.
0: 12. vers.
1: Most assuredly.

0: Bizony mondom nektek.
1: I say to you, he who believes in me,
0: aki hisz én bennem,
1: the works that I do, he will do also.
0: Az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket
1: én. And greater works than these he will do, because I go to the Father.
0: És nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek.
1: Whatever you ask the Father in my name, that will I do, that the Father might be glorified in the Son.
0: Akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban.
1: If you ask anything in my name, I will do it.
0: Ha valamit, bármit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.
1: If you love me,
0: ha szerettek engem,
1: you will, is the correct, you will keep my commandments.
0: Meg fogjátok tartani a parancsaimat.
1: If you love me, you will keep my commandments.
0: Ha szerettek engem, meg fogjátok tartani a parancsaimat. Ez a megfelelő fordítás.
1: You can't be a lover of me without being obedient to me.
0: Nem szerethettek engem, ha nem engedelmeskedtek nekem.
1: I could not be a lover of my father without being obedient to him.
0: Én sem szerethetném az atyámat anélkül, hogy engedelmeskednék neki.
1: That's the heart of sanctification.
0: Ez a megszentelődés lényege.
1: I'm exclusively for his use.
0: Hogy én kizárólag az ő használatára vagyok.
1: I've never been for my use.
0: Soha nem a saját céljaimat szolgáltam.
1: Not for one second has anyone or anything made me do something that wasn't pleasing to the Father.
0: Soha semmi és senki nem tudott rávenni arra, hogy akár egyetlen másodpercig is olyat csináljak, ami az atyának nem kedves.
1: And what's flowed out of me all these years you've been watching?
0: És ti figyeltétek, hogy mindezekben az években mi áradt ki belőlem.
1: Outflow of that relationship.
0: Ez pedig az atyával való kapcsolatomnak a folyamánya.
1: Now I'm inviting you into the same relationship.
0: És most titeket is ugyanerre a kapcsolatra hívlak.
1: But through you, it's going to be even more powerful.
0: De rajtatok keresztül ez még erőteljesebb lesz.
1: Because while I was on earth, I was restricted in my authority.
0: Mert miközben én a Földön voltam, nekem korlátozott volt a hatalmam.
1: All I could do was to recover what Adam had lost.
0: Csak azt tudtam visszaszerezni, amit Ádám elveszített.
1: And Adam had no authority in the heavens, he only had authority on earth.
0: És Ádámnak nem volt hatalma a levegőjégben, csak a Földön.
1: While he obeyed me, he had the rule of the earth.
0: Amíg engedelmeskedett nekem, addig uralkodhatott a Földön.
1: I never gave the rule of heaven to him, because I wanted to test him to see whether he would be obedient.
0: És soha nem adtam neki a levegőjégben a hatalmat, mert előbb ki akartam próbálni, hogy engedelmese.
1: And when he disobeyed me,
0: és amikor engedetlen volt,
1: he lost that authority.
0: Elfelejtette ezt a hatalmat.
1: And he never had authority in the heavens.
0: És a levegőjégben soha nem kapta meg a hatalmat.
1: Now God's got another man.
0: De Istennek most van egy másik embere.
1: The man Christ Jesus.
0: Az ember Krisztus
1: who's
0: Jézus.
1: Who's obeyed him perfectly for 33.5 years.
0: Aki tökéletesen engedelmeskedett neki 33.5 évig.
1: Even to death upon a cross, he's still saying, yes, Father, I'll die on a cross.
0: Egészen a kereszt halálig azt mondta, igen, atyám, meg fogok halni a kereszten.
1: And that allowed God righteously to give to this man full authority in heaven, on earth and under the earth, all authority was given to him.
0: És ez Istennek lehetőséget adott arra, hogy jogszerűen hatalmat adjon Jézusnak, ennek az embernek, a levegőjékben, a Földön és a Föld alatt is.
1: We read this in Philippians.
0: Ezt a Filippi levélben olvassuk.
1: Because he was obedient even to death upon a cross.
0: Mert a kereszt halálig is engedelmes volt.
1: The Father has highly exalted him.
0: Az atya felmagasztalta őt magasra,
1: and given him a name which is above every name,
0: és egy minden név felett való nevet adott neki,
1: the name of Jesus,
0: hogy Jézus nevére
1: every knee shall bow,
0: minden térd
1: megvajoljon,
0: és minden nyelv
1: vallja,
0: hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
1: Amen. Now, you see, you've got to see this.
0: Látni fogjátok.
1: The risen Christ is 1,000 times more powerful than the earthly Christ.
0: A feltámadott Krisztus ezerszer erősebb, mint a földi Krisztus.
1: You've got to see this.
0: Meg kell ezt értenetek.
1: What Jesus did on earth was fantastic.
0: Amit Jézus a földön tett, az elképesztő volt.
1: As far as he was concerned, it was a time of constriction and frustration.
0: De ő úgy érezte, hogy korlátok közé volt szorítva és frustrálva volt emiatt.
1: Why?
0: Miért?
1: Because he couldn't yet deal with the demonic principalities that had their seats of authority in the heavenlies.
0: Mert még nem számolhatott le azokkal a démoni fejedelemségekkel, amelyeknek a trónja a levegőjékben volt.
1: While he was reclaiming what Adam lost,
0: miközben visszaszerezte azt, amit Ádám elvesztett,
1: he had authority on earth, but not beyond that.
0: Volt a földön hatalma, de azon túl nem.
1: And he frequently says, I have power on earth to cast out devils.
0: És többször elmondta, hogy van hatalmam a földön démonokat
1: üldözni.
0: Van hatalmam a földön betegeket gyógyítani. Van hatalmam a földön a bűnt megbocsátani.
1: But once he's risen from the dead,
0: de miután feltámadt a halálból,
1: and the Father righteously and glorious said, now this man's proved his submission even to death upon a cross, I'm going to give him everything.
0: És az atya jogszerűen azt mondhatta, és boldogan azt mondhatta, hogy ez az ember engedelmeskedett nekem egészen a kereszt halálig, ezért mindent neki adok.
1: Now we have a man.
0: Most már van egy emberünk, egy ember,
1: who has all power,
0: aki minden erő és minden hatalom,
1: in heaven,
0: a mennyben,
1: on earth,
0: a földön
1: and under the earth.
0: És a föld alatt.
1: And so when he appeared to his disciples after his resurrection,
0: tehát amikor a feltámadása után megjelent a tanítványainak,
1: this is what he said.
0: Azt mondta.
1: He said, all power,
0: azt mondta, minden erő,
1: on earth and under earth has been given to me.
0: Nekem adatott a mennyben, a földön és a föld alatt.
1: Now you go.
0: Most menjetek ti.
1: And make disciples of all nations.
0: És minden nemzetben képezzetek tanítványokat.
1: And I'm with you right to the end of the age.
0: És én veletek vagyok a korszak végéig.
1: Now the first beneficiary of this was the city of Jerusalem.
0: Ennek Jeruzsálem városa volt az első kedvezményezettje.
1: While Jesus walked around Jerusalem for 3.5 years.
0: Amíg Jézus járt Jeruzsálemben 33.5 évig.
1: He was fighting the demonic powers of the ruling religious spirits that ruled over the city of Jerusalem.
0: Harcolt azok ellen a démoni erők ellen, amik vallásos erők voltak és Jeruzsálemben uralkodtak.
1: He did amazing miracles.
0: Megdöbbentő csodákat tett.
1: In Jerusalem he brought a rotting corpse out of the tomb, Lazarus.
0: Jeruzsálemben kihozott egy rothadó hullát a sírból, ez Lázár volt.
1: He manifested the fullness of God's eternal life so you could see it and touch it and handle it.
0: Bemutatta Isten örök életének a teljességét, hogy az látható volt, hallható és tapintható.
1: He taught with great authority.
0: Nagy hatalommal tanított.
1: He said, no man has ever taught like this. No one's had this authority.
0: Azt mondták az emberek, hogy soha nem tanított még senki. Így senkinek nem volt ilyen hatalma eddig.
1: Thousands would come to the healing meetings.
0: Több ezeren jöttek el a gyógyító alkalmakra.
1: But they wouldn't pay the price to become his disciples.
0: De nem fizették meg az árát annak, hogy tanítványok legyenek.
1: Because the Sanhedrin would be after them, and the religious spirits were filling them with fear.
0: Mert a nyomukban voltak a vallásos tekintélyek, és a vallásos szellemek, démonok üldözték őket.
1: So at the end of 3.5 years of the most amazing ministry.
0: Tehát 3.5 éves megdöbbentő szolgálat végén.
1: He had a committed membership to his church of 120 people.
0: Jézus gyülekezetében 120 elkötelezett tag volt.
1: A lot of people floated on the edge, but they wouldn't come in and be really his disciples.
0: Nagyon sok ember követte őt az utakon, de nem jöttek sokan be, hogy a tanítványai legyenek.
1: Because of fear.
0: A félelem miatt.
1: Because of the demonic spirits.
0: A démoni szellemek miatt.
1: And because the price was too high.
0: És azért, mert túl magas volt a dolog ára.
1: One of the things that Jesus taught them in the upper room was how to take the demonic principalities down from the heavens and clear the heavens of demonic power.
0: Az egyik dolog, amit Jézus tanított a felházban a 120-nak, az, hogy hogyan kell a levegő égben lerontani a trónjaikról azok a démoni fejedelmeket, amik ott uralkodtak.
1: And the first city to experience that was Jerusalem.
0: Az első hely, ahol ezt átélték, Jeruzsálem volt.
1: On the day of Pentecost,
0: pünkös napján,
1: they pulled those demonic powers down,
0: lerontották ezeket a démoni erőket.
1: And when Peter walked out into the same city,
0: és amikor Péter kilépett ugyanebbe a városba,
1: and preached to a crowd that had been responsible for crucifying Jesus.
0: És ugyanannak a tömegnek prédikált, amelyik felelős volt Jézus keresztre feszítéséért.
1: 3,000 repented on the spot.
0: 3,000-en tértek meg ott a helyszínen.
1: They were baptized.
0: Bemerítkeztek.
1: And they added to the church.
0: És csatlakoztak a gyülekezethez.
1: Now that's about 300% growth, 3,000% growth in one message.
0: Ez ilyen 300%-os siker, ugyan növekedés egyetlen prédikáció után.
1: A few weeks later.
0: Néhány héttel később.
1: A lame man was raised by the Peter. He pulled him up and he was healed.
0: Péter meggyógyított egy bénát, így felemelte kezénél fogva, meggyógyult az illető.
1: The city went crazy with this.
0: A város teljesen bezsongott ettől.
1: When Lazarus was raised from the dead.
0: Amikor Lázár feltámadt a halálból.
1: Lazarus was raised from the dead.
0: Tehát feltámadt Lázár.
1: There was no response.
0: Nem reagáltak az emberek erre.
1: Except a plan by the Pharisees and scribes to kill him.
0: Az egyetlen reagálás az a farizeusok és írástudók terve volt Jézus megölésére.
1: Now this lame man is raised.
0: Na most jó meggyógyul ez a béna.
1: Wonderful miracle, but not to be compared with the miracle of Lazarus.
0: Ez csodálatos csoda volt, de nem összehasonlítható Lázár feltámadásával.
1: When he runs around leaping and praising God.
0: És amikor ez az ember ott ugrál és táncolva dicséri Istent.
1: Peter preaches once more.
0: Péter még egyszer prédikál.
1: 5,000 people turn to the Lord.
0: 5,000 fordulnak az Úrhoz.
1: So now the church is 8,000.
0: Tehát most már 8,000 fős a gyülekezet.
1: That's less than 6 months.
0: És ez kevesebb, mint fél év alatt
1: történt. By the end of 2 years, the church in Jerusalem was more than 20,000.
0: És több mint 20,000 fős volt a gyülekezet Jeruzsálemben, körülbelül 2 éven belül.
1: You see, you've got to see that when we become his resurrection, he said, you're going to do greater works than I've done, because you won't have the demonic oppression upon you that was upon me.
0: Jézus azért mondta a tanítványainak, hogy nagyobb dolgokat fognak cselekedni, mint ő, mert akkor a tanítványokon már nem volt az a démoni elnyomás, ami még ő rajta ott volt és korlátozta őt.
1: Amen.
0: Amen.
1: And so the church powerfully advanced.
0: Tehát a gyülekezet erőteljesen nyomult előre.
1: Amen. Now jump to John 17.
0: Lapozzunk a János 17-hez.
1: We'll close with this bit for tonight.
0: Ma estére ezzel a résszel fog befejezni.
1: He's praying the famous prayer in the upper room before he's crucified.
0: Itt Jézus elmondja a híres imáját a felházban, mielőtt keresztre feszítik.
1: I want you to come to verse 17.
0: 17.
1: No, let's go back a bit.
0: Nem, kicsit 17-es előtt kezdjük.
1: Verse 12.
0: Tehát 17. rész, 12. vers.
1: While I was with them in the world, I kept them in your name.
0: Mikor velük voltam a világon, én megtartottam őket a te nevedben.
1: Those who you gave to me, I've kept, and none of them is lost, except the son of perdition, that the scripture might be fulfilled.
0: Akiket nekem adtál, megőriztem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön.
1: Now I come to you.
0: Most hozzád megyek.
1: And these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves.
0: És ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömömet teljesen bírják ő magukban.
1: I've given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world.
0: A te szabadat nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem a világból valók, amint hogy én sem a világból való vagyok.
1: Now notice verse 15.
0: Akkor 15. vers.
1: I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one.
0: Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
1: I don't want them to go off into a cave somewhere and start a monastery. That's the last thing I want.
0: Nem akarom, hogy elmenjenek egy barlangba és valahogy egy ilyen szerzetes rendet alapítsanak. Ez az utolsó, amit szeretnék.
1: Right where the action is.
0: Én azt szeretném, hogy ott legyenek, ahol történnek a dolgok.
1: I want them to be warrior worshippers.
0: Azt akarom, hogy harcos imádók legyenek.
1: I've given you. Okay, I've read that. Verse 16. They are not of the world, just as I am not of the world.
0: 16. vers. Nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból vagyok.
1: Sanctify them by your truth. Your word is truth.
0: Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te szabad igazság.
1: As you sent me into the world, I have also sent them into the world.
0: Amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra.
1: And for their sake, I sanctify myself, that they may also be sanctified by the truth.
0: És én az ő érdekükben megszentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban.
1: I don't pray for these alone, but for all those who will believe in me through their word. So he's got his eye on the harvest, amen?
0: Nem, de nem csak őértük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek, majd én bennem. Tehát Jézusnak a szeme előtt már az aratás lebeg.
1: This kind of sanctification doesn't lead to retreat from the world, it empowers you to be a witness in the world.
0: Ez a fajta megszentelődés nem arra vezet, hogy visszavonulj a világból, hanem arra, hogy erőteljes tanú legyél a világban.
1: And as a result,
0: ennek eredményeként
1: many are going to believe through their word.
0: Sokan fognak hinni az ő szavuknak, az ő beszédükre.
1: Verse 21.
0: 21. vers.
1: That they all may be one as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me.
0: Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.
1: The glory, verse 22, the glory which you gave me, I have given to them.
0: 22. vers, én azt a dicsőséget, amelyet nékem a fel nekik adtam.
1: They may be one, just as we are one.
0: Hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk.
1: I and them.
0: Én ő bennük.
1: And you in me,
0: és te én bennem.
1: That they may be made perfect in one, that the world may know that you sent me and have loved them as you loved me.
0: Hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.
1: Why don't we just summarize that?
0: Akkor foglaljuk össze ezt.
1: He prayed for them to be kept from the world, but they would need to stay in the world.
0: Tehát Jézus azért imádkozott, hogy Isten őrizze meg őket a világtól, de ott kellett maradniuk a világban.
1: He especially prayed that God would keep them in the truth and protect them from every lie.
0: Különösen imádkozott azért, hogy az Atya őrizze meg őket az igazságban és védje meg őket minden hazugságtól.
1: The word that he had already given them was the only truth.
0: Az a szó, amit Jézus már adott a tanítványoknak, az egyetlen igazság.
1: The devil was a liar and from the beginning, and he's the father of all lies.
0: Az ördög a hazugság, hazug volt kezdettől fogva, és ő a hazugságok atya.
1: For their sake, he had already sanctified himself.
0: Jézus a tanítványok érdekében már megszentelte magát.
1: That they also may be sanctified by that truth.
0: Hogy ez az igazság őket is megszentelje.
1: See, he said to them earlier. He said, "I am the way, I am the truth, and I am the life."
0: Korábban is azt mondta nekik, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet.
1: It's the only way to the Father.
0: Én vagyok az egyetlen út az Atyához.
1: There's no other life.
0: Nincs más élet.
1: There's no other truth.
0: Nincs más igazság.
1: There's no other way. This is it.
0: És nincs más út, nincs más élet. Ez az egyetlen.
1: So grab hold of it with all your mind.
0: Tehát teljes elmétekkel, lelketekkel ragadjátok ezt meg.
1: Number four.
0: Negyedik.
1: He prayed that many would believe in him through their life and their word.
0: Azért is imádkozott, hogy sokan, azokért a sokakért, akik majd hisznek Jézusban, a tanítványok életén és üzenetén keresztül.
1: Paul said in Romans 15.
0: Azt mondta Pál a Róma 15-ben.
1: He said, God brought obedience to the Gentiles in word and in deed.
0: Azt mondta, hogy Isten engedelmessé tette a pogányokat szóban és cselekedetben.
1: It wasn't just the word, it was the actions of their life. They all said the same thing.
0: Nem csak a szavaik voltak, hanem az életük üzenete is. Tehát az életük és a szavaik összhangban voltak egymással.
1: Jesus said to his accusers.
0: Jézus azt mondta a vádlóinak.
1: If you can't believe me for my words, then believe me for my works. They all say the same thing.
0: Hogyha nem hisztek nekem a szavaimért, akkor higgyetek a cselekedetekért, hiszen azok ugyanazt mondják, amit a szavaim.
1: Now that's the life.
0: Tehát ez ez az élet.
1: Amen, that's the sanctified life.
0: Ez a megszentelt élet.
1: It's word and deed, word and deed.
0: Szó és cselekedet, szó és cselekedet.
1: And they're inseparable, he joined one with the other.
0: Ez a kettő elválaszthatatlanul össze van kötve egymással.
1: He prayed that many would believe in him through their word and through their life.
0: Tehát imádkozott azokért a sokakért, akik a tanítványok élete és szavai miatt fognak hinni ő benne.
1: He prayed for them to have, this is number five, he prayed for them to have perfect intimacy, fellowship and unity with the three persons of the Godhead.
0: Azért imádkozott, hogy a tanítványainak tökéletesen bensőséges kapcsolata, közössége és egysége legyen az Istenség három személyével.
1: And as a result,
0: és ennek eredményeként,
1: they would now enjoy this same love and unity among themselves.
0: Ők is ezt a szeretetet és egységet élhessék át egymás között.
1: This would all happen once the Spirit had come to them.
0: Mindez akkor fog megtörténni, amikor a Szent Szellem közéjük jön.
1: Amen.
0: Amen.
1: Just repeat what I said earlier about Romans 15. Just six words and I'm finished.
0: Csak ismételjük meg, amit a Róma 15-ről mondtam az előbb, pár szó az egész.
1: They were sanctified by the Holy Spirit.
0: Tehát a tanítványokat a Szent Szellem szentelte meg.
1: God accomplished mighty things through word and deed.
0: Isten hatalmas dolgokat tett meg szóval és tettel.
1: First of all in the life of Paul.
0: Először is Pál életében.
1: And then the Gentiles now became obedient in word and deed. There it comes again.
0: És utána már a pogányok is engedelmesek lettek szóval és tettel is. Újra ezt olvassuk.
1: Through whom mighty signs and wonders occurred by the power of the Holy Spirit.
0: Akiken keresztül hatalmas jelek és csodák történtek a Szent Szellem ereje által.
1: Now I'll just say this in closing tonight.
0: A ma esti zárószavam ez lesz.
1: Sanctification is a crisis.
0: A megszentelődés az egy válsághelyzet.
1: It's like getting married.
0: Olyan, mint a házasságkötés.
1: There's a moment when you say, I will.
0: Van egy pillanat, amikor azt mondod, hogy akarom.
1: You take your solemn vows.
0: Az ünnepélyes fogadalmat te elmondod.
1: In that moment of covenant, you are now one with your wife, and she's one with you for the rest of your life.
0: És a szövetségkötés pillanatában már egy vagy a feleségeddel, ő is egy veled, az életetek hátra levő részére ez van.
1: There's a crisis.
0: Ez egy döntő pillanat.
1: But then it takes decades to work it out, beloved.
0: De szeretteim, utána évtizedekig tart ezt megvalósítani. Így
1: there's
0: van?
1: A process.
0: Ez egy folyamat.
1: But you never think of divorce.
0: De eszetekbe se jut a válás.
1: If you hit a bump, you find a way through. Not out of the relationship.
0: Hogyha egy buszkát találtok, akkor azt keresitek, hogy ne kimenjetek a kapcsolatból, hanem hogy hogyan menjetek azon át.
1: Now tomorrow I'm going to concentrate on these two things.
0: Holnap erre a két dologra fogok koncentrálni.
1: How we, as it were, activate the moment of crisis.
0: Hogy hogyan tesszük cselekedetekké a döntés pillanatát.
1: And then how we continue in the process until it's fully manifested in our life.
0: És utána hogyan maradunk benne a folyamatban, amíg teljesen meg nem nyilvánul az eredménye az életünkben?
1: We're called to entire sanctification.
0: Minket Isten maradéktalan megszentelődésre hívott el.
1: The Bible does not teach instant entire sanctification.
0: De a Biblia nem tanítja, hogy azonnal lesz a teljes megszentelődésünk.
1: It teaches progressive sanctification, which goes on from the moment of crisis.
0: Hanem folyamatos előrehaladó megszentelődésről beszél, ami a döntés pillanatával kezdődik el.
1: But you can't begin the process until you've made the decision and commitment about the crisis.
0: De nem kezdhetitek el a folyamatot, amíg a döntés pillanatában úgy nem döntöttetek, hogy ezt akarjátok csinálni.
1: So both are necessary.
0: Tehát mind a kettő szükséges.
1: Tomorrow I'll explain the crisis and I'll explain the process and how you go from where you are to where you know God wants you to be.
0: Holnap beszélek tehát arról, hogy mi a döntés pillanata, mi ez a folyamat, és hogy hogyan juttok el a jelenlegi állapototoktól oda, amivel Isten tenni akar
1: titeket.
0: Ebből a Filippi levélből származó bátorítással fejezem be.
1: And it's a promise in chapter 1.
0: Ez egy ígéret a az első részben.
1: He that has begun a good work in you,
0: aki elkezdette bennetek a jó munkát,
1: he will complete it until the day of Jesus Christ.
0: Be fogja fejezni Jézus Krisztus napjáig.
1: And I'm going to show you some scriptures of the guarantee from God of the finished product, even when you're just beginning along the road.
0: És én fogok nektek mondani néhány verset, ami Isten ígéretét tartalmazza arról, hogy a végeredmény teljesen garantálva van, attól függetlenül, hogy hol tartotok az út elkezdése után.
1: But I want you to see the power of what a sanctified life can do.
0: De szeretném, ha látnátok, milyen ereje van annak, amit el tud végezni egy megszentelt élet.
1: Jesus is the extreme example of this.
0: Jézus ennek a legszélsőségesebb példája.
1: Because he sanctified himself.
0: Mert ő megszentelte magát.
1: Multitudes were given a glorious salvation.
0: Ezért tömegek kaptak dicsőséges üdvösséget.
1: Now only he paid the debt for sins.
0: Csak Jézus fizette ki az adósságunkat a bűn miatt.
1: But many others have paid the price to allow that life to flow through them like a river to bring salvation to thousands of others.
0: De sokan megfizették az árát annak, hogy lehetővé váljon, hogy ez az élet rajtuk átáradva, sokan másokhoz, több ezer emberhez elvigyék az üdvösséget.
1: A truly sanctified life is always a fruitful life.
0: Az igazán megszentelt élet az gyümölcsöző élet is.
1: Many come to salvation through the flow of that sanctified life.
0: Sokan jutnak üdvösségre ennek a megszentelt életnek az gyümölcseképpen.
1: And that's why it has to be lived out in the world. You can't retreat into isolation, because then the purpose of being sanctified is lost. You might as well go to heaven and have done with it.
0: Ezért nem vonulhattok ki a világból, hanem a világban kell ezt a megszentelt életet életek, hogy megvalósuljon Isten akarata, mert különben azonnal meghalhatnátok és mehetnétek a mennybe.
1: The more we become sanctified,
0: de minél megszenteltebbek lesztek,
1: the more fruitfulness flows out from us to touch the lives of many, many other people.
0: Annál nagyobb gyümölcsözés, termékenység árad ki belőlünk, hogy nagyon sok ember életét megérintsen.
1: And it's always accompanied by a flow of signs and wonders and miracles.
0: És ezt mindig a jelek és csodák áradata kíséri.
1: So let's just agree. I'm not calling you to decision tonight.
0: Tehát értsünk egyet ebben, ma este nem hívlak titeket döntésre.
1: I'm going to give you a few hours to think about it.
0: Adok nektek néhány órát, hogy gondolkodjatok rajta.
1: But let's just stand.
0: De álljunk fel.
1: And let's first of all, let's thank God for our Lord Jesus Christ.
0: Mindenek előtt köszönjük meg az Atyának, ami Urunkat, Jézus Krisztust.
1: The perfect sanctified one.
0: Aki a tökéletesen megszentelt.
1: Amen. Thank you, Lord, for the Lord Jesus Christ.
0: Köszönjük, Uram, az Úr Jézus Krisztust.
1: He sanctified himself.
0: Ő megszentelte önmagát.
1: That he might first of all sanctify those disciples.
0: Hogy mindenek előtt megszentelhesse a tanítványait.
1: That they in their turn might become sanctified.
0: Hogy utána majd ők is megszenteltek legyenek a maguk idejében.
1: That through them.
0: Hogy ő rajtuk keresztül.
1: Multitudes of lost sinners.
0: Az elveszett bűnösök tömege.
1: Could come to salvation.
0: Juthasson üdvösségre.
1: Could come to sanctification.
0: Juthasson megszentelődésre.
1: And they themselves be turned into a river of life.
0: És ők maguk is az élet folyójává váljanak.
1: Now, Lord, we ask you.
0: Uram, kérünk téged.
1: To fill Hungary with such people.
0: Hogy töltsd be Magyarországot ilyen emberekkel.
1: May every church represented here.
0: Minden itt képviseltetett gyülekezet.
1: Become a power center of sanctification.
0: Váljon a megszentelődés erőművévé.
1: That sanctified people may touch other unsanctified people.
0: Hogy a megszentelt emberek megérinthessenek más meg nem szentelteket.
1: Turn them from darkness to light.
0: És elfordítsák őket a sötétségtől a
1: világossághoz.
0: A sátán erejétől Istenhez.
1: They might receive forgiveness of sin.
0: Hogy megkaphassák bűnök bocsánatát.
1: and a glorious inheritance among all those who are sanctified.
0: És egy dicsőséges örökséget minden megszenteltek között.
1: Lord, sow the seed for a mighty, mighty harvest in these meetings we pray.
0: Uram, ezeken az összejöveteleken vesd el egy hatalmas aratás magjait, ezért imádkozunk.
1: In Jesus' mighty name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: Amen.
2: Elhangzott Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának harmadik része.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: apostoli fundamentumok.
1: A rádiósansz műsorán.
2: Eileen Vincent, az ellenség legyőzése című tanítását hallhatjuk.
3: I want to talk to you about God's plan for subduing the enemy.
4: Szeretnék beszélni nektek Istennek az ellenség legyőzésére vonatkozó tervéről.
3: Okay, Acts chapter 3.
4: Apostolok cselekedetei 3.
3: Acts chapter 3 and we're coming in at verse 19.
4: És a 19. versnél kezdjük.
3: We live in the most incredibly important days.
4: A legfontosabb napokat éljük.
3: We live in times when God is pouring out his spirit all over the earth.
4: Olyan napokat élünk, amikor Isten a szellemét kiárasztja a
3: földre. We're living in times when if you don't catch what the Holy Spirit is doing, you're gonna miss it badly.
4: Olyan napokat élünk, hogyha most kihagyjátok azt, elszalasztjátok azt, amit a Szent Szellem cselekszik, akkor nagyon nagyot hagytok ki.
3: And you know, it seems as if God is winding up the clock and everything, time is going faster.
4: És úgy tűnik, mintha Isten felgyorsította volna az órát, és az idő gyorsabban telne.
3: Have you noticed time moves faster these days?
4: Észrevettétek, hogy mostanában gyorsabban telik az idő?
3: Everything's going quickly.
4: Minden nagyon gyorsan zajlik.
3: Jesus is coming again.
4: Újra jön Jézus.
3: And we're in the last of the last days.
4: Mi az utolsó napok végén vagyunk.
3: And we're near the end of the book.
4: A könyv vége felé járunk.
3: All the prophetic words are being fulfilled.
4: Minden profétai ige beteljesedik.
3: And before the Lord Jesus comes again.
4: És mielőtt az Úr Jézus újra eljön.
3: Every prophetic word is going to be accomplished.
4: Minden profétai ige meg fog valósulni.
3: So come, let's look at this Acts chapter 3.
4: Tehát nézzük meg az Apcsel 3-at.
3: And let's read from verse 19.
4: A 19. verstől.
3: Repent, verse 18. For those things which God foretold by the mouth of all his prophets that Christ should suffer, he has thus fulfilled.
4: 18. Az Isten pedig, amikről eleve megmondotta mindenő prófétájának szája által, ekképpen töltötte be.
3: Verse 19.
4: 19. vers.
3: Repent therefore and be converted that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord.
4: Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.
3: And that he may send Jesus Christ, who has preached to you before.
4: És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett.
3: Whom heaven must receive until the times of the restoration of all things, which God has spoken by the mouth of his holy prophets since the world began.
4: Kit az égnek kell magába fogadnia mindaz időkig, míg len újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten mindenő szent profétájának szája által elejétől fogva.
3: The times of the restoration of all things.
4: Minden dolgok helyreállításának ideje.
3: Do you know, God has restored apostles and prophets.
4: Tudjátok, Isten helyreállította az apostolokat és a prófétákat.
3: The gifts of the Holy Spirit to the church.
4: A Szent Szellem ajándékait a gyülekezetnek.
3: A greater understanding of the kingdom of God.
4: Újra értjük Isten királyságának a miben létét.
3: He's poured out a spirit of prayer over the nations.
4: Kiárasztotta az imádság szellemét a nemzetekre.
3: And there's an understanding of intercession in a way that there never was before.
4: És olyan módon érti az egyház a közbenjárást, ahogy eddig még soha.
3: God has given great wisdom concerning strongholds and powers of darkness.
4: Isten nagy bölcsességet adott nekünk az erődítményekkel és a sötétség erőivel kapcsolatban.
3: If we just think of what we know in this age.
4: Hogyha végig gondoljuk azt, hogy ebben a korban mi mindent tudunk.
3: Previous ages didn't know this.
4: A korábbi korszakok nem ismerték ezeket a dolgokat.
3: Because they have been revealed to us in these days.
4: Mert ezek nekünk jelentettek ki ezekben a napokban.
3: God has restored them to the church.
4: Isten ezeket helyreállította az egyházban.
3: And now we live in these days when God is restoring women to their function also within the church.
4: És most azokban a napokban élünk, amikor Isten helyreállítja a nők szerepét is az egyházban.
3: Come on, I'm standing here preaching this to you.
4: Hiszen én állok itt és prédikálom ezt nektek.
3: And it's part of the restoration of all things.
4: És ez része a minden dolgok helyreállításának.
3: I could tell you so many horrendous stories.
4: Nagyon sok szörnyű történetet elmondhatnék nektek.
3: I could keep you here all day.
4: Egész nap itt ülhetnétek és hallgathatnátok.
3: But I'm standing in this place today.
4: De én ma itt állok.
3: Confident in the calling of God upon my own life.
4: És magabiztos vagyok Istennek az életemre vonatkozó elhívásában.
3: And know that if I didn't fulfill what I am doing, I would be disobedient to the Holy Spirit.
4: És tudom, hogyha most nem tenném azt, nem tölteném be azt, amit teszek, akkor engedetlen lennék a Szent Szellem iránt.
3: God has called me to preach. He's called me to teach.
4: Isten elhívott engem prédikálni és tanítani.
3: He's called me to strategize concerning the kingdom.
4: elhívott engem, hogy stratégiákat alakítsak ki a királyságra.
3: He's called me as a leader amongst leaders.
4: Vezetőnek hívott el a vezetők között.
3: Now I say those things not for any sense of pride upon myself.
4: Nem azért mondom ezeket a dolgokat, hogy megmutassam, milyen büszke vagyok magamra.
3: To be honest, it's been very hard for me to come to that understanding.
4: Hogy őszinte legyek, nagyon nehéz volt eljutnom ennek a megértéséig.
3: But I want to say to you today.
4: De el akarom mondani nektek ma.
3: I'm not alone. God is doing this all over the earth.
4: Hogy nem vagyok egyedül, mert Isten az egész földön ezt cselekszik ma.
3: Mighty women are being raised up alongside mighty men.
4: Hatalmas férfiak mellett hat erőteljes asszonyokat támaszt Isten.
3: I've got a daughter, Rachel Hickson.
4: Van egy lányom, Rachel Hickson.
3: Some of you may have heard of Rachel Hickson.
4: Néhányan már hallhattátok a hangját.
3: In many places I'm Rachel Hickson's mother.
4: Nagyon sok helyen én vagyok Rachel Hickson anyukája.
3: She's the important one.
4: Ő a fontosabbik.
3: Powerfully anointed woman of God.
4: Istennek erőteljesen felkent asszonya.
3: Preaches all over the world.
4: Az egész világon prédikál.
3: Hallelujah. I pioneered the way.
4: Én voltam az úttörő ebben is.
3: And opened the door.
4: Kinyitottam az
3: ajtót. And my daughters come through.
4: És a lányom átment rajta.
3: Hallelujah.
4: Hallelujah.
3: What about your daughters?
4: Mi a helyzet a ti lányaitok?
3: Glory to God.
4: Dicsőség Istennek.
3: In these last days, God is going to restore everything to His church.
4: Ezekben az utolsó napokban Isten mindent helyreállít az egyházában.
3: He's going to restore things to their original purpose.
4: Mindent helyreállít az eredeti céljának megfelelően.
3: Come on, we see these battles being fought in the political realm and in the secular realm.
4: Látjuk, hogy a világban, a politikai világban hatalmas csaták dúlnak.
3: Even in the nation of India, they had a woman prime minister years ago.
4: Évekkel ezelőtt már Indiában is volt női miniszterelnök.
3: Now we're not talking about some feministic move.
4: Mi itt nem valami feminista mozgalomról beszélünk.
3: Come on, we're not talking about that.
4: Egyáltalán nem erről van
3: szó. You know what that is, the feminist movement?
4: Tudjátok, mi a feminista mozgalom?
3: It's the world's answer to God's plan.
4: A világ válasza Isten tervére.
3: God has a way of using men and women in a right relationship.
4: Istennek megvan a módszere arra, hogy hogyan kell a megfelelő kapcsolatokban használni a férfiakat is és a nőket is.
3: And because of the hardness of men's hearts.
4: És a férfiak szívének a keménysége miatt.
3: Some women started a feminist movement.
4: Néhány nő belekezdett a feminista mozgalomba.
3: And we're not talking about that.
4: De mi nem erről beszélünk.
3: We're talking about that which brings forth the beautiful bride of Christ in all her fullness.
4: Mi arról beszélünk, ami Jézusnak a gyönyörű mennyasszonyát a maga teljességében elő fogja hozni.
3: Is that which honors God.
4: Ez Istent is tiszteli.
3: Now, if we're talking about restoration,
4: amikor a helyreállításról beszélünk,
3: there is an implication that there's been a loss.
4: Ebbe beleérthető az, hogy valami elveszett.
3: Come on, we've lost something.
4: Valamit elvesztettünk.
3: So therefore it's got to get restored.
4: Ezért kell helyreállítani, ezért kell visszaszerezni.
3: So let's find out what we lost.
4: Akkor derítsük ki, hogy mit vesztettünk.
3: When you go to the beginning of your Bible.
4: Hogyha a Bibliátok elejére lapoztunk.
3: In Genesis, in chapter 1.
4: A Mózes első könyvének első részéhez.
3: Scripture you know.
4: Ez egy olyan ige, amit ismertek.
3: Verse 26.
4: 26. vers.
3: God says, let's make man in our image.
4: És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre.
3: And that word man,
4: és ez a szó, hogy embert,
3: it is the man, it means the word mankind.
4: Ez a szó azt jelenti, hogy emberiség.
3: Not talking about males.
4: Nem a férfiakról van itt
3: szó. It's talking about mankind.
4: Hanem az emberiségről.
3: Come on, that's what the original Hebrew word means there.
4: Ezt jelenti itt az eredeti héber szó.
3: If it was talking about a male, it would have used a different word.
4: Vagyis akkor a férfiakról lenne szó, akkor itt más szó.
3: So let us make mankind in our image.
4: Tehát teremtsük meg az emberiséget a mi képmásunkra.
3: That means that it was in God's original plan that men and women should be in His image.
4: Ez azt jelenti, hogy Isten eredeti terve is már az volt, hogy a férfiak és a nők is az ő képmására legyenek teremtve.
3: And He says, let them have dominion.
4: És azt mondja, hogy uralkodjanak.
3: Dominion.
4: Uralkodjanak.
3: That's a strong word.
4: Ez egy erőteljes szó.
3: So come down to verse 28.
4: Tehát 28. vers.
3: God blessed them.
4: És megáldotta Isten őket.
3: And He said, be fruitful and multiply and fill the earth.
4: És mondta nékik, szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a földet.
3: And He said, subdue it.
4: És azt mondja, hajtsátok uralmatok
3: alatt. And have dominion.
4: És uralkodjatok rajta.
3: Now what is this dominion?
4: Mi ez az uralkodás?
3: It means to tread down.
4: Ez azt jelenti, hogy rátapodni valamire.
3: To subjugate.
4: Valamilyen módon hatalom alá hajtani.
3: To prevail against.
4: győzedelmeskedni valami fölött vagy ellen.
3: It's a strong word.
4: Ez egy erőteljes szó.
3: It means to war against.
4: Azt jelenti, hogy háborúzni valami ellen.
3: You know what God did?
4: Tudjátok, mit csinált Isten?
3: He created mankind to be his kingdom agent in the earth.
4: Megteremtette az emberiséget, hogy az ő királyságának a csatornái ügynökei legyenek a földön.
3: He placed them here to rule and subdue the rest of creation.
4: Azért helyezte el őket a földre, hogy uralkodjanak és hatalmuk alá hajtsák a teremtett világ többi részét.
3: And that included the satanic influences that would soon come.
4: És ebben benne voltak azok a sátáni befolyások is, amelyek hamarosan elérkeztek.
3: I guess God was thinking about the snake that would soon turn up in the Garden of Eden.
4: Azt gondolom, hogy Isten ilyenkor már a kígyóra is gondolt, aki hamarosan megjelent az Édenkertben.
3: Come on, you subdue it.
4: A hatalmunk alá kell hajtanunk.
3: Only one way to subdue the snake is in Jesus' name.
4: Egy kígyó csak egy módon lehet hatalmunk alá hajtani, hogyha Jézus nevében rátaposunk.
3: And he created mankind to do that.
4: És Isten az emberiséget teremtette meg arra, hogy ezt megtegye.
3: They were to rule together.
4: Együtt kellett a két nemnek.
3: They were to have authority together.
4: Együtt kellett, hogy tekintélyek.
3: This is how God began it all.
4: Isten így kezdte az egészet.
3: This is why we need restoration.
4: Ezért van szükségünk a helyreállításra.
3: Because we've fallen from that high calling which was ours initially.
4: Mert leestünk ehhez a hatalmas nagy elhíváshoz képest, ami kezdetben a miénk volt.
3: Subdue, tread it down, conquer it.
4: Legyőzni, meghódítani, hatalom alá hajtani.
3: Force it to keep under.
4: Kényszeríteni arra, hogy alul maradjon.
3: So God's plan from the very beginning.
4: Tehát Isten terve a legkezdetektől fogva.
3: That man and woman should rule together.
4: Az volt, hogy a férfiak és a nők együtt uralkodjanak.
3: And this has been sadly neglected.
4: És szomorú módon ezt figyelmen kívül hagyták.
3: Let's look on in Genesis in chapter 3.
4: Nézzük most az 1 Mózes 3-at.
3: We know the story.
4: Ismerjük a történetet.
3: Adam and Eve, they sinned.
4: Ádám és Éva bűnbe esett.
3: And instead of treading down the enemy,
4: és ahelyett, hogy az ellenségre tapostak volna rá,
3: now Satan had the opportunity to tread them down.
4: Most már a sátánnak volt lehetősége arra, hogy ő rájuk taposson.
3: So we've only gone 3 chapters in Genesis.
4: Tehát még csak a harmadik fejezetnél tartunk az 1 Mózesben.
3: We find this glorious new creation being trampled down by the enemy.
4: És azt látjuk, hogy a dicsőséges új teremtményeket már a sátán a lába alá tapadta.
3: Sin entered in.
4: Belépett a bűn.
3: And immediately as that sin entered in.
4: És azonnal, miután belépett a bűn.
3: It tells us in verse 15.
4: Azt halljuk a 15. versben.
3: That there was an enmity between the woman and Satan.
4: Hogy ellenségeskedés támadt az asszony és a sátán között.
3: Now, why do you think that is?
4: Mit gondoltok, mi ez?
3: So, Satan had a particular enmity against women.
4: A sátán különleges módon ellenségnek tekintette az asszonyt.
3: And so he was looking for woman all the time.
4: Tehát állandóan a nőt kereste a szemével.
3: Because in that scripture there.
4: Mert ebben az igében.
3: This is chapter 3 and verse 15.
4: Itt a harmadik rész 15-ben.
3: It prophesies that he, Jesus, will come.
4: Elhangzik a profécia, hogy el fog jönni Jézus.
3: And he shall bruise your head, Satan.
4: És ő szét tapossa a te fejedet, sátán.
3: And so Satan had a little bit of knowledge here.
4: Tehát itt a sátán egy kis tudásra tette.
3: A woman is coming.
4: Jön egy nő.
3: Who is going to produce this seed?
4: Aki ezt a magot létre fogja hozni.
3: That's going to bruise my head.
4: Aki az én fejemet szét fogja taposni.
3: And so he knew it was coming from a woman.
4: Tehát tudta, hogy egy nőtől fog jönni a dolog.
3: And so Satan had a vendetta against woman.
4: Tehát a sátán külön már bikkelt az asszonyra, már külön
3: keresztre. He didn't know which woman was going to produce the Christ.
4: Nem tudta, hogy melyik nőtől fog a Krisztus származni.
3: Crush them.
4: De összetörte őket mindegyiket ezért, összezúzta őket.
3: All of history tells you that story.
4: Pardon?
3: History tells
4: you that story. Az egész történelemből kiderül ez a történet.
3: Come on, isn't this true?
4: Nem így van.
3: You go to any nation in the wide world.
4: Hogyha a világ bármelyik nemzetéhez elmentek,
3: women of God are less placed than men.
4: Az nőknek mindig alacsonyabb a helyzete, mint a férfiaknak.
3: I was in India for many years.
4: Én sok évig Indiában éltem.
3: Now, men are treated like gods.
4: A férfiakkal ott úgy bánnak, mintha istenek lennének.
3: You know, they sit on the front porch.
4: Ott ülnek a férfiak az előső teraszon.
3: And the women.
4: És a nők.
3: That's their daughters and their wife.
4: tehát az feleségek és a lányai.
3: Any other women in the household?
4: És a háztartáshoz tartozó bármely egyéb nő.
3: They're in the kitchen.
4: Ők ott vannak a konyhában.
3: They're cooking and preparing food.
4: Főznek, ételt készítenek.
3: And then the men.
4: Aztán a férfiak.
3: The husband and the sons.
4: A fiak és a férjek.
3: And anybody else who's a male will sit at the table.
4: És mindenki más, aki hímnemű, odaül az asztalhoz.
3: The women serve the men.
4: És akkor a nők kiszolgálják a férfiakat.
3: And what is left, they eat in the kitchen.
4: És ami marad, azt megeszik a konyhában.
3: That's India today.
4: Ma Indiában ez így van.
3: Now you know a little bit about Islam.
4: Tudtok egy kicsit az iszlámról is, ugye?
3: The Sharia law.
4: Ott is van egy ilyen törvény.
3: What does that do to women?
4: Mit tesz az iszlám a nőkkel?
3: Come on, this is the enmity of the devil against womankind.
4: Ez azt fejezi ki, hogy a sátán ellenséges viszonyban van a nőkkel.
3: He hates women.
4: Gyűlöli a nőket.
3: And he's got every reason to.
4: És minden oka megvan erre.
3: Womankind has brought forth the glorious seed.
4: Hiszen a dicsőséges mag nőtől származik.
3: And it tells us in Romans 16 and verse 19.
4: És a Róma 16:19 azt mondja,
3: that if we're obedient, we'll crush his head.
4: Hogyha engedelmesek vagyunk, akkor összezúzzuk a sátán fejét.
3: Now I want to take you to another scripture.
4: Egy másik igéhez szeretnélek titeket vezetni.
3: This is Genesis and chapter 4.
4: Ez az 1 Mózes 4.
3: And verse 7.
4: Hetedik vers.
3: Now there's a very interesting play on words here.
4: Itt egy nagyon érdekes szójáték van.
3: And I want you to understand something.
4: Szeretném, ha megértenétek valamit.
3: This is the story of Cain murdering Abel.
4: Ez az a történet, amikor Cain megölte Ábelt.
3: And after that ghastly episode,
4: és ezután a nagyon csúnya eset után,
3: the Lord spoke to Cain.
4: Az Úr szólt Káinhoz.
3: And he said, why is your countenance angry?
4: Azt mondta, hogy miért haragos az arcod?
3: God says to him, verse 7.
4: Azt mondta Isten neki a hetedik versben.
3: If you do well, or if you do right,
4: ha jót cselekszel,
3: will it not be accepted? Will your gift be accepted?
4: Akkor az ajándékod elfogadott lesz.
3: And if you do not do well, sin lies at the door.
4: De hogyha nem jót cselekszel, akkor a bűn az ajtó előtt leselkedik.
3: And it says here,
4: és azt olvassuk itt,
3: and its desire is for you.
4: És reád van vágyódása.
3: But you should rule over it.
4: De te uralkodjál rajta.
3: Okay, get the picture.
4: Na most lássátok ezt a képet.
3: Sin is at the door.
4: Ott van a bűn az ajtónál.
3: Cain is told, you are to, what is the word?
4: Azt mondja az Úr Káinnak, hogy mit csináljon vele.
3: You are to rule over it.
4: Te uralkodjál rajta.
3: It says that sin has got a desire for you.
4: Azt olvassuk, hogy ez a bűn te rád vágyódik.
3: Now, what kind of desire is that?
4: Milyen fajta vágy ez?
3: Is it good or bad?
4: Ez egy jó vagy rossz vágy?
3: That's a pretty bad desire.
4: Elég rossz vágy, ugye?
3: Okay, its desire is to kill him, crush him.
4: Mert az a bűnnek a vágya, hogy megölje, összetörje az embert.
3: So sin has got a desire for him.
4: Tehát a bűn őrá vágyódik.
3: Cain, you've got to rule over it.
4: Cain, jobban teszed, ha uralkodsz rajta.
3: Okay, put that in your head.
4: Rendben, ezt jegyezzétek
3: meg. Now turn back in your Bible to chapter 3.
4: Most akkor lapozzatok vissza a harmadik részhez.
3: Verse 16.
4: 16. vers.
3: This is God speaking to the woman.
4: Isten az asszonynak beszél itt.
3: Your desire shall be for your husband.
4: És epekedelete férjed után.
3: And he shall rule over you.
4: Ő pedig uralkodik rajtad.
3: Now this is after the fall.
4: Ez a bukás után volt már.
3: And this is the curse.
4: Ez az átok.
3: This is the result of sin.
4: Ez a bűn következménye, eredménye.
3: Your desire is going to be for this man.
4: Te epekedel ezután a férfi után.
3: But he's going to rule over you.
4: De ő uralkodni fog rajtad.
3: Now that desire is strong.
4: Ez egy nagyon erős vágy, amiről itt szó van.
3: Like the desire for sin to get you is strong.
4: Ugyanúgy, ahogy a bűn is nagyon erősen vágyódik arra, hogy elkapjon téged.
3: It's not a good desire.
4: Ez nem egy jó vágy.
3: And so this woman has got a desire for her husband.
4: Tehát ez az asszony is epekedik a férje után.
3: But he's got a desire to rule over her.
4: De ő meg arra vágyik, a férj, hogy uralkodjon az asszonyon.
3: So what's the picture?
4: Tehát mi a kép itt?
3: Warfare.
4: Harc.
3: He wants to get it over her, and she wants to get it over him.
4: A férfi a nő fölé akar kerekedni, a nő meg a férfi fölé.
3: And in non-Christian lives,
4: és nem keresztények életében,
3: there's no peace.
4: Nincs békesség.
3: There's always this warfare going on.
4: Mindig zajlik ez a harc.
3: Who's going to have the supremacy?
4: Ki lesz fölül?
3: Is it going to be him?
4: A férfi?
3: Or is it going to be her?
4: Vagy a nő?
3: Is he going to rule over her?
4: A férfi fog uralkodni a nőn?
3: Her desire is in a manipulative way?
4: Vagy a nő az ő vágyát egy manipulációs módon?
3: A subtle way?
4: Alattomos módon?
3: Is she going to fight with him?
4: Fog viszálykodni a férfival, vagy ütközni.
3: And this is a picture of the world.
4: Ez a világnak a képe.
3: It's a picture of the results of sin.
4: A bűn eredményeinek a képe.
3: And it's not what we are supposed to be living.
4: De nekünk nem így kell élnünk.
3: You can understand that this is what the world lives with, but what we have been delivered from.
4: Megértetitek, hogy a világ ezzel él együtt, de mi megszabadultunk ettől.
3: That which was created one has been divided.
4: Az, ami egynek teremtetett, abba megosztás jött be.
3: But when the Lord Jesus came,
4: de amikor az Úr Jézus eljött,
3: oh, glory to God,
4: a dicsőség Istennek,
3: he totally changed everything.
4: Ő teljesen megváltoztatott mindent.
3: He was that glorious seed.
4: Ő volt a dicsőséges mag.
3: And in these last days,
4: és ezekben az utolsó napokban,
3: the restoration of all things is taking place.
4: Mindenek helyreállítása következik be.
3: And the mighty seed,
4: és ez a hatalmas mag,
3: the second man,
4: a második ember,
3: he's the man from heaven,
4: ő a mennyből való ember,
3: he's that lost Adam,
4: ez az utolsó Ádám,
3: born in the, he is the image of God,
4: aki Isten képmására született,
3: oh, he is the image of God,
4: ő Isten képmása,
3: and in Isaiah in chapter 9 verse 6,
4: ez az Ézsaiás 9:6,
3: he is called the mighty God,
4: ő hatalmas Istennek nevezi a Biblia,
3: he's a warrior and he's a champion,
4: ő bajnok és harcos,
3: and ready to crush the head of every one of his enemies.
4: És kész arra, hogy minden ellenségének a fejét széttapossa.
3: Now he has come forth.
4: Ő előjött.
3: But you see, he began restoration.
4: De tudjátok, ő kezdte el a helyreállítást.
3: And he began that restoration in the society of 2000 years ago.
4: Ő pedig egy olyan társadalomban kezdte ezt el 2000 évvel ezelőtt.
3: And today we're still at it.
4: Ahol, tehát ő 2000 évvel ezelőtt kezdte ezt el, de még mindig fennáll a probléma.
3: Now I want you to understand the kind of days in which Jesus lived.
4: Szeretném, hogyha megértenétek azokat azt a kort, amelyben Jézus élt.
3: Now this is his society.
4: Ilyen volt az ő társadalma.
3: An Orthodox Jew in Jesus' day would thank God daily that he was not born a woman.
4: Egy ortodox zsidó Jézus korában minden nap megköszönte Istennek, hogy nem született nőnek.
3: A certain rabbi said,
4: egy bizonyos rabbi azt mondta,
3: let the words of the law be burned rather than committed to a woman.
4: Az Úr szavait inkább égessük el, mint hogy rábízzuk egy nőre.
3: The oral law. Now what is the oral law?
4: A szóbeli hagyomány.
3: The oral law was a list of rules which the scribes and the Pharisees made.
4: A szóbeli hagyomány az tulajdonképpen utasítások, szabályok egy listája, gyűjteménye volt, amit az írástudók és a farizeusok hoztak létre.
3: We have the law in the Bible.
4: A Bibliában benne van
3: Moses
4: a törvény,
3: law,
4: Mózes törvénye.
3: But the oral law was concocted out of the law.
4: De a szóbeli hagyományt azt a törvényből következtették ki.
3: There were thousands of rules.
4: Több ezer ilyen szabály volt.
3: And this is what Jesus was hitting in his day.
4: És Jézus az ő korában ezeket támadta.
3: Now one of the rabbis was one of the rabbis said,
4: az egyik rabbi azt mondta,
3: the oral tradition forbids women to speak in the synagogue.
4: A szóbeli hagyomány megtiltja a nőknek, hogy szóljanak a zsinagógában.
3: Because the voice of a woman is as filthy as nakedness.
4: Mert a nő hangja ugyanolyan szennyes, mint a mezítelenség.
3: Now, in Greek thought,
4: a görög gondolkodásban
3: Aristotle said,
4: Arisztotelész azt mondta,
3: moral goodness is possible for every type of person, even a woman or a slave.
4: Az erkölcsi jóság minden emberi személy életében ott lehet, még egy nőnek és rabszolgának az életében is.
3: We agree.
4: Egyetértünk.
3: Martin Luther.
4: Luther Márton.
3: We've heard of Martin Luther.
4: Hallottuk már a nevét, ugye?
3: He said if a woman becomes weary or at last dead from childbearing, that matters not, because that's what she's there to do.
4: Hogyha egy nő nagyon kimerül a gyerekszülésben és utolsó napjaiban, ez egyáltalán nem számít, hiszen a nőnek ez a dolga, ezért létezik.
3: Did you get that?
4: Felfogtátok?
3: That's what a woman's supposed to do.
4: Ez a nőnek a dolga.
3: Hallelujah. Now the attitude of our Lord Jesus.
4: Ami Urunk Jézus hozzáállása.
3: Now he's living in that society.
4: Aki ebben a társadalomban élt.
3: And he is beginning the work of restoration.
4: És ő kezdte el a helyreállítás munkáját.
3: Even during his days.
4: Még a maga korában is.
3: Now you know how he was restoring the true religion, the kingdom of God back to the Jews.
4: Tudjátok, hogy hogyan állította helyre az igazi vallás, azaz Isten királyságát a zsidók életében.
3: You know how he went into the temple.
4: Tudjátok, hogy elment a templomba.
3: My house should be called a house of prayer for all nations.
4: Az én házam imádság házának neveztetik minden nemzet számára.
3: He was restoring things.
4: Tehát Jézus helyreállította a dolgokat.
3: You remember how he overturned the money changers' tables?
4: Emlékeztek, hogy a pénzváltók asztalait felforgatta.
3: He was turning over a lot of tables.
4: Nagyon sok asztalt felforgatott.
3: He was turning over tables of false doctrine.
4: A hamis tanítások asztalait is felforgatta.
3: And false ideas.
4: És a hamis elképzelések asztalait.
3: And he was turning over the attitudes towards the wrong attitudes towards women.
4: És a nőkkel szembeni helytelen hozzáállást is felforgatta.
3: He had women travel with him in his ministry.
4: Utaztak vele nők a szolgálatban.
3: And against traditions, he wouldn't even spoke to that Samaritan woman.
4: A hagyományok értelmében egy szamaritánus nővel nem is beszélhetett volna.
3: He respected women. He was courteous to them.
4: De ő tisztelte a nőket és udvarias volt velük szemben.
3: Now listen to this.
4: Ezt figyeljétek.
3: The women were the most faithful.
4: A nők voltak a leghűségesebbek.
3: In that they were the last at the cross.
4: Abban az értelemben, hogy ők voltak az utolsók, akik még a kereszthez is elmentek.
3: When Jesus was hanging on the cross.
4: Amikor Jézus a kereszten függött.
3: Everybody left him, but the women were the last ones there.
4: Mindenki elhagyta őt, a nők voltak az utolsók, akik maradtak.
3: When it came to his resurrection.
4: Amikor a feltámadáshoz került a sor.
3: They were the first at the tomb.
4: A nők voltak az elsők a sírnál.
3: I could give you scriptures for all of this.
4: Mindezt igékkel tudnám bizonyítani.
3: John 20 verse 1, Luke 24 verse 1.
4: Ján 21 és Lukács 24:1.
3: They were the first to take the message of the resurrection.
4: Ők voltak az elsők, akik a feltámadás üzenetét elvitték.
3: Matthew 28 and verse 7.
4: Máté 28:7.
3: You remember Jesus said, "Go and tell my disciples."
4: Emlékeztek, hogy Jézus azt mondta, hogy mondjátok el a tanítványaimnak, miután feltámadt a halálból. Ők voltak azok.
3: He committed that message to a woman.
4: Ezt az üzenetet egy nőre bízta rá.
3: The most incredible earth-shaking message.
4: A legmegdöbbentőbb, földet remegtető üzenetet.
3: Christ is risen.
4: Hogy Krisztus feltámadt.
3: Go and tell my disciples.
4: Menj és mondd meg a tanítványaimnak.
3: And he sent a woman with that message.
4: Egy nővel küldte el ezt az üzenetet.
3: Come on, God had confidence in women.
4: Tehát Isten bízik a nőkben.
3: Now I believe today.
4: Én hiszem, hogy ma.
3: We're following on from what the Lord Jesus began.
4: Azt folytatjuk, amit az Úr Jézus elkezdett.
3: The new church in Acts chapter 1.
4: Az Apcsel 1-ben az első gyülekezet.
3: When it was born in the Holy Spirit.
4: Amikor Szent Szellemben megszületett az egyház.
3: When the Spirit of God fell down in that upper room.
4: Amikor Isten szelleme leszállt a felházban, kik voltak ott?
3: Who was there?
4: Kik voltak ott?
3: Men.
4: Férfiak.
3: And the women.
4: És nők is.
3: 120.
4: 120.
3: It says 120 people were there, the men with the women and the mother of Jesus, Mary.
4: Azt olvassuk, hogy 120 voltak ott, férfiak és nők és Jézus anyja.
3: I've just often wondered now, perhaps Peter's wife was there.
4: Gyakran eltűnődök azon, hogy talán Péter felesége is ott volt.
3: Now probably they had some children. Were they going to leave them?
4: Valószínűleg néhány gyerekük is volt már, őket otthon hagyták volna.
3: Perhaps the children were there.
4: Tehát a gyerekek is ott voltak.
3: The Bible doesn't tell us.
4: A Bibliából ez nem derül ki.
3: And the instructions were somewhat vague. Go into the upper room and wait.
4: És az volt a számukra az utasítás, hogy menjetek fel a felházba és várjatok.
3: One hour.
4: Rendben van, egy órát.
3: Okay. Dinner's at 7.
4: Rendben, 7-kor lesz a vacsora.
3: How long do we wait?
4: Milyen hosszan kell várnunk?
3: Well, 2 days? This is a long time.
4: 2 napot? Hát ez már hosszú.
3: 10 days they waited.
4: De hát 10 napig várakoztak.
3: So what was going on?
4: És mi folytott közben?
3: You know, you had to have a different kind of attitude to wait 10 days, and you didn't know if it was going to be 110 days.
4: Tudjátok, másféle hozzáállás kell az, hogyha az ember 10 napig várakozik, és akkor még azt sem tudja, hogy nem kell 110 napig várakozni.
3: The men and the women were there.
4: Ott voltak a férfiak és a nők.
3: And then the Spirit of God fell down upon them.
4: Aztán rájuk szállt Isten szelleme.
3: Now I don't believe the Spirit fell on the men in a special quantity and on the women in just little drips.
4: Én nem gondolom, hogy a férfiakra valami nagy mennyiségben szállt
3: no!
4: a szellem, a nőkre pedig csak néhány cseppben.
3: God opened heaven and the power of God came down.
4: Nem, Isten megnyitotta a mennyet, és az ereje leszállt.
3: They all felt the mighty rushing wind.
4: Mindannyian érezték a hatalmas sebesen zúgó.
3: They all saw tongues of fire.
4: Mindannyian látták a tűznyelveket.
3: Come on, don't believe those sacred pictures you see.
4: Ne higgyétek el azokat a szent képeket, amiket láttok.
3: With 12 apostles with a tongue of fire on their head.
4: Hogy 12 apostol ott ül és ilyen
3: tűznyelveket. Come on, there were 120.
4: 120 ember volt.
3: Men and women.
4: Nők és férfiak.
3: All empowered with the power of God.
4: És mindegyük megkapta Isten erejét.
3: And that power was so much that they couldn't stay in the building.
4: És ez az erő olyan nagy volt, hogy nem tudtak az épületben maradni.
3: They were driven to the streets.
4: Hanem ki lettek hajtva szinte.
3: And there they are praising God in new tongues.
4: És új nyelveken dicsérték Isten.
3: They can't keep quiet.
4: Nem tudtak csendben maradni.
3: God did a wonder.
4: Isten csodát tett.
3: And he poured out his gifts and his abilities upon them.
4: És rájuk árasztotta az ajándékait és a képességeit.
3: And he didn't seem to make any difference between men and women.
4: És úgy tűnik, hogy nem tett különbséget a férfiak és a nők között.
3: Do you know what he did make a difference between?
4: Tudjátok, hogy mi között tett különbséget?
3: Calling.
4: Elhívások között.
3: Some are called.
4: Némelyeket elhívott.
3: To be apostles.
4: Apostolnak.
3: Prophets.
4: Profétának.
3: Leaders, pastors, evangelists.
4: Vezetőknek, pásztoroknak, evangelistáknak.
3: He makes a difference over calling.
4: Tehát ő az elhívásokban tesz különbséget.
3: That's our identifier.
4: Így azonosítja ő az embereket.
3: And with calling comes anointing.
4: És az elhívással jön a kenet.
3: And neither you or me can judge whom God calls.
4: És ti se és én sem ítélhetjük meg, hogy Isten kit hív el.
3: It's not for our wisdom to say, who can you call God?
4: Nem a mi bölcsességünk kérdése az, hogy megmondjuk Istennek, hogy kit hívjon el.
3: Jesus said, I will build my church and I will build it of myself.
4: Jézus azt mondta, én építem fel az én egyházamat, és én magam teszem ezt meg.
3: Hallelujah. So he is sovereign.
4: Tehát ő az Úr.
3: He is Lord.
4: Ő a legfelsőbb.
3: He's gonna do it.
4: Ő meg fogja tenni.
3: And I believe on that day of Pentecost.
4: És én hiszem, hogy pünkös napján.
3: Mighty power was poured out.
4: Hatalmas erő szállt le.
3: The apostle Paul honored many women in his team.
4: Pál apostol is nagyon sok nőt tisztelt az ő csapatában.
3: And we could read in Romans in chapter 16.
4: Elolvashatnánk a Róma 16-ból.
3: He talks about Phoebe.
4: Hogy Fébéről beszél.
3: And this woman, she carried the letter to the Romans all the way to the Roman church.
4: Ez az asszony vitte a római levelet a római gyülekezethez el.
3: What a responsibility to give to a woman.
4: Micsoda felelősség, amit rábíztak egy nőre.
3: She carried that priceless letter to the church.
4: Ezt a felbecsülhetetlen értékű levelet ő vitte el.
3: And Paul says to the saints in Rome.
4: És Pál azt mondja a római szenteknek,
3: receive her in the Lord in a way that's worthy of the saints.
4: Fogadjátok őt az Úrban, és szentekhez méltó módon.
3: And give her any help she may need from you.
4: És minden segítséget adjatok meg neki, amire szüksége lehet tőletek.
3: She's a great help to me and many people.
4: Mert ő nagy segítség nekem és sokaknak.
3: Then we have Priscilla and Aquila.
4: Ott van Priscilla és Aquila.
3: An apostolic couple.
4: Ez egy apostoli házaspár.
3: And they were ministering together, and obviously Priscilla had the better teaching ministry.
4: Együtt szolgáltak, és nyilvánvalóan Priscillának volt jobb tanítói ajándéka.
3: And if you read the scriptures carefully, you can find that out for yourself.
4: És hogyha gondosan olvassátok a Bibliát, ezt ti magatok is rájöhettek.
3: And then you find Junior in that list of.
4: Aztán ott van Junior.
3: Junior in the list of Romans 16.
4: A Róma 16-ban levő listán.
3: A woman apostle. In her own right.
4: Ez egy női apostol saját személyében.
3: God anointed and called many women.
4: Isten sok nőt elhívott és felkent.
3: In the beginning of the church.
4: Az egyházi élet kezdetén.
3: We saw a beginning of the restoration of all things.
4: Láttuk minden dolgok helyreállításának a kezdetét.
3: But you know, we have lost a lot of what was gained then.
4: De tudjátok, sokat elvesztettünk abból, amit ott megnyertünk.
3: And some of it is because there are some very difficult scriptures for us to understand.
4: És ez ennek egy része azzal magyarázható, hogy van néhány olyan ige, amit nagyon nehezen érthetünk meg.
3: And we need to have answers.
4: És nekünk szükségünk van válaszokra ebben.
3: And I believe that God is giving answers in these days.
4: És én hiszem, hogy ezekben a napokban Isten megadja a válaszokat.
3: The Spirit of the Lord is right here.
4: Az Úr szelleme itt van.
3: To reconcile men and women back to that former plan he had.
4: Hogy kibékítsa a nőket és a férfiakat egymással, és visszahelyezze őket az eredeti tervbe.
3: He has a plan for us to overcome the enemy.
4: Neki egy terve van a számunkra, amivel legyőzhetjük az ellenséget.
3: To subdue and to subjugate him.
4: Hogy a hatalmunk alá vethessük őt, és ott tarthassuk.
3: And unitedly.
4: És együtt,
3: in these last days with the restoration of all things.
4: Ezekben az utolsó napokban, amikor minden dolog helyreállítódik.
3: We're going to see that all over the earth.
4: Az egész földön látni fogjuk, hogy ez történik.
3: You know, we're not going to see the powers of darkness pulled down in nations.
4: Tudjátok, nem fogjuk látni, hogy a sötétség erőit ledöntik a trónjukról a nemzetekben.
3: Until we get back to this.
4: Amíg vissza nem térünk ehhez.
3: Man and woman working together.
4: Hogy a férfiak és nők együtt dolgoznak.
3: It takes incredible authority to come against those powers of darkness.
4: Nagyon nagy hatalom kell ahhoz, hogy ellene mehessünk ezeknek a hatalmasságoknak és fejedelemségeknek.
3: Come on, and God's putting that authority upon his people.
4: És Isten ezt a hatalmat ráhelyezte az ő népére.
3: So that unitedly we pull down those powers.
4: Tehát együttesen leránthatjuk ezeket az erőket a trónjukról.
3: And Jesus has glory.
4: És Jézus kapja a dicsőséget.
2: Elhangzott Eileen Vincent Az ellenség legyőzése című tanítása.
0: Ez volt a Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszmű során.

0: a kapri bogyóra tippel, de voltak még... Mirában
1: van?
2: Potatik uránom az...
3: Ember csak a mánat ér.
4: Angegeben. Einen müssen so 4 Minuten. Danke, Bonan.

0: Hitünk alapjai. Hitünk alapjai. Apostoli fundamentumok. A Rádió Sanszt műsorán.
1: Ellen Vincent, Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk című tanítássorozatának 6. részét hallhatjuk.
2: Élveztétek a tegnap estét?
3: We sweated a bit, but
2: kicsit izzadtunk.
3: We certainly made impact in the
2: De kétségtelenül hatást gyakoroltunk a levegőjégre.
3: Took me back to Bombay where we
2: visszaemlékeztem Bombayra, amikor állandóan izzadtunk és imádkoztunk. Szeretném, hogyha Zakariás könyvéhez lapoznátok. Még Zakariás könyvében szeretnék egy kis időt eltölteni.
3: And then in the second session and onwards we should be going into
2: És a második tanítástól már a zsidó könyvvel fogunk foglalkozni, és utána végig.
3: I want to see certain things. If you go to page 13 on your notes, just the bottom of the page, that's where we're coming in today.
2: A mai napot a jegyzetek 13. oldalán kezdjük a lap alján.
3: Give yourself some room here. I can move along a bit. Now, just very briefly, yesterday we looked at the craftsman.
2: Csak összefoglalva röviden, tegnap a mesteremberekről beszéltünk.
3: And their power to cast demonic principalities out of nations.
2: Hogy ők nekik erejük van arra, hogy nemzetekből kiűzzék a démoni fejedelemségeket.
3: And what we've got to comprehend is that there is a tremendous authority in the properly established apostolic ministry.
2: Hogy a megfelelően megszilárdított apostoli szolgálatban hallatlan nagy erő rejlik. Európában ezt még nem értettük meg egészen.
3: It's not just another way of doing church. We've got to see it as much more important than that.
2: Ez nem csak egy másik módja a gyülekezeti életnek. Meg kell látnunk, hogy sokkal többről van itt szó, sokkal fontosabb.
3: And the power of this ministry is the power of what under God it's able to build.
2: És ennek a szolgálatnak az az ereje, hogy Isten hatalma alatt építeni tud.
3: And our traditional concepts of church have got to be changed to get in line with God.
2: Összhangba kell kerülnünk Isten fogalmaival, és ehhez az kell, hogy a hagyományos felfogásunk az egyházról megváltozzon.
3: And we also have to comprehend that
2: és azt is fel kell fognunk, hogy a mennyei Jeruzsálem nem olyasmi, amire várunk, hogy majd a jövőben megtörténik.
3: There is a day when it will come out of heaven and will
2: lesz egy nap, amikor
3: and glorious on the earth.
2: Valóban leszáll majd a mennyei Jeruzsálem az égből a földre, és dicsőséges és látható lesz a földön.
3: The writings of Paul and the Hebrews tells us that this city already exists.
2: És a zsidó levél tanítása is azt mondja nekünk, hogy ez a város már létezik.
3: By the time God had finished with Abraham, Abraham understood that his inheritance was not 8,000 square miles of the so-called Holy Land, but it was the whole.
2: Abraham megértette, mire Isten befejezte az ő tanítását, hogy az ő öröksége nem csupán a Szentföldnek nevezett 8000 négyzetkilométeres terület, hanem sokkal nagyobb dologról van szó. Az egész föld az övé lesz. És a Zsoltárokban újra és újra olvassuk, hogy az egész föld az Úr és annak teljessége.
3: And so we got to stop thinking local church and start thinking the world.
2: Tehát abba kell hagynunk, hogy úgy gondolkodjunk, hogy csak a helyi gyülekezet jár az eszünkbe. A világ fogalmaiban kell gondolkodnunk, hogy a Jézus legyen a világ. Isten megmutatta Ábrahámnak, hogy úgy tudja elfoglalni az egész földet, hogyha a levegő égben átveszi az uralmat.
3: And Abraham saw a land which was heavenly.
2: Abraham egy mennyei országot, földet látott.
3: He had taken possession of that physical piece of territory which was the promised land.
2: Mert fizikailag már övé volt az a terület, ami az ígéret földje volt.
3: But we're told that he dwelt there as a stranger.
2: Olvassuk, hogy idegenként lakott azon a földön.
3: In tents, ready to be on the move to come into his full inheritance.
2: És teljesen készen állt arra, hogy bármikor elinduljon és az ő teljes örökségét birtokba vegye. És tudjuk a Róma 4:13-ból, hogy Ábrahám az egész földet úgy látta, mint a saját örökségét.
3: And Isaac and Jacob, who were of the same spirit, they also saw the world as their.
2: És Izsák és Jákob, akik ugyanazból a szellemből származtak, mint Ábrahám, ők is az egész földet látták a saját örökségüknek. És ahhoz, hogy elfoglalhassuk a föld, tehát fizikailag magunkévá tehessük, ahhoz a levegőjégben kell először a birtokunkat megszilárdítanunk, és fel kell fognunk azt, hogy nem egyszerűen fizikai és földi az az erő, ami városaink fölött uralkodik, hanem ez egy szellemi, a levegő égben levő erő. Az Ószövetségben látjuk azt, hogy hallal körülvett városok voltak, és azokon kapuk voltak, úgy lehetett a városba bemenni. És amikor megerősítettek egy várost, akkor falat építettek köré, és a fal bizonyos pontjain alagutakat fúrtak a falba, amelyeken keresztül be lehetett jutni a városba.
3: And these walls were incredible structures.
2: Ezek a falak valami elképesztő szerkezetek voltak.
3: They were usually something like 10 meters
2: általában körülbelül 30 méter magasak és 10 méter vastagok voltak. Nagyon erőteljes falak voltak ezek.
3: And was the wall around the city would be about as wide as this room in which we're sitting.
2: Tehát körülbelül olyan vastag volt egy fal egy város körül, mint amilyen széles ez a terem, amiben ülünk.
3: An impregnable barrier which prevented people just walking in any old house.
2: Egy áthatolhatatlan akadály volt, nem tudott csak bárki bejutni úgy a városba, hogy akar.
3: And these entrance points into the city were tunnels, and the tunnels were called the gates.
2: És ilyen alagutakon keresztül lehetett a falon keresztül bejutni a városba, és ezeket az alagutakat nevezték kapuknak.
3: And there'd be fortified doors at each end of the tunnel, but those doors were not the gate, it was the tunnel entranceway, which was called the gate.
2: És kapuk voltak, megerősített kapuk az alagút mindkét végén, de nem az a kapukat, ezeket az ajtókat hívták a kapunak, hanem az egész alagutat hívták a kapunak.
3: At night, the doors
2: éjszaka bezárták az ajtókat, de nappal nyitva voltak ezek az ajtók.
3: But in that tunnel, the gate, the elders of the city sat with armed soldiers ready to enforce their authority in the city.
2: És ezekben a kapukban, tehát az alagutakban ültek a város vénei, a katonáikkal körülvéve, hogy bármikor foganatosíthassák a város fölötti hatalmukat.
3: In and out of the city came under their scrutiny, and if they didn't like the look of it, they would not let them into the city.
2: Tehát mindenkinek, aki be akart jutni az alagutan át a városba, a vének előtt kellett elvonulnia, és ha valaki nem tetszett nekik, akkor megakadályozhatták, hogy bejusson a városba az illető.
3: In addition to that, then the community that lived around a particular gate would come to that gate for judgments and for laws to be judged.
2: Azok az emberek, akik az adott kapu körül éltek, azok ahhoz a kapuhoz jártak, azzal a céllal, hogy a kapuban ülő vének igazságot szolgáltassanak, bírói ügyeket eldöntsenek, és a törvényt alkalmazzák.
3: So the gates also served like a magistrate's court where all disputes were settled in the gate.
2: Olyanok is voltak, mint a bíróság, ahol minden vitát itt a kapuban döntöttek el a vének előtt, és ha
3: was found and held in honor, then he was given a place as an elder.
2: Valakit tiszteltek, akkor egy helyet adtak neki a kapuban, mint vénnek.
3: Now, as you move into the prophets,
2: ahogy megnézzük a proféták könyveit,
3: the gates move from earth into the.
2: Azt látjuk, hogy a kapuk.
3: The prophets recognize that's where the real power,
2: földről,
3: authority and government came
2: from. Átköltöznek a levegőjékben, mert a proféták felismerték, hogy az igazi kormányzás, az igazi erő a levegőjékben van, és nem a földön.
3: The demonic powers were exercising a rule similar to the elders in the gate.
2: És tudták, hogy a démoni erők ugyanúgy alkalmazzák az erejüket, mint a város fizikai kapuival ülő vének.
3: And for the climate of our cities to change,
2: ahhoz, hogy megváltozzon a városaink légkere, ahhoz a levegőbeli kapukat kell birtokba vennünk.
3: And the first promise that God gave to Abraham was that his seed, his descendants would possess the gates of their.
2: Isten első ígérete Ábrahámnak az volt, hogy az ő magva, az utódai birtokolni fogják az ellenségei kapuját. Kapuit.
3: And then later on, when Rebecca is
2: később,
3: presented to Isaac as her bride,
2: Rebekát bemutatták Izsáknak, mint mennyasszony. Ez önmagában egy óriási kép Krisztusról és az egyházról.
3: We read in Genesis 24 and verse 16.
2: Azt olvassuk az 1 Mózes 24:60-ban, hogy Rebekáról is ugyanezt mondták.
3: That her descendants
2: hogy az ő utódai is birtokolni fogják az ellenségeik kapuit.
3: And the first thing that Jesus said about the church is recorded in Matthew 16.
2: A Máté 16-ban van feljegyezve az első dolog, amit Jézus az egyházról mondott.
3: Well, I suppose in Matthew 5 he refers to the church when he says,
2: feltételezem, hogy a Máté 5-ben Jézus az egyházra utal, amikor azt mondja, hogy ti egy hegyen épített város vagytok.
3: But when it comes to Matthew 16,
2: de amikor a Máté 16-hoz jutunk,
3: and Peter by revelation confesses that Jesus
2: és Péter kinyilatkoztatás által megvallja, hogy Jézus a Krisztus.
3: Then Jesus says, you are happy and to be envied, Peter. You're blessed.
2: Akkor azt mondja Jézus, hogy Péter, te áldott vagy, boldog vagy és irigylésre méltó.
3: Your blood did not reveal this to you, but my Father is in.
2: Mert nem testet és vér jelentette ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám.
3: He says to Peter,
2: aztán azt mondja Péternek, te Péter vagy egy darab építőkő.
3: He uses the word petros, which is like a boulder that you would take and use to build a stone.
2: A petros szót használja itt, ami egy nagy kő darab volt, amit épületek építésére lehetett használni, és nagyon világos ebben a versben. A Máté 16-18-ban nagyon egyértelmű a görög mondat szerkezete. Azt mondja Jézus, Péter, te egy építő kődarab vagy, akit arra fogok használni, hogy felépítsek valamit. És erre a nagy szikla alapra, ami én vagyok, önmagára visszamutat Jézus, ami mozdíthatatlan és ingathatatlan, erre fogom építeni az egyházamat, Jézus. Azt mondta, hogyan kell felépíteni az egyházat. Jézus az alap,
3: the unshakable rock,
2: a meg ingathatatlan szikla.
3: He's going to take men and women who had a revelation of who he is.
2: De olyan embereket kell használni, akik kinyilatkoztatást kapnak arról, hogy ő kicsoda.
3: And with them he's going to build a living temple of living stone.
2: Építi fel Jézus az élő kövekből az élő templomot.
3: And the first thing that's said about this church is this, that the gates of hell.
2: És az első dolog, ami elhangzik erről az egyházról, az az, hogy a pokol kapui nem lesznek képesek ellen állni ennek az egyháznak.
3: So the first thing that's said about the church is that it has to be a gate-taking church.
2: Tehát először azt mondja Jézus az egyházról, hogy ez egy ilyen kapukat elfoglaló egyház kell, hogy legyen.
3: Because the battle for our cities is really a battle for the gate.
2: Mert a városainkért folyó harc igazából a kapukért folyik.
3: And until you understand that, you will not.
2: És amíg ezt meg nem értjük,
3: clue of how to practically take a city for.
2: Addig nem kapjuk meg az első kulcsot ahhoz, hogy hogyan kell gyakorlatilag egy várost meghódítani Jézusnak.
3: So we have to identify what the gates are.
2: Tehát fel kell ismernünk, hogy mik a kapuk.
3: And unfortunately, we will find in every city at this present time the gates are occupied by.
2: Minden városban azt fogjuk találni, hogy ezeket a kapukat jelenleg gonosz erők tartják a birtokukban.
3: You see, we have to think now what influences the lives of the people in our.
2: Tudjátok, arra kell gondolnunk, hogy mi befolyásolja az emberek életét a városainkban.
3: What makes them think the way that they.
2: Mi miatt gondolkoznak úgy, ahogy?
3: What makes them behave the way.
2: Mitől viselkednek úgy, ahogy?
3: Because these are the gates which allow the control over the lives of the people.
2: Mert ezek azok a kapuk, amik irányítják az emberek életét.
3: And we'll find that it's primarily, as the Bible tells us again and again, it's a battle of the mind.
2: És arra fogunk rájönni, hogy a Biblia ezt többször elmondja, hogy a csata elsősorban az elméért folyik.
3: We're told that the God of this world has done what?
2: Mit tett ennek a világnak az Istene? Megvakította a hitetlenek elméjét.
3: So there's a battle for the mind.
2: Tehát zajlik egy csata az elmékért,
3: and it tells us that God has commanded light to shine.
2: Hogy Isten megparancsolta, hogy ragyogjon a világosság.
3: to give a knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.
2: Hogy Isten ismeretét ragyogtassa Jézus Krisztus arcán.
3: When Jesus commissioned the apostle Paul,
2: amikor Jézus megbízta Pál apostolt az evangélium hirdetésével,
3: his five points to the gospel that he told him to preach.
2: Akkor a következő öt pontot kapta, hogy ezekben a pontokban prédikálja az evangéliumot.
3: This is Acts 26, verse 18.
2: Ez az Apcsel 26:18-ban olvasható.
3: Number one,
2: először is, nyisd meg a szemüket.
3: You see, I believe that the primary
2: tudjátok, én hiszem, hogy
3: let me just think of the right word. When revival comes,
2: hogy amikor jön az ébredés, akkor alapvetően az ébredés a következőt jelenti.
3: The eyes of the people are suddenly opened and spiritually they can see.
2: Hirtelen megnyílik az emberek szeme és tudnak szellemileg látni.
3: Now I've seen God with my own eyes. I've seen God visit a community.
2: Én a saját szemeimmel láttam, milyen az, amikor Isten meglátogat egy lakóközösséget.
3: I've seen the overnight transformation.
2: És láttam
3: hundreds of thousands of people when suddenly their eyes were opened.
2: Hogy több százezer ember egyik napról a másikra egyszerűen megváltozott, amikor a szeme megnyílt.
3: And if you read the history of revival,
2: és ha olvassátok az ébredések történetét, akkor mindig eljön egy pillanat a közösség életében, amikor hirtelen az emberek elkezdenek látni.
3: And that's what we have to pray for.
2: Ezért kell imádkoznunk.
3: God, open their eyes.
2: Uram, nyisd meg a szemeiket.
3: To open their eyes.
2: Ahhoz, hogy megnyíljon a szemük.
3: The second point is to turn them from darkness to light.
2: Utána az a második pont, hogy el kell őket fordítani a sötétségtől a világosság felé.
3: The third point is
2: a harmadik pont az,
3: from the power of Satan unto God.
2: Hogy a sátán erejétől Istenhez forduljanak az emberek.
3: The fourth point,
2: a negyedik pont az,
3: then may receive forgiveness of sin.
2: Hogy aztán az emberek megkaphassák a bűneikre a bocsánatot.
3: And the fifth point,
2: az ötödik pont pedig az,
3: an inheritance among all those who are sanctified.
2: Hogy ezután megkaphassák az az örökséget, ami jár nekik mindazok között, akik megszentelődnek. Ez az az evangélium, amit Jézus megparancsolt Pálnak, hogy prédikáljon. Észre fogjátok venni, hogy nem a bűnbocsánattal kezdte.
3: Tudjátok,
2: az emberek nem tudják elfogadni a bűnbocsánatot, amíg meg nem látták, hogy ők kicsodák és milyenek Isten szemében.
3: Tudjátok,
2: hogyha kimentek és hirdetik az evangéliumot olyan embereknek, akik nem látnak, ez olyan, mint a gyönyörűen festett virágcsokrokat el akarnátok adni vakok iskolájában. Hogyha mondjuk olyan vagyok, mint egy ilyen üzletember, és azt mondom, hogy olyan csodálatosak ezek a festmények, olyan szépek, és nagyon észszerű áron adom őket. És szeretném, hogyha eladnál ezeket a képeket, és de a következő helyen add el ezeket a képeket. Szeretném, hogyha elmennél minden vakok iskolájába, és ott próbálnád eladni ezeket a gyönyörű képeket. Hát ez egy lehetetlen feladat, ilyet nem lehet megtenni. Semmi baj nincs a festményekkel.
3: They are absolutely glorious.
2: Dicsőséges, óriási képek.
3: They would immediately want them.
2: És az emberek látnák őket, azonnal akarnák.
3: But the tragedy is that
2: they, de az a tragédia, hogy nem látnak.
3: So these beautiful paintings have no value to them.
2: Tehát számukra nem értékesek ezek a gyönyörű festmények, mert nem látják őket.
3: Now that's the condition of the cities in which we live.
2: Na ez azoknak a városoknak az állapota, amelyekben élünk.
3: That's why so much evangelistic activity is a complete waste of time.
2: És ezért teljes időpazarlás, nagyon sok evangelizációs próbálkozás.
3: Because we're trying to sell,
2: mert megpróbálunk egy vakok iskolájában eladni egy csomó gyönyörű képet.
3: And we've not presented it in the godly order.
2: És nem az Isten szerinti rendben tártuk fel az evangéliumot. Az első pont az, hogy nyisd meg a szemeiket. Ahhoz, hogy a szemük megnyíljon az embereknek, először azzal az Istennel kell elbánnunk, aki megvakította őket.
3: Amikor
2: legyőztük ezeket a démoni hatalmaságokat, hirtelen az emberek már tudnak látni.
3: Amikor
2: 1972-ben ez hirtelen megtörtént Bombayban, utána nem kellett evangelizációkat szerveznünk. Több százezer ember már látott.
3: They could see a holy God and could see their terrible sinfulness.
2: Látták a Szent Istent és a saját szörnyű bűnösségüket.
3: And they were desperate to find an answer.
2: És nagyon-nagyon akartak választ találni a problémára.
3: We didn't go looking for them, they came looking for us.
2: De nem mi mentünk és kerestük őket, hanem ők kerestek minket.
3: I'm literally telling you the truth.
2: Szó szerint az igazságot mondom neked.
3: Knocking on the door of my house, saying, what must we do to be saved?
2: Szó szerint családok bekopogtak az ajtómon és megkérdezték, hogy mit tegyünk azért, hogy üdvösségünk legyen.
3: The guy that was standing there was one of the leading gamblers and drunkards of the community.
2: És az az ember, aki ott állt az ajtómban, a gyerekével és a feleségével és a hat gyerekével, az egész közösségben az egyik leghíresebb szerencsejátékos és részeges ember volt.
3: Tough, vicious, drinking, drug taking,
2: kegyetlen, kábítószeres, alkoholista bandák, akik ölték az embereket, hirtelen megjelentek nálunk, és meg akartak térni.
3: Now these days are coming to Europe.
2: Európába is jönnek ezek a napok.
3: Amen. But we've got to do things in God's way, in God's order.
2: De Isten sorrendjében és Isten akarata szerint kell tennünk a dolgokat.
3: It is a battle of the gates.
2: És a kapukért folyik a csata.
3: And the gates aren't on earth, as some people erroneously teach. The gates are in heaven.
2: Nem az földön vannak, ahol néhány, hogy néhány ember gúnyosan tanítja ezt. A kapuk a levegőjékben vannak.
3: And that's why we have to build the city of Jerusalem in heaven.
2: Kell felépítenünk Jeruzsálem városát a levegőben, azért, hogy utána erővel és jogosan birtokolhassuk a kapukat, a város kapuját.
3: We saw very briefly yesterday what that city looks like.
2: Tegnap nagyon röviden beszéltünk arról, hogy milyen ez a bizonyos levegőbeli város. Egy egész hétig tudnék erről tanítani.
3: And we need to get revelation of what it is and how.
2: Meg kell kapnunk a kinyilatkoztatást arról, hogy milyen ez a város igazából, és hogy hogyan tudjuk valójában elfoglalni.
3: The primary source of blinding people's minds is of course to take possession of their minds.
2: Ne feledjük azt, hogy az emberek elméjét kell elfoglalni ahhoz, hogy valójában birtokba vehessük őket.
3: What controls the way that people think?
2: Mi irányítja az emberek gondolkodásmódját?
3: And there will be three major sources.
2: Három fő forrásból jön ez a befolyásolás.
3: The religion that they practice.
2: Az emberek által gyakorlott vallás.
3: The education that they
2: received. Az oktatás, amit kaptak, a képzés.
3: And the media that they watch.
2: És a média, amit olvasnak, néznek, hallgatnak.
3: I'm including the movies and I'm talking about television.
2: Beszélek a tévéről, a filmekről, a rádióról.
3: These are powerful gates.
2: Mindezek a dolgok, amik megtöltik az emberek elméjét. Ezek a szervek, ezek komoly kapuk, amik az emberek elméjén uralkodnak. És ahogy megláttuk és tegnap este erőteljesen imádkoztunk ezért, Görögország fejedelme sok évszázadon már nagyon szilárdan begyökerezte magát ezekbe a kapukba.
3: Now, the apostolic ministry,
2: az apostoli szolgálat,
3: with all the other Ephesians 4 ministry giftings,
2: a többi olyan szolgálati ajándékkal, amiket az Efézus 4 felsorol,
3: they are given a power from God to build heavenly Jerusalem, and its purpose is to take the gates of hell and make them the gates of heaven.
2: Ezek a szolgálatok erőt kaptak Istentől arra, hogy felépítsék a levegő égben ezt a várost, és ilyen módon a pokol kapuiból a mennyei város kapuit csinálják. És ahogy megváltozik a légkör, meg tudjuk mondani, hogy a városunk fölött miféle kapuk vannak.
3: Probably one of the first people to comprehend this and to do it practically will be Dr. David Yonggi Cho and the churches in Seoul, South Korea.
2: Dr. Yonggi Cho is a dél-koreai Szóban a gyülekezete volt talán az első között, aki megtalálta, hogy mit jelent ez.
3: 30-something years ago.
2: Körülbelül 30-valahány évvel ezelőtt Yonggi Cho létrehozott egy erőteljes imahegyet.
3: And tens of thousands of people go there and wage war in the heavenlies to.
2: És több tízezer ember jár oda.
3: Over the city of Seoul.
2: És vívja a harcot a levegőjékben azért, hogy a légkört megtisztítsák Seoul fölött. Tehát ők megértették, hogy miről szól ez a történet. Jelenleg ez a legbiztonságosabb város a világon, ahol éjszaka is lehet sétálni. Most már 30 évvel később vagyunk ahhoz képest, ahogy elkezdték. Körülbelül 9 millió ember lakik Szöulban, ezek közül körülbelül már 4 millió újjászületett keresztény. 1958-ban 5 emberrel kezdett Jongicso.
3: One was his wife, and the other was his mother-in-law, and they had to come to the meeting.
2: Ebből az egyik a felesége volt, a másik az anyósa, tehát nekik el kellett menni az összejövetelre.
3: So, two people coming voluntarily.
2: És akkor ketten pedig önként jöttek.
3: So he started where you, some of you are sitting today.
2: Tehát ő ott kezdte, ahol néhányan most tartotok talán.
3: And the driving force was prayer.
2: És az ima volt a hajtóerő az egészben.
3: And they know how to pray. I've been to prayer
2: mountain. Ők tudják, hogy kell imádkozni. Voltam az imahegyen. Ők tényleg tudják, hogy kell ezt csinálni. Tehát most már átalakult a városuk. Mára.
3: In the city of Seoul, South Korea, there are approximately 4,000 churches.
2: Szóban. Körülbelül 4000 gyülekezet van, és több gyülekezetben több tízezer ember jár, mint tag.
3: The economy of that nation is completely transformed.
2: A Dél-Korea gazdasága teljesen átalakult, mert Isten áldja az ő népét.
3: I've seen the average monthly income of South Korea increase by 40 times in 40 years.
2: Láttam, hogy 40 év alatt körülbelül 40-szeresére növekedett a koreaiaknak az átlagos havi jövedelme.
3: In the early 70s, the average
2: a 70-es évek elején
3: was about $50 a month.
2: Körülbelül havi 50 amerikai dollár volt a havi bevétel egy embernek. Most már 2000 dollár havonta nagyjából az a bevétel. Dél-Korea jelenleg az egész földön a legnagyobb misszionáris küldő ország, Amerikánál is több misszionáris küldenek ki. Többet, mint az
3: USA.
2: És ezeket a misszionáriusokat a koreai gyülekezetek támogatják, senki más.
3: I watched this happen in my lifetime.
2: És ezt az én életemben néztem végig, hogy ez megtörtént. Jongicso sokszor elmondta, és én is nézője és tanúja vagyok ezeknek a dolgoknak.
3: He says, when I'm in my own hometown, Seoul, I preach under an open heaven.
2: Ő azt mondta, hogy én a saját városomban, Szöulban, nyitott menny alatt prédikálok.
3: When I'm in any other place in the world,
2: de bárhova máshova elmegyek a világon,
3: I may pray personally for 3 or 4 hours before I preach, but I never...
2: Lehet, hogy én személyesen is 3-4 órát imádkozom, mielőtt elkezdenék prédikálni, de soha nem érem el ugyanazt a szellemi nyitottságot.
3: I've been in his church. In fact, he tried to hire my wife and I to come on his staff years ago. He wanted us to join him in the ministry.
2: Én voltam a gyülekezetében néhány évvel ezelőtt a feleségemet és engem alkalmazni akart a gyülekezetében munkatársnak. Tehát kevés ember látta úgy, ahogy én, hogy hogyan működnek igazán a dolgok önálluk.
3: Every Sunday, as he preaches in 7 different services.
2: Minden vasárnap 7 istentiszteleten prédikál Jongicso.
3: I don't want to be disrespectful, but he preaches a very ordinary message.
2: Elég hétköznapi üzenetet prédikál, nem akarok tiszteletlen lenni.
3: He's not a fantastic preacher.
2: Nem valami óriási prédikátor, olyan
3: there are fantastic prayers.
2: De óriási imádkozói vannak.
3: And at the end of every Sunday,
2: és minden vasárnap végén
3: 10,000 people are giving their lives to
2: Jesus. Körülbelül minden vasárnap végére körülbelül 10,000 ember adja át az életét Jézusnak.
3: Amen. There. They're being won by an active church that's looking all the time to find people to bring to Jesus Christ.
2: És egy aktív gyülekezet nyeri meg ezeket az embereket, amelyik állandóan azokat az embereket keresi, akiket meg lehet nyerni.
3: Mighty miracles going on all the time.
2: Állandóan a csodák hatalmas áradatában élnek.
3: They don't take place in the Sunday meetings, they take place in all the house groups that are meeting all over the city.
2: És nem a vasárnapi istentiszteleten történnek a csodák, hanem a házi csoportokban, amik a város minden pontján egész héten működnek.
3: They take place in Prayer Mountain.
2: Sok csoda a imahegyen történik.
3: A taxi in South Korea, the driver will almost certainly be a believer.
2: hogyha Dél-Koreában egy taxiba beülök, a sofőr majdnem biztosan hívő. Mert általában egy hatalmas biblia hever a műszerfal fölött. És megpróbálnak a sofőrök megtéríteni, mielőtt kiszállnál a taxiukból.
3: And if you already know the Lord Jesus, he's a bit disappointed because it's a wasted journey, Father.
2: És hogyha te már újjászületett hívő vagy, akkor nagyon csalódott az illető, mert akkor elpazarolta ezt az útját. Ez teljesen így van.
3: Now these days are coming.
2: Jönnek ezek a napok.
3: But it started with five people who started to attack.
2: De ez nála öt emberrel kezdődött, akik elkezdték megtámadni a város fölött levő szellemi kapukat, és birtokukba vették ezeket a kapukat.
3: In the first two chapters of Zechariah.
2: Zakariás első két fejezetében röviden láttuk, hogy hogyan lát ezt a jelenséget Zakariás több száz évvel azelőtt, hogy ez megtörtént volna.
3: Because God was giving a strategy of how he would take cities at the end of the age.
2: Mert Isten adott neki egy stratégiát arra, hogy hogyan fog az idők végén egész városokat elfoglalni, összhangban Jézus eljövetelének a közelettével. Ott van a négy mesterember, aki tudja, hogyan kell mennyei várost építeni. Akkor nézzük most a Zakariás harmadik részét. Szeretném, ha látnátok itt egy képet, ami elég összezavaró és elég tragikus. Első vers. Azután megmutatta nekem Józsuát, vagy ha akarjátok Jézust.
3: The high priest standing before
2: a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt,
3: Satan,
2: és a sátán, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondd az Úr a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, aki magáival fogadja Jeruzsálemet. Az Úr, aki magáival fogadja Jeruzsálemet, avagy nem tűzből kikapott üszög, é ez.
3: Now Joshua was clothed with filthy garments and was standing before the angel.
2: Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve és állt az angyal előtt.
3: Then he answered and spoke to those who stood before him, saying, "Take away the filthy garments from."
2: És szólt és mondta az előtte állóknak, mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged.
3: Ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. And I said, let them put a clean turban.
2: Azután mondtam,
3: so they put a clean
2: tegyenek fejére tiszta süveget. Feltevék azért fejére a tiszta süveget. És ruhákba öltöztették őt, az Úrnak angyala pedig ott állt.
3: Und sie setzten ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt und zogen reine Kleider an. Then der Engel des Herrn stand dabei. Then the angel of the Lord admonished Joshua, saying, "Thus says the Lord of hosts."
2: És bizonyságot tett az Úrnak angyala Józsuának, mondván, ezt mondja a seregeknek Ura.
3: If you will walk in my ways and if you will keep my command.
2: Ha az én utaimban jársz és a parancsolataimat megtartod, te is ítélője leszel az én házamnak.
3: And likewise you will have charge of my court.
2: Sőt, őrizni fogod az én bitvaraimat.
3: And I will give you places to walk among those who stand.
2: És kis bejárást engedek néked az itt állók között.
3: And so I could go on, but I'm going to stop there.
2: És folytathatnám most, de itt megállok.
3: Because I want you to get this.
2: Mert szeretném, hogyha meglátnátok ezt a képet.
3: See, this is the,
2: tudjátok?
3: The confusion and the tragedy of this situation.
2: Ez ennek a helyzetnek a zűrzavara és tragédiája.
3: Because Zechariah is being permitted to have a vision of the high priest, the Melchizedek priesthood, as it's going to be at the end of the age.
2: Zakariásnak megengedte Isten, hogy látomást kapjon arról, hogy hogyan fog kinézni a korszak végén a Melchizedeki papság főpapja. Józsua az Jézus nevével azonos, de szennyes ruhát visel ez a főpap.
3: And Satan is standing.
2: És a sátán ott áll.
3: Opposing it, and
2: megveti őt és ellenáll neki.
3: Priesthood is powerless to do anything about it.
2: És ez az erőtlen papság, testület papság képtelen, erőtlen arra, hogy bármit tegyen ez ellen.
3: And you see what we've got to do, and we will see this much more fully in the book of Hebrews.
2: Tudjátok, a zsidó levélben sokkal világosabban fogjuk látni teljesebben azt, hogy mit lehet tenni ezzel. Meg kell értenünk, hogy Krisztus teljességében azonosul az a testével, az egyházzal.
3: We read in several places that
2: több helyen olvashatjuk azt, hogy Krisztus egy testületi soktagú Krisztus lett.
3: When we were baptized into Christ,
2: amikor bemerítkezünk Krisztusba,
3: it literally says we were
2: szó szerint azt olvassuk, hogy Krisztusulunk, Krisztusosulunk Krisztusba, tehát az ő része leszünk.
3: Part of his corporate body.
2: Az ő testületi testének a része.
3: And he moved to headship of that corporate body.
2: És ő lett a feje ennek a testületi testnek.
3: The corporeity of the body of Christ.
2: Tehát Krisztus testének az egész teste a Krisztus nevet hordozza.
3: And it becomes together corporate.
2: És együtt testületileg ők válnak a nagy pappá, aki Melkisédek.
3: But Jesus is now involved with what his body is doing and the condition that his body is in.
2: De Jézus most már teljesen azonosul azzal, amit a teste csinál, és azzal az állapottal, amiben az ő teste van. Tehát ha a test szennyes bűnökben él,
3: and powerlessness to the head.
2: Akkor ez gyalázattal illeti, és erőtelenné teszi a testet.
3: Now we're told all this in the First Corinthian letter.
2: Az egy korintusi levél mond erről dolgokat, tudjátok.
3: A body, we become members one of another.
2: Azáltal, hogy egy testé válunk, egymásnak a tagjai leszünk.
3: If one suffers, we all suffer.
2: Ha az egyik szenved, szenvedünk mi is.
3: Amen. If one suffers, we all suffer.
2: Hogyha egy szenved, mindannyian szenvedünk.
3: If one is glorified, we all share in the glory.
2: Megdicsőül, mindannyian osztozunk a dicsőségben.
3: And we're told that the hand cannot say to the foot, I have no.
2: Azt olvassuk, hogy nem mondhatja a kéz a lábnak, hogy nincs szükségem rád. És a fej sem mondhatja a testnek, hogy nincs szükségem rád.
3: And the body cannot say to the head, I have no need.
2: És a test sem mondhatja a fejnek, hogy nincs szükségem rád.
3: We're one body.
2: Mert egy test vagyunk.
3: And this is the amazing graciousness of the Lord Jesus.
2: Ez az Úr Jézus megdöbbentő kegyelme.
3: To us and to make us part of himself.
2: Hogy ő elkötelezte magát arra, hogy csatlakozik, összekapcsolódik velünk, és a saját részévé tesz minket.
3: So as a result,
2: ennek eredményeként,
3: if we are sinful and wicked in the body,
2: ha bűnösek és gonoszak vagyunk a testben, ilyen módon erőtlenné, és erőtlenné teszük a fejet, és az haték, nem lesz haték.
3: Satan could stand there defying him.
2: És ott áll a sátán,
3: because of the filthiness of the body.
2: És gyászhatja őt, és mondhatja neki, hogy hát neked nincsen hatalmat fölöttem, nem tehetsz semmit velem, mert nézd a tested, milyen szennyes.
3: So many of our societies, God doesn't seem to be doing anything.
2: Ezért tűnik úgy sok társadalomban, hogy Isten nem csinál semmit, mert a testben annyi szennyes bűn van, hogy nem tud tenni semmit.
3: Now we're going to see this fully in the book of Hebrews.
2: A zsidó levélben ezt meg fogjuk látni maga teljességében, mert a zsidó levélnek ez az egyik fő üzenete.
3: You see, basically, Satan is not a problem to God.
2: Tudjátok, Istennek alapvetően nem a sátán a probléma.
3: There's no demonic power that has real power and authority.
2: Nincs olyan démoni erő, aminek valódi ereje vagy hatalma vagy tekintélye lenne.
3: God's real problem.
2: Isten igazi problémája
3: and the disobedience of his people.
2: Az, hogy az ő népe engedetlen és bűnös.
3: It says in, let's go to Corinthians just for a moment.
2: Akkor egy pillanatra nézzük meg a korintusi levelet.
3: And while we're doing that, we'll change the tape.
2: És miközben odalapozunk, kicserélik a kazettát.
3: The second Corinthians.
2: 2 Korintus.
3: Chapter 10.
2: Tizedik rész.
3: I'm sorry, I meant to say.
2: Azt akartam mondani, hogy.
3: Yeah, that's fine. Okay, we ready?
2: 2 Korintus 10
3: and come to verse 4.
2: Negyedik vers.
3: Verse 5.
2: Vagy ötödik.
3: Verse 3.
2: Harmadik vers.
3: For though we walk in the flesh, we do not war according to.
2: Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk, vagy háborúzunk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek lerontására.
4: Casting down
2: all lerontva okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogja lejtve minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.
3: Now can you see again that this is a battle of the mind?
2: Látjátok itt is, hogy az elmében zajlik ez a harc, amiről szó van.
3: Mighty weapons, we're told.
2: Azt halljuk, hogy óriási fegyvereink vannak, erősek. Ezek hatékonyak és erőteljesek.
3: And winning every battle concerning the way people think.
2: És megnyernek minden csatát az emberek gondolkodás módjával kapcsolatban.
3: See, the battle is focused on getting people to see.
2: Tudjátok, az a lényege a csatának, hogy az emberek meglássák az igazságot Istenről és a sátánról. És ha meglátják ezt, akkor rohannak, hogy megtérhessenek.
3: But God is not content with just saving people.
2: Isten nem elégszik meg csak annyival, hogy megmentsen embereket.
3: To bring them into their full inheritance as sons of the Lord.
2: Hanem át akarja adni nekik a teljes örökségüket, mint ami Isten fiaiként járt nekik.
3: Now it goes on to say.
2: Továbbiakban azt mondja a hatodik versben.
3: We are ready to punish all disobedience.
2: És készen állván megbüntetni minden engedetlenséget.
3: The question is when.
2: Az a kérdés, hogy mikor.
3: And the answer is
2: a válasz.
3: Your obedience is complete.
2: Mihelyest teljessé lesz a ti engedelmességtek.
3: Now, a lot of our praying and a lot of the teaching is that we're waiting for God to decide to act.
2: Sok imánk és sok tanításunk arról szól, hogy arra várunk, hogy Isten csináljon valamit.
3: God's reply is, I'm ready to act, I'm ready for you to obey.
2: Én kész vagyok cselekedni, arra várok, hogy ti engedelmeskedjetek. Abban a pillanatban, amikor engedelmeskedtek, én minden olyan démont darabokra fogok törni, amelyik úgy járkál Európában, mint a övé lenne az egész. Akkor a Róma 16, ott nézzük meg.
3: At the end of this great epistle,
2: ennek a nagyszerű levélnek a végén,
3: we come to verse 19.
2: A 19. vers.
3: For your obedience has become known to all.
2: Mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott. Örülök azért rajtatok.
3: So Paul's got a report of the incredible obedience of the Roman Christians. He said,
2: tehát Pál, amikor beszél a római keresztények elképesztő engedelmességéről, akkor azt mondja, hogy nagyon újjongok fölöttetek. És úgy folytatja. De akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, ártatlanok pedig a rosszban.
3: And then he makes this promise to an obedient people.
2: Aztán a következőt ígéri ennek az engedelmes társaságnak.
3: Once we fulfill the conditions of verse 19.
2: Miután betöltöttük a 19. vers feltételét, igényelhetjük a 20. vers ígéretét.
3: But you can't claim verse 20 as a promise until you fulfill the condition of.
2: De nem igényelhetjük a 20. versben levő ígéret megvalósulását, amíg nem töltjük be a 19. versben levő feltételt.
3: Now their obedience has become legendary. Everybody's hearing about their obedience.
2: A rómaiak engedelmessége legendás lett. Mindenki hallott arról, hogy milyen engedelmesek. És Pál azt mondja, újongok fölöttetek. A ti engedelmességetek eredménye.
3: I can confidently prophesy verse 20.
2: Az, hogy magabiztosan profétálhatom a 20. verset.
3: The God of peace,
2: a békességnek Istene,
3: Satan under your feet short.
2: Megrontja a sátánt a ti lábaidak alatt hamar.
3: Now the God of peace. Now let me say just a moment about peace.
2: A békesség Istene.
3: I want to just spend a moment on this.
2: Hogy mondjak valamit röviden a békességről, sokat nem hallottatok még engem erről tanítani, tehát szeretnék egy kis időt szánni rá.
3: Pleading with God that we are peacemakers and we live at peace with God.
2: Isten folyamatosan kitartóan állandóan arra kér minket, hogy legyünk békességteremtők.
3: Now the Greek word
2: peace. És éljünk békességben egymással. Irénei az a görög szó, ami a békességet jelenti. A
3: or Shiloh.
2: Shalom, a héber szó erre.
3: The Greek, the word has got approximately the same meaning.
2: És a görög és a héber szónak is nagyjából ugyanaz a jelentése igaziban.
3: But in English, it's a totally inadequate word to convey the Greek word.
2: Egyáltalán nem hordozza ez a szó azt a jelentést, ami az eredeti görögben benne van. Ez a németre is vonatkozik. És valószínűleg a ti nyelveitek közül is sokra érvényes, tehát hadd mondjam el nektek gyorsan, hogy mit jelent a bibliai békesség. Alapvetően ez egy kapcsolatra vonatkozó szó.
3: And here's a picture of Bible peace.
2: A bibliai békesség a következőt jelenti.
3: The full value of Bible peace.
2: Ahhoz, hogy a bibliai békesség teljes értéke a tietek legyen.
3: You've got to think of two people that hate each other.
2: Két olyan emberekre gondolnatok, aki gyűlöli egymást, akik harcolnak egymással, készek megölni egymást, és hirtelen történik valami.
3: They stop fighting each other.
2: Abba hagyják a harcot.
3: And they lay down their weapons.
2: Leteszik a fegyvereiket.
3: And they are reconciled.
2: És megbékélnek egymást.
3: It's not enough to end the war.
2: Nem elég befejezni a háborút.
3: They actually have to fall in love with each other.
2: Bele kell szeretniük egymásba, valójában.
3: And change their hostile relationship.
2: És meg kell változtatniuk az ellenséges kapcsolatukat.
3: Into a relationship.
2: Egy olyan kapcsolatra, amely a szeretetteljes belsőségesség kapcsolata. Csak akkor juthatunk el a bibliai békességre.
3: And if you go through scripture, you'll find that the word peace and the word reconciliation.
2: És ha végignézitek a Bibliát,
3: again and again together, because it's part of the one.
2: Akkor azt találjátok, hogy a békesség és a megbékélés szavak nagyon sokszor együtt fordulnak elő, mert egymást kiegészíti a jelentés. A Kolossé 1:19 azt mondja, hogy Isten békességet teremtett az ő Krisztusának vére által.
3: Man had rebelled against God and gone into independence.
2: Az ember fellázadt Isten ellen és önállósította magát.
3: Man was 100% guilty, God was 100%.
2: Az ember volt ebbe 100%-ig bűnös és Isten volt 100%-ig ártatlan.
3: But it was God who came running after man.
2: De Isten futva ment az ember után, és azt mondta, hogy meg fogok halni a kereszten azért, hogy megbékélhessünk egymással.
3: God's not interested in saving sinners, he wants lovers who fall in love with him.
2: Isten nem érdekli az, hogy megmentse a bűnösöket, ő szerelmeseket akar, akik beleszeretnek.
3: God is a relational God. He wants loving relationships.
2: Isten a kapcsolatokban él, szeretetteli kapcsolatokat akar.
3: This word Irene was also used in the medical profession.
2: Az orvostudomány is használta az Irene szót, görögül.
3: When a bone fractured.
2: Amikor eltört egy csont.
3: And the broken bone came back together.
2: És utána összefort.
3: And the marrow oozed out and formed a strong bond between the broken parts.
2: És egy nagyon erős kötést hoztak létre azok a testfolyadékok az eltört darabok között. Amikor már teljesen meggyógyult és megkeményedett az összefort csont.
3: It's now the strongest part of the bone.
2: A csontnak most már a legerősebb része az, ahol összefort az eltörésből. Ez egy orvosi tény. Amikor rendesen összefor egy eltört csont, akkor ott vastagabb és erősebb lesz, mint a csont összes többi része.
3: At the point of fracture, it's now become unbreakable.
2: A töréspontján már nem törhető el.
3: Now in the Greek medical profession at the time the Bible was written.
2: A görög gyógyászatban a Biblia írásának idején.
3: This same word was used.
2: Ugyanezt a szót használták.
3: When a fractured bone was completely mended.
2: Amikor teljesen összefort egy eltört csont.
3: And was now unbreakable.
2: És most már eltörhetetlen lett. Azt mondták rá,
3: has now come to peace.
2: Hogy békességre jutott ez a csont.
3: You see, when Adam walked with God in innocence.
2: Tudjátok, amikor Ádám ártatlanul együtt járt Istennel.
3: He had a relationship with God.
2: Kapcsolata volt Istennel.
3: The relationship had not been tested.
2: De még nem volt megpróbálva ez a kapcsolat.
3: When the devil tempted Adam.
2: Amikor az ördög megkísértette Ádámot.
3: Stepped away into independence.
2: És ellépett Istentől, hogy önálló legyen.
3: Was broken.
2: Akkor eltört a csont.
3: The relationship was fractured.
2: Eltört a kapcsolat.
3: But then God comes running for sin, run looking for sinful.
2: De aztán Isten futva jön, hogy keresse a bűnös embert.
3: Gives his life on the cross to pay for our sins.
2: A kereszten odaadja az életét, hogy fizessen a bűneinkért. Azért, hogy utána békességre jutassunk egymással. És most már olyan a kapcsolatunk Istennel, ami olyan, mint egy összefort csont.
3: And it cannot be broken.
2: Nem lehet eltörni.
3: It cannot be broken.
2: Nem lehet már eltörni.
3: That's why on the cross that God did not permit them to break any of the bones of Jesus.
2: Ezért volt az, hogy Isten nem engedte, hogy a keresztelő Krisztusnak egyetlen csontás is eltörjék, mert ez az egyháznak a képe a Bibliában. Krisztus testének a
3: képe. Psalm 34.
2: A János 16-ban és a 34. Zsoltárban is benne van, hogy Isten megőrzi az ő szolgájának minden csontját, egy sem törik el azok közül. És ha elérjük, hogy egy városban minden hívő összefogjon egymással egy eltörhetetlen kapcsolatban, akkor bibliai módon békességre jutunk. És ennek a békességnek az ereje megadja nekünk a hatalmat ahhoz, hogy az ördögön tapodjunk. Érthető ez? A békesség Istene az, aki összezúzza a
3: sátánt.
2: Tehát egy óriási üzenet rejlik itt, amire most nincs időm, hogy kibontsam. De az engedelmességünknek része kell, hogy ez legyen. Az igében minden tanítás
3: to forgive and to be reconciled.
2: Az igében feltételként adja meg az ima meghallgatás az azt, hogy hajlandók legyünk megbocsátani és megbékülni egymással. Hogyha összetört kapcsolatokban élünk, akkor nincsen erő az imáinkban. Ez a dolog a házasságban kezdődik, a férj-feleség között. Péter azt mondta, a férjeknek, hogy éljetek a feleségetekkel megértő módon. És ha nem vagytok egyek a feleségetekkel, akkor nem lesz hatékony az ima életetek. Akadályoztatva lesznek az imáitok. És nem tudjátok meg védeni a gyerekeiteket, és nem tudjátok megakadályozni az ördög hozzányúljon a családotokhoz. Nagyon gyakran egy családban a problémát nem a sátán gonoszsága okozza, hanem az, hogy a szülők nem egyek. Azonnal, ahogy a szülők összefognak egymással, hatékonyan összetiporhatják a sátánt. Értitek a képet? Tehát ez igaz a családi szinten, és a helyi gyülekezetben a vének szintjén is igaz, és igaz a város szintjén is, ami a városban élő Krisztus testét illeti. Egy önmagával meghasonlott város nem állhat meg, ezt Jézus mondta. Isten problémája nem az ördöggel van, hanem a népével. Hogyha a népe összeszedné magát, és komolyan engedelmeskedni akarná az igének, akkor ellene mehetnénk az ördögnek, ami erőteljes egységünkkel, és kiűzhetnénk a városból.
3: Now here is Joshua the high priest.
2: Itt van tehát Józsua a főpap.
3: A picture of this mighty glorious Melchizedek.
2: Aki ennek a hatalmas dicsőséges Melchizedeknek a képe.
3: Totally powerless to do anything.
2: De teljesen erőtlen, nem tud tenni semmit.
3: Satan can stand there defying.
2: És a sátán ott állhat és gyalázhatja.
3: Because of his filthy condition.
2: Mert szennyes.
3: And there's no manifestation of the glory of this priesthood until the clothing is changed.
2: És amíg a ruháját nem cseréljük le, addig nem nyilvánul meg ez a dicsőséges papság az
3: erejében.
2: Tudjátok, a melchizedeki papság első dimenziója az, hogy ez egy szent papság.
3: We're going to see this more and more as we go through Hebrews.
2: Ahogy a zsidó levélben majd végigmegyünk, ezt egyre jobban meg fogjuk látni. És hogyha nem bánunk el a bűnnel, akkor nem lesz még az erő.
3: Not only are we powerless,
2: nem csak mi leszünk erőtlenek,
3: but it empowers Satan to resist Jesus,
2: hanem az sátánnak ereje lesz arra, hogy ellenálljon Jézusnak.
3: Jesus looks helpless and powerless,
2: és Jézus erőtlennek és tehetetlennek látszik a testében levő bűn miatt.
3: We've got to see this very clearly.
2: Nagyon világosan kell ezt látnunk.
3: My sin doesn't just affect me.
2: Az én bűnöm nem csak rám hat.
3: It affects all my relationships.
2: Hanem az összes kapcsolatomra.
3: It affects my family.
2: A családomra.
3: The church that I'm part of.
2: Arra a gyülekezetre, amelyikben járok.
3: Where I live.
2: Arra a városra, amiben élek.
3: And the nation where God has planted me.
2: És arra a nemzetre, ahova Isten engem elültetett. És még rosszabb az, hogy Jézus nevére nagy gyalázatot hoz, és a sátán ott állhat, és gyalázhatja őt.
3: Because of his filthy condition,
2: mert szennyes,
3: And there's no manifestation of the glory of this priesthood until the clothing is changed.
2: És amíg a ruháját nem cserélik le, addig nem nyilvánul meg ez a dicsőséges papság az
3: erejében.
2: Tudjátok, a melkiségeki papság első dimenziója az, hogy ez egy szent papság.
3: We're going to see this more and more as we go through Hebrews.
2: Ahogy a zsidó levélben majd végigmegyünk, ezt egyre jobban meg fogjuk látni. És hogyha nem bánunk el a bűnnel, akkor nem lesz miénk az erő.
3: Not only are we powerless,
2: nem csak mi leszünk erőtlenek,
3: but it empowers Satan to resist Jesus.
2: Hanem az sátánnak ereje lesz arra, hogy ellenálljon Jézusnak.
3: Jesus looks helpless and powerless.
2: És Jézus erőtlennek és tehetetlennek látszik a bűn, a testében levő bűn miatt.
3: We've got to see this very clearly.
2: Nagyon világosan kell ezt látnunk.
3: My sin doesn't just affect me.
2: Az én bűnöm nem csak rám hat.
3: It affects all my relationships.
2: Hanem az összes kapcsolatomra.
3: It affects my family.
2: A családomra.
3: The church that I'm part of.
2: Arra a gyülekezetre, amelyikben járok.
3: Where I live.
2: Arra a városra, amiben élek.
3: And the nation where God has planted me.
2: És arra a nemzetre, ahova Isten engem elültetett. És még rosszabb az,

0: empowers Satan to resist Jesus.
1: Hanem az Sátánnak ereje lesz arra, hogy ellenálljon Jézusnak.
0: Jesus looks helpless and powerless.
1: És Jézus erőtlennek és tehetetlennek látszik a bűn, a testében levő bűn miatt.
0: We've got to see this very clearly.
1: Nagyon világosan kell ezt látnunk.
0: My sin doesn't just affect me.
1: Az én bűnöm nem csak rám hat.
0: It affects all my relationships.
1: Hanem az összes kapcsolatomra.
0: It affects my family.
1: A családomra.
0: The church that I'm part of.
1: Arra a gyülekezetre, amelyikben járok. Arra a városra, amiben élek.
0: And the nation where God has planted me.
1: És arra a nemzetre, ahova Isten engem elültetett. És még rosszabb az, hogy Jézus nevére nagy gyalázatot hoz.
0: Stand there defying.
1: Mert a Sátán ott állhat és gyalázhatja őt.
0: And until there's a great clean up of this corporate body of Christ.
1: És amíg Krisztus testületi teste meg nem tisztul.
0: Until Melchizedek puts on these glorious new clean clothes.
1: Amíg Melchizedek nem veheti fel ezt a dicsőséges tiszta ruhát.
0: The devil can stand there defying him.
1: Addig az ördög ott állhat és gyalázhatja.
0: We cannot take our cities and we cannot possess the gates.
1: És nem tudjuk elfoglalni a városokat és a kapukat.
0: And the craftsmen cannot begin to build heavenly Jerusalem.
1: És nem kezdhetik el a mesteremberek felépíteni a mennyei Jeruzsálemet.
0: Everything is on hold until this thing is settled.
1: És minden le van állítva, amíg ez a probléma nem rendeződik.
0: Let's go back to Zechariah.
1: Akkor menjünk vissza Zakariáshoz.
0: Then the angel said, verse 7.
1: Hetedik vers. És azt mondja az angyal, ha az én utaimban jársz, és a parancsolataimat megtartod, te is ítélője leszel az én házamnak.
0: Charge of my courts.
1: Sőt, őrizni fogod az én pitvaraimat.
0: Place to walk among those who stand.
1: És ki és bejárást engedek néked az itt állók között.
0: Now let's jump on to chapter 6.
1: Akkor most ugorjunk a hatodik részhez.
0: Come to verse 12.
1: A 12. versre.
0: Go back a bit.
1: Kicsit menjünk vissza.
0: I'm trying to just speed this up a little bit.
2: Ja, schneller vorangehen.
0: Come to verse 11.
1: 11. vers, előre ugrunk kicsit.
0: Take the silver and gold and make an elaborate crown and put it on the head of Joshua, son of Jehozadak, the high priest.
1: Azt mondja, fogd az ezüstöt és csinálj abból koronát és tedd fel a fejére Joshua-nak a főpapnak. És mondd azt neki, ezt mondja a seregek ura.
0: Behold, the man whose name is the branch.
1: Íme a férfiú, akinek a neve Csemete.
0: But this is a picture, one of the glorious pictures of Christ.
1: Krisztusnak a dicsőséges képe.
0: From his place he shall branch out.
1: Mert Csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak templomát, az Úr temploma. Az élő kövekből levő nagy hadsereg.
0: It's not a physical building, it's
1: nem egy fizikai épület. Hanem több tízezer, több millió emberből álló hadsereg, akik megkapták azt a kinyilatkoztatást, amit Péter, arról, hogy kicsoda Jézus. 13. vers. Mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében.
0: He shall be a priest on his throne.
1: És pap is lesz az ő székében.
0: And the council of peace shall be between.
1: És békesség tanácsa lesz kettőjük között.
0: And as when all this is set in proper order.
1: Tehát amikor mindenben létrejön a megfelelő rend. A világi kormány.
0: And the spiritual.
1: És a szellemi között.
0: And the power to rule in every department of life will be given to this glorious priesthood.
1: Akkor ez a dicsőséges papság kapja meg a hatalmat arra, hogy az élet minden területén uralkodjon.
0: We won't have any separation of church and of God and state, because there will be one.
1: Nem lesz elválasztva az állami kormányzás, az egyháztól és Istennél és a világ. Nem lesz elválasztva, mert minden egyben lesz.
0: And all the affairs of my body and of the church.
1: Isten az összes hatalmat odaadja az ő testének, hogy az egész Krisztus testében, és Isten egész háza között kormányozzon. Lesz jogod ahhoz, hogy a trónra ülj, és onnan kormányoz teljes hatalommal, minden polgári hatalom fölött, és minden világi intézmény fölött.
0: and department of my whole kingdom.
1: És akkor Isten egész királyságában minden csoport, minden rész fölött hatalmatok lesz uralkodni.
0: Priesthood, that's the power it's going to have.
1: A megtisztított papság ilyen hatalommal rendelkezhet.
0: The obedient priesthood, that's the authority that it will carry.
1: Az engedelmes papság ilyen

0: Stomat fog hordozni.
1: So when it's become a holy priesthood.
0: Tehát amikor szent papsággá lesz.
1: Then it has the power to become a ruling priesthood.
0: Akkor hatalma lesz ahhoz, és egy uralkodó papság legyen.
1: And then it has the power.
0: És aztán ereje lesz ahhoz. Egy harcos papság legyen.
1: With anything which opposes the kingdom of God.
0: Amely erőteljesen el tud bánni mindennel, ami ellenáll Isten királyságának.
1: Now can you see how practically desperately necessary it is?
0: Látjátok, hogy gyakorlatilag mennyire elengedhetetlenül fontos, hogy gondoskodjunk arról, hogy szent emberek legyünk, szent nép legyünk. El kell bánnunk a bűnnel.
1: Anything that's a sin in our lives, we've got to get rid of it, because you cannot be of this priesthood.
0: Meg kell szabadulnunk az életünkben minden bűntől, mert addig nem lehetünk részei ennek a dicsőséges papságnak, amíg szórakozunk a bűnnel. El kell bánnunk mindennel, ami a kapcsolatainkat beszennyezi és elrontja. Engedelmeskednünk kell Isten minden parancsának.
1: The commandment that God gave again and again to his disciples is, listen you guys, you've got to love one another as I love you.
0: Isten Jézus újra és újra megparancsolta a tanítványainak, hogy úgy szeressék egymást, ahogy ő szereti őket.
1: There's a power coming to make that possible.
0: Jön az erő Istentől ahhoz, hogy ez lehetővé váljon. Láttuk a Zsoltárokban.
1: Vertical relationship with God, and we have to be holy.
0: Hogy kell lennünk Istennel egy függőleges kapcsolatnak, és szentnek kell lennünk.
1: We have to have a horizontal relationship with our brethren.
0: És kell, hogy a testvéreinkkel is vízszintes kapcsolatot tartsunk, ami azt jelenti, hogy olyan szeretetteljesek legyünk, mint Isten.
1: And when these two relationships are complete,
0: és amikor ez a két kapcsolat teljességre jut,
1: then we can sit on the throne,
0: akkor odaülhetünk a trónra,
1: and the power of that Melchizedek priesthood will be fully restored to our wonderful Lord Jesus.
0: És a Melchizedeki papság teljes erejét visszakapja a mi csodálatos Úrunk Jézus Krisztus.
1: And he will be feared and glorified instead of being.
0: És akkor őt nem kigúnyolni fogják, hanem félni és tisztelni és engedelmeskedni fognak neki.
1: And the devil will no longer be able to withstand him.
0: És az ördög már nem lesz képes ellenállni neki.
1: And he'll put on his glorious devil crushing shoes.
0: És föl fogja tenni a dicsőséges ördögöt összetaposó cipőit. Egyébként hagyj mondjam ezt el. 5 perc múlva fogjuk befejezni, hogyha megnézzük a feltámadott Krisztust az ő feltámadásában, még mindig átszúrt kezei vannak, még mindig átszúrt oldala van, de észrevettétek, hogy a lába megváltozott? Valahány képet olvassunk a feltámadott Krisztusról, nem szöggel átszúrt lábfeje van, vagy lába, hanem olyan a lába, mint a bronz, vagy mint az égő tűz, vagy mint az izzó érc, olyan a lába.
1: And there are many pictures in the prophets which show.
0: És a profétákban sok olyan kép van, ami Krisztust ilyen módon mutatja be.
1: He's got these bronze feet.
0: Ott vannak az fémesen izzó lábai, amikkel ég a tűz, és ennek mindig az a célja, hogy összetapossa az ellenségeit. Tehát a feltámadott Krisztus egy ilyen ördögöt összetaposó Krisztus.
1: And the Melchizedek priesthood.
0: És a Melchizedeki papság az egy démonokat összezúzó papság.
1: And once the glory of that resurrection is all over the body.
0: És miután a feltámadás dicsőség az egész testen ott ragyog.
1: That's a great study to go through prayer.
0: Ez egy óriási tanulmány, hogyha a Bibliában ezt végigkövetjük, és azt találjuk.
1: Moses' sons. Perhaps we can look at this.
0: Talán ezt nézzük meg.
1: Maybe I shouldn't have started this, but
0: never. Nem kellett volna belefognom ebbe, de lapozzunk.
1: Come to. Let me just think.
0: Gondolkodom.
1: Exodus.
0: A kettő Mózes.
1: I'm sorry. I think it's. Let me just find it. Hold on. And
0: moment. Lőbb megtalálom.
1: Deuteronomy.
0: Akkor öt Mózes.
1: And in Deuteronomy 33.
0: 33. 5 Mózes 33. Ott olvassuk, hogy megáldja a fiait Mózes.
1: And as the new Israel, all these blessings come upon us.
0: És mint az új Izrael, ránk is rászállnak mindezek az áldások.
1: Come to verse 24.
0: 24. vers.
1: And this is what it says.
0: Következőt mondja.
1: Is the most blessed of sons.
0: És Asherről mondta, áldott a többi fiat felett Asher.
1: Let him be favored by his brothers.
0: Legyen az ő atya fiai előtt kedves.
1: Let him dip his foot.
0: És áztass a lábát olajban.
1: Your sandals shall be as iron and bronze.
0: Vas és réz legyenek a te záraid.
1: So shall your strength.
0: És életeden át tartson erőd.
1: See, there's an Asher anointing coming upon the body of Christ.
0: Tehát egy áseri keret száll rá Krisztus
1: testére.
0: Mert kétségbe esett napokat élünk.
1: Where the devil's walking around as if he owns the place.
0: Amikor az ördög úgy járkál mindenütt, mintha övé lenne minden.
1: És Isten azt mondja, as a son of the living God.
0: Odaadom nektek ezt a drága keretet, hogy olyanok legyetek, mint az élő Isten fiai.
1: You're going to dip your feet in oil, the oil of the Holy Ghost.
0: A lábatokat olajban fogjátok áztatni, ez a Szentlélek olaja. És ez a csenet.
1: Melchizedek, glorious devil crushing.
0: Dicsőséges ördögöt összetaposó lábakat ad ennek a testületi Melchizedeknek, mert a vas és réz legyenek a te lábaid, mondja az ő angol változata.
1: Gives you prophetic insight to see what's happening.
0: Ettől a kenettől profétai módon meg fogjátok látni, hogy mi történik, és az áseri kenettől össze tudjátok tiporni azt, ami éppen történni akar.
1: Have you got the picture?
0: Értitek ezt a képet, látjátok? Túl gyorsan mondtam.
1: Can you see what the prophetic anointing gives you the power to see what's going on?
0: Látjátok a profétai keret segítségével meglátjátok, hogy mi folyik.
1: That's the Issachar anointing.
0: Ez az Issachar kenet.
1: The Asher anointing.
0: Az Asher kenet. Erőt ad nektek ahhoz.
1: Everything that the devil is doing.
0: Hogy eltaposatok mindent, amit az ördög művel.
1: And the Melchizedek priesthood.
0: És a Melchizedeki papság.
1: Has to be a warring priesthood.
0: Kell, hogy harcos papság legyen.
1: That anointing gives us the power to crush.
0: És ez a kenet ad nekünk erőt ahhoz, hogy mindent a lábaink alá tapossunk.
1: Amen. The God of peace, the God of
0: a békesség Istene.
1: When we have real peace.
0: Amikor igazi békesség van.
1: The unity of that glorious peace.
0: Amikor a dicsőséges papság egységben van.
1: Living in holy righteousness.
0: Amikor szent igazságban élünk.
1: And in glorious unity.
0: A dicsőséges egységben.
1: Then we can crush.
0: Akkor összetaposhatjuk. Összezúzhatjuk a sátánt a lábunk alatt.
1: And liberate our cities from the power.
0: És felszabadíthatjuk a városainkat a démoni fejedelemségek alól.
1: A fantastic harvest.
0: És akkor óriási aratást fogunk betakarítani.
1: In Jesus name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: Amen.
0: Amen.
1: Stop. Amen.
0: Akkor most abba hagyjuk. Isten áldjon meg titeket.
2: Elhangzott Ellen Vincent, Melchizedek és a mi dicsőséges papságunk című tanítás sorozatának 6. része.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: A következő percekben Barry Whistler Hogyan válaszok ki a csapattagokat című tanítása következik.
5: So where we left off, we talked about building a team and about God bringing us the right team members.
6: Tehát arról beszéltünk, ugye, hogy csapatot kell összeállítani, és Isten hozza hozzánk oda a megfelelő embereket.
5: What I would encourage you to do is to pray for what you need.
6: Én arra bátorítanám titeket, hogy imádkozzatok azokért, akikre szükségetek van.
5: I remember learning this very simply one time I was at a wedding.
6: Emlékszem, ezt egyszer nagyon egyszerűen tanultam meg egy mennyegzőn.
5: And a musician was playing, and I thought to myself, I wish I had a musician like that in the church.
6: Ott zenélt valaki, és arra gondoltam, hogy de jó lenne, hogyha egy ilyen zenészem lenne a gyülekezetben.
5: And God said, why don't you ask me for him?
6: És akkor Isten azt mondta, miért nem kérsz tőlem egy ilyen zenészt?
5: And I felt really uncomfortable because my policy has never been to ask people to come to our church.
6: Vagy hogy miért nem kérdezed meg őt? És akkor nagyon kellemetlenül éreztem magam, mert én soha nem voltam az úgy, hogy meghívok az embereket a gyülekezetbe.
5: But the whole time during the wedding he just kept saying, ask me.
6: De az egész mennyegző alatt Isten egyre csak mondogatta, hogy hát kérjed.
5: So I said, fine, I want that musician.
6: Vagy kérd tőlem, és akkor azt mondtam, hogy tényleg rendben, én azt a zenét szeretném a gyülekezetbe.
5: I was surprised about 2 weeks later.
6: És meg voltam döbbenve, mert körülbelül 2 hét múlva.
5: I came to the church in the morning and the worship team was practicing.
6: Reggel mentem a gyülekezetbe, gyakorolt a dicsőítő csoport.
5: And this musician was playing with the team.
6: És ott játszott ez a zenész a csapatban.
5: Now we don't add team members that fast.
6: Tehát ilyen gyorsan nem szoktunk felvenni új tagokat a dicsőítő csoportba.
5: Team members have to make a commitment to the church first.
6: Mert először a gyülekezethez kell, hogy elkötelezzék magukat az emberek.
5: But somebody couldn't play on the team that morning, and so they'd asked the leader for a substitute, and it happened to be this same musician.
6: De valaki aznap nem tudott eljönni a dicsőítő csapatba játszani, és megkérte a vezetőt, hogy hozzon egy helyettest, és őt hozták.
5: So I think we just learned to ask God for what we want.
6: Azt gondolom, ezzel megtanultuk, hogy csak kérjük Istentől azt, amire szükségünk van.
5: There was a season where I was praying for more worship leaders and musicians, and now actually we have more people to lead worship and musicians that we can actually possibly use.
6: Volt egy időszak, amikor imádkoztam nagyon azért, hogy legyen több dicsőítés vezetőnk és több dicsőítőnk, és most már ott tartunk, hogy gyakorlatilag több a dicsőítés vezető meg a dicsőítő, mint ahogyan használni tudunk egyáltalán.
5: So on any given Sunday we have a couple worship leaders at other churches helping them lead worship.
6: Tehát annyi dicsőítés vezetőnk van, hogy vasárnap délelőttökön több dicsőítés vezetőnk más gyülekezetben segít be a dicsőítésben.
5: And you can pray for whatever you need. For years we didn't have many evangelists and I began to pray and now we have a couple young evangelists in a couple of our churches.
6: Tehát mindig azt kérdem, amire szükséged van. Én is éveken át nem voltak evangelistáink, és imádkoztam, és most már több evangelistánk is van különböző gyülekezetekben.
5: Also, if the devil steals leaders from you, you can make the devil pay and get more leaders.
6: És amikor az ördög ellop tőletek vezetőket, akkor is kényszerítetek rá, hogy fizessen ezért, és akkor, hogy még több vezető legyen a helyett az egy helyett.
5: Has Alan taught about this here?
6: Ellen beszélt erről, tanított erről hír.
5: So when I told you we lost 2 elders, when Alan heard about this, he said we have to pray publicly, and that's what we did.
6: Tudjátok, amikor mondtam, hogy elveszítettünk 2 vezetőt, Ellen azt mondta, hogy nyilvánosan imádkozzunk új vezetőkért, és ezt tettük.
5: And within about 18 months, we ended up with a number of new leaders in the church that came, and some of them are on our team now, and Kevin, who will pastor the church, came after that.
6: És körülbelül 18 hónapon belül több új vezető volt már a gyülekezetben, csatlakoztak hozzánk, és Kevin például, aki ugye majd pásztor lesz, ő is abban az időszakban jött.
5: So if the devil does something in your church and you make him pay for it, he's not as likely to do it again.
6: Tehát, hogyha az ördög ellop valamit, vagy tönkretesz a gyülekezetetekben, és ti kényszerítitek, hogy fizessen érte, akkor valószínűleg újra nem fog ugyanazzal próbálkozni.
5: And so he stole oxen and sheep from us. He stole workers and church members.
6: Tehát ő lopott tőlünk ökröket is, és juhokat is, tehát szolgálókat is, és tagokat is.
5: So we took him to the court and we made him pay restitution.
6: És így a bíróság elé citáltuk az ördögöt, és követeltük a kártérítést.
5: Right, let's look at how team members are selected.
6: Na nézzük akkor, hogy hogyan választjuk ki a csapattagokat.
5: You must select them on character, and not gift only.
6: Nem csupán az ajándék alapján, hanem a jellemük alapján kell őket kiválasztani.
5: As we talked earlier, this is one of the mistakes that our movement can make, is that we pick people who manifest the Holy Spirit.
6: Ahogy korábban már említettem, a mi mozgalmunkban megvan az a hajlam, hogy ajándékok alapján, Szent Szellem megnyilvánulása alapján választunk embereket.
5: We don't look at how they handle their finances, how they handle their family, we don't look at other things sometimes.
6: És néha nem nézzük meg, hogyan kezelik a pénzt, hogyan bánnak a családjukkal, meg még néhány dolgot.
5: We also want to look at a leader's heart.
6: Meg akarjuk nézni, milyenek a vezetők szíve.
5: Healthy churches come by having healthy leaders.
6: Az egészséges gyülekezetek egészséges vezetők vezetésével jönnek létre.
5: So you select leaders who are healthy in their heart, at heart level, and they'll produce a healthy church.
6: Tehát olyan vezetőket kell kiválasztani, akiknek egészséges a szívük, és akkor egészséges gyülekezet fog ebből kijönni.
5: Let me read some verses from 1 Chronicles 12.
6: Az 1 Krónika 12-ből szeretnék olvasni néhány
5: verset.
6: És a 8-astól kezdjük.
5: From the Gadites there came over to David in the stronghold in the wilderness mighty men of valor, men trained for war, who could handle spear, shield and spear, and whose faces were like the faces of lions, and they were swift as the gazelles on the mountain.
6: A gáditák közül is mentek Dávidhoz, mikor a pusztában volt az erősségben, erős és hadakozó férfiak, pajzsosok, dárdások, akiknek orcájuk, mint az oroszlánnak orcája, és gyorsaságra hasonlók a hegyen lakozó vadkecskékhez.
5: I would like to see these men because I would like to see what it meant by a face of a lion.
6: Szeretném látni ezeket az embereket, mert kíváncsi vagyok, hogy milyen volt az oroszlán orcához hasonló orca.
5: But they were obviously strong leaders.
6: De ezek nyilvánvalóan erős vezetők voltak.
5: Then it says in verse 14, these of the sons of Gad were captains of the army. He who was least was equal to 100 of the greatest to 1,000, and the greatest to 1,000.
6: Azt mondja a 14. vers, ezek voltak főemberek a seregben, a Gád fiai közül. A legkisebbek egyike 100 ellen, a legnagyobbak egyike 1,000 ellen tudott harcolni.
5: So these were very capable leaders that all came to David.
6: Tehát nagyon jó képességű vezetők jöttek Dávidhoz.
5: And you know, if one is equal to 100, the greatest leader to 1,000, they were very strong leaders.
6: Tehát hogyha közülük egyenlő volt 100 másikkal, az erősebbek meg 1,000 másikkal, akkor ezek erős vezetők voltak.
5: Like I mentioned to you, Kevin, who will take the church in a couple years, could have pastored his own church.
6: Ahogy már mondtam, Kevin, aki néhány éven belül átveszi a gyülekezet vezetését, ő már régen pásztorolhatná a sajátját.
5: And oftentimes what happens is when someone has a call of God, we feel like we have to go out of the church to go start something.
6: Gyakran az történik, hogyha valakinek az életén ott van Isten elhívása, akkor úgy érezzük, hogy el kell, hogy menjen a gyülekezetből, hogy beindítsa a saját munkáját.
5: That's valid if you're going to start something in a new city, like an outreach.
6: Tehát ez érvényes lehet akkor, hogyha egy másik városban akar valamit beindítani, egy ilyen új területet akar meghódítani.
5: But if I had it to do over when I felt the call of God, I should have gone and just served another pastor for a number of years, and I would have learned a lot that way. I could have served another pastor when I began and learned from him.
6: Tehát amikor én is, amikor elkezdtem a szolgálatot, csatlakozhattam volna egy másik pásztorhoz, hogy őt szolgáljam több éven keresztül és tanuljak tőle.
5: And I think that's sometimes what fragments the church.
6: És azt gondolom, hogy néha ez a dolog töredezi szét a gyülekezeteket.
5: So moving to verse 16.
6: 16. vers.
5: Then some of the sons of Benjamin and Judah came to the stronghold of David. David went out to meet them and said to them, if you come peacefully to me to help me, my heart shall be united with you. But if you betray me to my adversary, since there is no wrong in my hands, may the God of our fathers look on it and decide.
6: Jöttek Dávidhoz a Benyámin és a Júda fiai közül is az erősségbe. És kiment Dávid elejükbe, és felelvén mondta nekik, hogyha békességgel jöttök hozzám, hogy segítségemre legyetek, az én szívem egy lesz veletek. Ha pedig meg akartok csalni, hogy eláruljatok az én ellenségeimnek, holott semmi gonoszságot nem követtem el, lássa meg, ami atyáink Istene is, büntessen meg.
5: So we'll return to that verse in just a minute.
6: Majd mindjárt visszatérünk ehhez a vershez.
5: It goes on to say, and the Spirit came upon Amasai, who was the chief of the 30, and he said, we are yours, O David, and with you, O son of Jesse, peace, Peace to you and peace to him who helps you. Indeed, your God helps you. Then David received them and made them captains of the band.
6: De a továbbiakban azt mondja 18. verstől, a szellem pedig felindította amásait, a harmisznak fejedelmét, s mondta, ó Dávid, tied vagyunk, és te veled leszünk, Isai fia. Békesség, békesség néked, békességet a segítőidnek is, mert megsegít téged a te Istened. Magához fogadta azért őket Dávid, és főemberekké tette a seregben.
5: And in verse 22,
6: 22. vers.
5: For day by day men came to David to help him until there was a great army like the army of God. All these being men of war could draw up in battle formation, came to Hebron with a perfect heart to make David king over Israel. And all the rest also of Israel were of one mind to make David king.
6: Annak felette minden nap mentek Dávidhoz, hogy segítségére legyenek néki, míg serege nagyjá lett, mint az Istennek tábora. Ezek pedig szám szerint a viadalhoz készült elöljárók, akik Dávidhoz mentek Hebronban, hogy őt Saul helyett az országban királlyá válasszák, az Isten ígérete szerint. Ez a 22.-23. vers.
5: So of course David is a picture of Jesus.
6: De természetesen Dávid itt Jézusnak az előképe.
5: And the way he extended his kingdom is a picture of the way the kingdom of God is extended.
6: És olyan módon bővítette a királyságát, ahogy Isten királyságát bővíteni kell.
5: And his heart and the way he led is a picture or an example for us in how leaders should lead.
6: És a szíve és a vezetői stílusa példa számunkra, hogy így kell egy vezetőnek vezetnie.
5: And what God does whenever he wants to establish something regionally is he pulls together strong leaders one by one and he puts them together.
6: És Isten mindig, hogyha egy régióban akar cselekedni valamit, akkor erős vezetőket hoz össze egymással, hogy ők együtt dolgozzanak.
5: So each of these could fight alone if necessary.
6: Tehát ezeknek az embereknek mindegyike harcolhatott volna egyedül is, ha kell.
5: They had a deep love and loyalty to David.
6: Nagyon komoly hűség volt bennük Dávid iránt.
5: They had a heart to help him and not just serve themselves.
6: Az volt a szívükben, hogy segítsenek Dávidnak, és ne csak önmagukat szolgálják.
5: They knew how to keep rank.
6: Mindenki a helyén tudott maradni.
5: They had learned how to serve the vision of another.
6: Megtanulták egy másik ember látását szolgálni.
5: And their vision was inside David's vision.
6: És a látásuk beleilleszkedett Dávidéba.
5: Then in chapter 13 verse 1.
6: Aztán a 13. rész első versében.
5: It says that David consulted with his captains of 1,000 and that's simply because he wanted them on board.
6: Tanácsot tartott pedig Dávid az ezredeknek és századoknak fejeivel és minden előjárókkal csupán azért, mert azt akarta, hogy vele együtt tehát csatlakozzanak hozzá a munkában.
5: So David was a monarch, he was a king.
6: Tehát Dávid uralkodó volt, király volt, ez a 13. rész első verse.
5: He didn't need to consult with anybody.
6: Nem kellett, hogy megtanácskozza a dolgokat valakivel.
5: And yet he was wise enough to know that he needed their counsel.
6: Mégis elég bölcs volt ahhoz, hogy tudja, hogy szüksége van a többiek tanácsára.
5: But he also in consulting with them brought them into the decision so that they could buy into it to help execute it.
6: És azáltal, hogy bevonta őket a megbeszélésbe, tehát a döntés meghozatalába, ilyen módon a döntést ez az emberek a magukénak érezhették, és könnyebben csatlakoztak a megvalósításához.
5: There was a couple times where I was fairly sure that I knew what God wanted us to do at the church.
6: Volt néhány eset, amikor eléggé biztosan tudtam azt, hogy Isten mit akar, hogy tegyünk a gyülekezetben.
5: But my job was to lead the rest of the leaders and the whole church in recognizing that.
6: És az volt ekkor a dolgom, hogy a többi vezetőt és az egész gyülekezetet elvezessem oda, hogy felismerjék, hogy tényleg ez a helyes.
5: And so that's where we just have to talk.
6: És ezért kell beszélnünk róla.
5: And there might be disagreement.
6: Lehet, hogy nincs egyetértés.
5: Some may challenge the decision because they're concerned about a particular problem that might arise.
6: Néhányan megkérdőjelezhetik a döntést, mert esetleg aggasztja őket egy lehetséges probléma, ami ebből fakad.
5: That's not a wrong challenge because that helps me think through the details that I need to be able to execute the decision well.
6: Ezek nem rossz kihívások, hiszen arra késztetnek, hogy a részleteket is végig gondoljam, hogy jól tudjuk megvalósítani majd, amit kell.
5: So if we're here,
6: tehát ha itt vagyunk,
5: but where I want to go is there.
6: De én oda akarok menni.
5: I can't just say, let's go, we're going there.
6: Nem mondhatom egyszerűen azt, hogy na menjünk akkor át oda.
5: And expect everybody to just follow blindly as if I know where I'm going.
6: És arra számítani közben, hogy mindenki majd vakon követ, anélkül, hogy tudná, hogy hova fogunk érni.
5: I have to first convince them that it's unacceptable to stay here.
6: Először meg kell győznöm őket arról, hogy elfogadhatatlan itt maradni.
5: I need to show them that staying here isn't good.
6: El kell mondanom nekik, hogy nem jó, ha itt maradunk.
5: That there's things that can be better if we go there.
6: Hogy bizonyos dolgok jobbak lennének, ha oda mennénk.
5: So that's where you have to cast a vision.
6: Tehát ilyen módon kell a látást átadni.
5: When we went from one service to two, that was a monumental shift for us.
6: Óriási váltás volt a számunkra, amikor napi egy Isten tiszteletből kettőre váltottunk.
5: Because we had to change the meeting times.
6: Mert meg kellett változtatnunk az időpont, a kezdési időpontokat.
5: And people wanted the time that they wanted.
6: De az emberek akkor akarták az alkalmat, amikor ők akarták.
5: And when we made two services, some people thought the first one was too early and the second one was too late.
6: És amikor a két istentiszteletet eldöntöttük, akkor volt, aki azt gondolta, hogy az első túl korán van, a második meg túl késő.
5: So I needed to convince people that staying as one service wasn't good.
6: Tehát meg kellett győznöm az embereket, hogy nem jó, ha egy istentisztelet marad.
5: We needed to set a service time or meeting time to suit possible visitors.
6: És olyan találkozási időpontokat kellett találnunk, amelyek megfeleltek a lehetséges vagy esetleges látogatóknak.
5: If we set our meeting times only for what works for us,
6: hogyha úgy jelöljük ki a kezdő időpontot, ahogy csak nekünk jó,
5: we're thinking about ourselves, but we're neglecting others.
6: Akkor csak magunkra gondolunk, és másokat figyelmen kívül hagyunk.
5: So, I noticed that most of the people, the visitors would come later.
6: Én rájöttem, hogy a legtöbb látogató inkább későbbi időpontban jön.
5: A lot of our people wanted an early service.
6: De a mi embereink közül sokan a korait szerették.
5: So when we set our first time, I tried to move it later primarily for visitors.
6: Tehát amikor az első időpontot kitaláltuk, megpróbáltuk későbbre tolni, hogy a látogatóknak jó legyen.
5: And so this took some time. It took a lot longer than I liked it.
6: Tehát ez egy kis időbe beletelt, hosszabb idő kellett hozzá, mint szerettem volna.
5: And to go to two services, we needed more people to serve.
6: És ahhoz, hogy két istentisztelet legyen, több szolgáló kell.
5: We had to convince people that it was worth the extra effort to serve, to be able to do that.
6: És meg kellett győznünk az embereket arról, hogy megéri az erőfeszítés, hogy többen állnak szolgálatban.
5: Most Christians only think about themselves and what's good for them and their family and their schedule.
6: A legtöbb keresztény csak önmagára gondol, hogy mi a jó neki, meg a családjának, meg az ő időbeosztásának.
5: So we have to see that that's unacceptable.
6: És meg kell érteniük, hogy ez elfogadhatatlan.
5: That making change would actually be good in the long run.
6: Hogy hosszú távon a változás jó eredményeket hoz majd.
5: And if we'd have stayed where we were, we wouldn't have grown.
6: És hogyha ott maradunk, ahol vagyunk, akkor nem növekszünk.
5: And then going to a third service was an even bigger leap.
6: Még nagyobb ugrás volt, amikor három istentisztelet lett.
5: That took me about 18 months again.
6: Ez megint körülbelül 18 hónapig tartott keresztül vinni.
5: People pushed back.
6: Az emberek ellenálltak, és panaszkodtak.
5: So as a leader, I can't just say, well, this is what we're going to do.
6: Tehát én, mint vezető, nem mondhatom egyszerűen azt, hogy ezt fogjuk csinálni, és kész.
5: You have to have enough of time to process the various concerns and questions, and eventually then you can move together.
6: Hanem kell idő ahhoz, hogy mindenkivel megbeszéljük a dolgokat, az aggodalmaikat, kérdéseiket, megbeszéljük.
5: So for the leaders that are here, your first job is to convince people that it would be to their benefit to move to a different place.
6: Tehát azoknak az embereknek, akik itt vezetők a teremben, az elmondom, az első feladatotok az, hogy meggyőzzétek az embereiteket arról, hogy a váltás nekik is jó lesz.
5: So let's go back to David.
6: Térjünk vissza Dávidhoz.
5: David learned some things the hard way.
6: Néhány dolgot a nehéz módon tanult meg Dávid.
5: He had given some leadership responsibilities to Joab.
6: Joabnak adott némi vezetési felelősséget.
5: Joab ended up doing him wrong.
6: Végül Joab kárára lett Dávidnak.
5: And David gave him the responsibility as a reward.
6: Dávid ezt a felelősséget Joabnak jutalomként adta.
5: Not a good idea.
6: Nem volt jó ötlet.
5: They need to be trained, tested and have the qualifications.
6: Az embereket ki kell képezni, meg kell próbálni, és kell, hogy alkalmasak legyenek a feladatra.
5: Joab lacked the character and he ended up doing David and the kingdom wrong.
6: Joabnak nem volt megfelelő a jelleme, és végül Dávidnak is és a királyságnak is ártott.
5: So let me give you the three questions that we get from verse 17.
6: Tehát a 17. versből adódó három kérdést szeretnék elmondani nektek.
5: We can say first, have you come peacefully?
6: Tehát az első kérdés az, hogy békességgel jöttetek?
5: By that we mean, will you keep peace in relationships?
6: Tehát, hogy megtartjátok-e majd a békességet a kapcsolatokban, ez azt jelenti.
5: Usually when I add someone to the team, I make sure that the current team is comfortable with their addition.
6: Általában mielőtt új tagot felveszek a csapatba, meggyőződök arról, hogy a már meglevő csapattagoknak rendben van az, hogy fölveszük ezt az embert.
5: Sure I'm sorry, excuse me. We make sure that the new team member is committed to keeping peace on the team.
6: És látnunk kell, hogy elkötelezett az új csapattag amellett, hogy békességben él majd a többivel.
5: I'm assuming Alan's gone through these three questions here.
6: Ezzel a három kérdéssel is átment Ellen. Feltételezem.
5: Franz as well. Okay, so
6: Franz
5: I don't need to.
6: Is, all right. Talán.
5: So there we're just trying to avoid people that are seeking significance and will bring their agenda to the team.
6: Tehát ő megpróbálta Dávid keresni azokat az embereket, akik csak a saját programjukat, tervüket akarták megvalósítani, saját hasztukat keresték a csapatban. Hajlandónak kellett lenniük úgy működni, hogy békesség maradjon a csapatban.
5: What we've learned that is that conflict actually can be positive.
6: Mi azt tanultuk meg, hogy egy konfliktus igazából lehet pozitív dolog.
5: So when we speak of unity, we're not speaking of keeping your mouth quiet when you have a concern for the sake of unity.
6: Tehát amikor egységről beszélünk, ez nem azt jelenti, hogy ha valami aggaszt, akkor nyugodtan fogd be a szád az egység kedvéért.
5: All right, the second question is, have you come to help me?
6: A második kérdés az, hogy segíteni jöttél-e?
5: Again, sometimes in our movement, people have a personal agenda and they bring that to the team and they're more focused on their agenda than what they are the larger vision.
6: Néha a mi mozgalunkban ugye előfordul az is, hogy emberek azért csatlakoznak egy csapathoz, hogy a saját látásukat valósítsák, meg saját programjukat.
5: They need to see how their addition fits into the larger team, as Gabor was asking.
6: Pedig az embereknek azt kell meglátniuk, hogy az ő saját tervük vagy programjuk hogyan illeszkedik bele az egész csapat vagy az egész kép programjába, látásába. Dávid is ezt akarta.
5: I think it's important that leaders learn to serve the vision of another.
6: Azt gondolom, hogy fontos, hogy a vezetők megtanulják szolgálni egy másik ember látását.
5: In fact, the scripture talks about this, where Jesus said, who will give you something else until you've learned how to take care of something that belongs to someone else.
6: Tehát azt gondolom, ez a Bibliában is egyértelmű, amikor Jézus azt mondta, hogy ki bízná rátok a saját dolgotokat, amíg meg nem tanultátok kezelni egy másik embernek a dolgát.
5: So David's basically saying here, can I count on you?
6: Tehát Dávid itt alapvetően azt kérdezi, hogy számíthatok rátok?
5: Or are you here for your own reason?
6: Vagy saját öncélú okokból vagytok itt?
5: It's like Paul said of Timothy, I have no one else of kindred spirit who will genuinely be concerned for your welfare.
6: Ahogy Pál mondta Timóteusról, hogy nincs velem senki más, akinek hasonló szellemisége lenne, hogy annyira törődne veletek, mint én.
5: For they all seek after their own interests rather than those of Jesus Christ.
6: Mert mindenki a saját érdekeit keresi, nem pedig Jézus Krisztusét.
5: And governmental power will not corrupt people who are not seeking for their own.
6: A kormányzó hatalom nem rontja meg azokat az embereket, akik nem a saját programjukat akarják megvalósítani.
5: I think Philippians 2 should probably be the creed for church leaders.
6: Azt gondolom, a Filippi 2-nek kéne lenni a gyülekezeti vezetők hitvallásának.
5: Paul tells us to maintain the same love.
6: Azt mondja a Pál, hogy maradjon meg köztetek ugyanaz a szeretet.
5: Intent on one purpose.
6: Egy célra koncentráljatok.
5: Doing nothing from selfishness or empty conceit.
6: Semmit ne cselekedjetek önző dicsőségvágyból vagy önzésből.
5: But with humility of mind regarding one another is more important than yourselves.
6: Hanem alázatos szellemmel egymást nagyobbnak tartsátok magatoknál.
5: Do not merely look out for your own personal interests, but also those of others.
6: Ne csak a saját céljaitokat, érdekeiteket tartsátok szem előtt, hanem másokét is.
5: And he tells us to have the same attitude that Jesus Christ had.
6: Azt mondja, legyen bennünk ugyanaz a hozzáállás, ami Jézus Krisztusban volt.
5: Who existed in the form of God, but didn't regard equality with God something to grasp for.
6: Aki Istennek formájában volt, de nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő.
5: But he emptied himself in the form of a bondservant.
6: Hanem önmagát megüresítette és egy rabszolga formáját vette föl.
5: Being made in the likeness of men.
6: Emberekhez hasonlóvá lévén.
5: And they were found in appearance as a man, but he humbled himself to the point of death.
6: És amikor emberi olyan állapotba találtatott, mint ember, megalázta magát és engedelmes volt halálig.
5: So a church can have very strong leaders, but their heart has to be one of service.
6: Tehát lehetnek egy gyülekezetben erős vezetők, de legyen szolgáló szívük.
5: And one way to judge this is to notice whether the leader lives to serve the church or whether the church exists for the leader.
6: Itt az egyik mód arra, hogy ezt felfedezzük, kiderítsük az, hogy megnézzük, hogy a vezető a gyülekezetért él, vagy úgy veszi, hogy a gyülekezet létezik ő érte.
5: If you want some interesting reading, the writings of the early church called the Didache.
6: Van nagyon érdekes írások az ős egyházból. Didiké az a neve ennek az írásnak.
5: They had writings on how to discern false prophets.
6: Ez egy olyan, volt, tehát volt az ősegyházban egy ilyen írás, ami arról szólt, hogy kell a hamis profétákat felismerni.
5: And one of the first things they said is that if a prophet asks for money, you run him out of town.
6: És az egyik első dolog az volt, hogy egy proféta pénzt kér, akkor a városból is kergessétek ki.
5: So I don't know if that happens in Hungary, but in America, financial things cloud a leader's decisions.
6: Nem tudom Magyarországon, hogy van ez, de Amerikában a vezetők döntései beárnyékolhatja a pénz.
5: A leader shouldn't be making decisions based on what's important for himself, but for the larger work.
6: Egy vezetőnek nem szabad annak alapján döntéseket hozni, hogy neki mi a jó, hanem hogy mi szolgálja a legnagyobb hasznát a munkának, a szolgálatnak.
5: So it's important that their heart's motives are correct.
6: Tehát fontos, hogy helyes indítékok legyenek a szívében.
5: And then David said, will your heart be joined to mine?
6: Aztán David azt mondta, hogy összekapcsolódik-e a szívetek az enyémmel.
5: And I think we want teams that fit together at heart level, that love each other, and are not just members of a board together.
6: Azt gondolom, hogy fontos olyan csapatokat összeállítanunk, amelynek a tagjai a szív szintjén kapcsolódnak egymáshoz, szeretik egymást, és nem csak egy vezetői bizottságot alkotnak.
5: And again, we don't want board members where all they do is make decisions, but don't actually function together as family. We want a team that's family.
6: És nem akarunk olyan csapatot, amelyik csak a döntéshozatal miatt van együtt, hanem szeretnénk, hogyha szabad idejükben is családjaikkal is együtt lennének, együtt élnének.
5: And of course David ends by giving a warning. I think you've heard this already.
6: És természetesen Dávid egy figyelmeztetésre fejezi be. Azt gondolom, hogy ezt már hallottátok.
5: Essentially there's an entrustment where David says, I will make you leaders, but if you betray me, after I've trusted you, God will see this.
6: Az gyakorlatilag itt arról van szó, hogy Dávid azt mondja, hogy én vezetővé teszlek titeket a hadseregbe, de utána, ha elárultok engem, akkor Isten ezt is látni fogja.
5: A lot of problems come from betrayal and treachery among leaders.
6: Sok probléma fakad a vezetők közötti árulásból, hitszegésből.
5: And there's a kind of an agreement that leaders need to have on how they'll treat each other and how they'll resolve differences.
6: És kell, hogy a vezetők megállapodjanak abban, hogy hogyan bánnak egymással és hogyan oldják meg a nézetkülönbségeiket.
5: So we want a strong central leader who's willing to listen to others and acknowledge when they're right.
6: Tehát kell, hogy legyen egy erős központi vezető, aki meghallgatja a többi véleményét és elismeri, ha igazuk van.
5: And we want leaders on a team that have the ability to tell the leader when he's wrong.
6: És olyan csapattagokra van szükség, olyan vezetőkre a csapatban, akik meg is tudják mondani a vezetőnek, ha nincs igaza.
5: Because sometimes that's necessary.
6: Mert néha erre szükség van.
5: And the leader may not see everything, and so he needs other people who see those things to do that.
6: Lehet, hogy a vezető nem lát mindent, és szükség van a csapat a tagjaira, akik talán meglátják.
5: But the leaders have a commitment to function together and to make decisions together.
6: A vezetők elkötelezik magukat arra, hogy együtt dolgoznak és együtt döntenek.
5: Not to walk away when the decision isn't what they wanted.
6: Hogyha olyan döntés születik, ami valakinek nem tetszik, akkor ő nem sétál el.
5: But we make the decision together and then we execute it together and we speak with one voice.
6: De együtt döntünk, együtt hajtjuk végre a döntést és ugyanúgy nyilatkozunk róla kifelé.
5: So, one of my favorite psalms is Psalms 133.
6: A 133. Zsoltár az egyik kedvenc Zsoltárom.
5: Francis talked about head and shoulders government here.
6: Beszélt már Franca fej és vállak kormányzásról ellen is.
5: So I'm not going to go into this in detail either.
6: Akkor most nem részletezem ezt sem.
5: But the psalm talks about how pleasant unity is when brothers dwell together in unity.
6: De arról szól ez a Zsoltár, hogy milyen gyönyörűséges, amikor az atyafiak egységben
5: and
6: vannak.
5: It implies an order of relationship that brings the unity.
6: Ehhez egy olyan rendben összerendezett kapcsolatok kellenek, amelyek az egységet létrehozzák.
5: And a flow from the head to the shoulders over the whole body.
6: A fejtől kell a vállakra, és ott az egész testre utána lefolyni ennek a kenetnek.
5: I won't go into this in detail, but essentially a leadership team would be like shoulders, and then the team needs a leader, which is the head.
6: Most nem részletezem ezt, de a csapatnak olyannak kell lenni, mint a vállaknak, és ők közülük emelkedik ki a vezető.
5: But the leader, the shoulders not only bears weight with the team leader, but also can turn the head to see what needs to be seen.
6: A vállak nem csak a terhet segítenek hordozni a fejnek, hanem fordítani is tudják a fejet különböző irányokba, hogy meglássa azt, amit jelenleg nem lát.
5: So I'm not going to go into any more on that.
6: Ebben nem megyek bele akkor részletesebben.
5: Let me look at five areas of team dysfunction.
6: Nézzük meg a csapaton belüli hibás működéseknek az öt változatát.
5: So and again, these are things to leaders.
6: Tehát megint vezetőknek szól ez az üzenet.
5: But I oftentimes ask leaders whether their team members will openly give their opinions.
6: Sokszor megkérdezek vezetőket, hogy a csapatuk tagjai nyíltan elmondják-e a véleményüket.
5: In fact, in our team meetings, if somebody is quiet, I will actually push them to talk.
6: A mi csapat találkozóinkon igazából, ha valaki túl csendben van, akkor én nyaggatom, hogy na mondja el, ami a szívét nyomja.
5: Because we're not looking at one leader where everybody just nods their head and says that sounds good, praise the Lord.
6: Mert nem arról van szó, hogy egy vezető elmondja a dolgokat, a többi meg bólogat, igen, ez így lesz, dicsőség az Úrnak.
5: The other extreme is that the team can't make decisions, but it gets bogged down in decisions that never come to completion.
6: A másik probléma az lehet, hogy nem tudnak jól döntéseket hozni, a csapatok vagy olyan döntéseket hoznak, amik soha nem lesznek végrehajtva.
5: So the first dysfunction is absence of trust.
6: Tehát az első működési hiba a bizalmatlanság.
5: You can apply these things to marriages as well as to leadership teams.
6: Vezetői csapatokra ugyanaz úgy alkalmazható ez, mint házasságra.
5: When there is no trust, team members are reluctant to be vulnerable with one another.
6: Amikor nincs bizalom, akkor a csapattagok nem hajlandóak sebezhetően feltárulkozni egymás előtt.
5: They're unwilling to admit their mistakes or their weaknesses or their needs.
6: Nem hajlandók elismerni a gyengeségeiket, a szükségeiket, a hiányosságaikat.
5: So that forms the foundation for a strong team is a strong high level of trust.
6: Pedig az igazi csapatnak az az elsődleges alapja, hogy nagyon erős bizalom legyen a tagokban egymás iránt.
5: A second area of dysfunction is fear of conflict.
6: A konfliktustól való félelem a második működési hiba.
5: Sometimes Christians want to preserve what I would call artificial harmony.
6: Néha a keresztények megpróbálják megtartani a mesterséges összhangot.
5: And that can actually stifle good discussion.
6: Ez igazából elfojthatja a jó megbeszéléseket.
5: And you end up with inferior decisions.
6: És végül is gyengébb döntések születnek, mint lehetnének.
5: Teams that lack trust are unable to enter into unfiltered discussion.
6: Olyan csapatok vannak, amelyekben is bizalom, és nem tudnak szűrő nélkül megbeszélni dolgokat.
5: And you can't have a good debate.
6: Ilyenkor nem lehet jót vitatkozni.
5: And sometimes team conflict then will turn into a veiled discussion where people are not completely honest.
6: És ilyenkor a konfliktusok úgy nyilvánulnak meg a csapatban, hogy úgy elkendőzik az emberek az igazságot, nem mondják el nyíltan, hogy mit gondolnak.
5: This happens when people are very religious, if they're Christians for a long time.
6: Ez akkor történik, ha nagyon vallásosak a résztvevők, vagy már régen keresztények.
5: They don't learn to be real honest.
6: Nem tanulnak meg igazán őszintének lenni.
5: And they don't bring their opinions out in the open.
6: Nem hozzák világosságra a véleményüket.
5: Maybe they talk to someone else outside of the meeting, but they don't actually deal with it in a way that's open.
6: Talán a csapaton kívül valakivel megbeszélik ezt a dolgot, de nyíltan nem mondják el helyben.
5: But good decisions require multiple people's involvement and multiple people asking good questions.
6: Jó döntések akkor születnek, hogyha sokan hozzák őket, vagy sokan mondják el a kérdéseiket előre.
5: These first two things that I mentioned are the most important, and this is where most teams go wrong.
6: Ez az első két pont, amit elmondtam, ezek a legfontosabbak, és a legtöbb csapat itt rontja el.
5: And when I work with leadership teams, I always begin with this level of trust, and then we talk about handling conflict.
6: Tehát amikor én vezetői csapatokkal dolgozom, akkor mindig először a bizalomról beszélünk, utána pedig a konfliktus kezelésről.
5: I think conflict is positive. I think it can be helpful.
6: Én azt gondolom, a konfliktus pozitív dolog is lehet és segíthet.
5: I find most Christians are afraid of it.
6: De úgy érzem, hogy a legtöbb keresztény fél tőle.
5: Maybe you grew up in a home where conflict always ended badly.
6: Talán olyan családban nőttetek fel, ahol a konfliktusnak mindig rossz vége lett.
5: So the answer to that is to stop avoiding, is not to avoid conflict, but to learn to handle it properly.
6: Erre nem az a válasz, hogy kerüljük a konfliktust, hanem hogy megtanuljuk megfelelően kezelni.
5: And it's just important for a family to be very open and honest and to process those things openly.
6: Fontos, hogy családtagok is nyíltan elmondják a dolgokat és jól dolgozzák fel a különbségeket.
5: And when it comes to trust, I always say that what makes a leader is that leaders go first.
6: A bizalommal kapcsolatban azt szoktam mondani, hogy a vezetőt azt teszi vezetővé, hogy ő megy elől.
5: If the leader is open and vulnerable, the rest of the team in the church will learn to be that as well.
6: Ha a vezető nyitott és sebezhető, akkor a csapattagjai is követni fogják ebben meg a gyülekezet is.
5: And if there's a fear of conflict,
6: és hogyha a félelem van a konfliktusoktól,
5: when I'm leading a team meeting, I will actually mine for conflict. You know what mining is, where you try to get gold out of the ground?
6: Tehát amikor én csapat találkozókat vezetek, én igazából keresem a konfliktusokat.
5: So if we're talking about a decision and everybody's sitting there quiet nodding their heads, I'll actually try to get them to be honest and actually bring out some open discussion and conflict.
6: Tehát próbálom kiásni a konfliktusokat. Tehát ha van egy csapat megbeszélés egy döntésről, és mindenki nagyon csendben van, akkor én addig ások és keresek, amíg ki nem jön, hogy igazából mi van.
5: I think the bigger the decision is, the more time you need to process it.
6: Azt gondolom, minél nagyobb döntést kell hozni, annál tovább tart előkészülni rá.
5: The more time you need to take to be sure that you've asked the right questions before you make the decision.
6: És annál biztosabbnak kell lenned ahhoz, hogy abban, hogy megadtad a kellő időt, és feltettél minden szükséges kérdést a jó döntés meghozatalához.
5: All right, number four is avoidance of accountability.
6: Negyedik működési hiba az elszámoltathatóság kerülése.
5: This is basic to any team.
6: Ez alapvető minden csapatban.
5: Actually, what we do is that all our teams have written job descriptions.
6: Igazából nálunk a csapat minden tagjának van egy leírt munkaköri leírása.
5: I have a written job description.
6: Nekem is ez írásban van.
5: Even though I lead the elders, I'm accountable to the elders.
6: No, én vezetem a véneket, mégis felelősségre vonhatnak a vének.
5: I have a list of things that are my responsibility, and I answer to them for doing those things.
6: Van egy lista a kötelességeimről, és ők elszámoltathatnak arról, hogy én ezt megtettem.
5: One of the best tools that we found for training people is to give them a list of what their responsibilities are.
6: Az emberek kiképzésének az egyik legnagyobb módja, ami tapasztalataink szerint, hogy adunk nekik egy listát, hogy mit csináljanak meg.
5: Sometimes people prefer it to be ambiguous because that gets them off the hook.
6: Az emberek szeretnek néha úgy rejtve maradni, mert ezzel mert akkor nem kapjuk őket rajta, nem tudunk odafigyelni rájuk.
5: So whenever we're doing something, it's important that we all understand what needs to be done.
6: Tehát amikor csinálni akarunk valamit, akkor mindenkinek értenie kell, hogy mi a feladat.
5: What our part is, what we've committed to do.
6: Hogy kinek mi a dolga, mire kötelezi el magát abban.
5: Are willing to be held accountable for that part.
6: És hajlandónak kell lenni ezt számot adni arról, hogy megtette.
5: And what we want is 100% buy-in.
6: Buy-in
5: means when everybody buys into the decision and agrees with it.
6: Tehát igazából mi ezt akarjuk, az a cél, hogy mindenki 100%-osan elfogadja ezt az egész szereposztást meg mindent.
5: So without conflict there's ambiguity.
6: Tehát konfliktus nélkül rejtve maradnak a dolgok.
5: And then there's a lack of commitment.
6: És nincs elkötelezettség se az emberekben.
5: But you can actually get to the point where your decisions have 100% agreement and that you all execute it together.
6: De el lehet igazából jutni odáig, hogy a döntésben 100%-osan mindenki egyetért, és együtt meg is valósítják.
5: So dysfunction 3 is lack of commitment.
6: Tehát a harmadik működési hiba az elkötelezettség hiánya.
5: Number four is avoidance of accountability.
6: A negyedik az elszámoltathatóság kerülése.
5: And every the more responsibility a leader has, the more he or she should be willing to be accountable.
6: Minél több vagy nagyobb a felelőssége egy vezetőnek, annál hajlandóbbnak kell lennie a számadásra.
5: And then the fifth dysfunction is an inattention to results, where we don't give attention to the results of what we decide.
6: Az ötödik működési hiba az, hogy nem figyelünk az eredményre, tehát hogy megvalósult-e.
5: These are common things that even in business people will do in teams.
6: Ez vannak ilyen általános dolgok, amiket még az üzletemberek is csapatban csinálnak.
5: The problem with us spirit-filled believers.
6: Velünk szent szellemmel telt hívőkkel az a baj.
5: Is that we think everything falls out of the sky.
6: Hogy mi azt gondoljuk, hogy minden majd úgy leesik a mennyből.
5: Because we believe in miracles, right?
6: Mert hiszünk a csodákban, igen.
5: God does everything.
6: Mindent Isten csinál.
5: And we just pray and everything will happen amazingly.
6: Mi csak imádkozunk és minden majd megdöbbentő módon megtörténik.
5: But the breakthrough oftentimes comes through our hand, as it did for David.
6: De sokszor az áttörés a mi kezünk által történik meg, ahogy Dávid esetében is.
5: At some point you have to take it from the vision that you have.
6: Tehát van egy olyan szakasz, amikor a látásunkból kell merítenünk.
5: And you have to work it down into the nuts and bolts of application.
6: De azt, amit a látásból veszünk, azt a gyakorlati részletekben kell megvalósítani.
5: And many spirit-filled believers find that distasteful.
6: Sok szent szellemmel telt keresztény hívő ezt undorítónak érzi.
5: It's much more fun to prophesy it.
6: Vagy ízléstelennek. Sokkal jobb szórakozás profétálni róla.
5: Than to do it.
6: Mint csinálni.
5: Or to get prayed for, fall on the floor and have a wonderful time in his presence.
6: Sokkal jobb, hogy imádkoznak értünk, elesünk a földre, csodálatosan el vagyunk Isten jelenlétében.
5: But some of these things we just have to work out in very practical ways.
6: De vannak dolgok, amiket nagyon gyakorlati módon meg kell valósítani.
5: So I think I'll just stop right there, and I know I've gone through some things very fast, but I think I'll open it for some questions.
6: Tehát azt gondolom, hogy most itt befejezem magát a tanítást, nagyon gyorsan mondtam végig néhány dolgot, most megint lehetőséget adok a kérdésekre.
5: Any questions on this material?
6: Van valakinek erről kérdése?
5: There's actually a book called The Five Dysfunctions of a Team that's actually a very good read for
6: Van egy könyv erről, hogy a csapatok öt működési hibája, ez egy nagyon jó olvasmány.
5: By a man named Patrick Lencioni.
6: Patrick Lencioni írta ezt a könyvet.
5: Yeah, I usually encourage church leaders to read it.
6: Általában bátorítom a gyülekezetvezetőket, hogy olvassák el.
5: And please understand me, I love prophecy, I love the move of the Spirit.
6: És kérlek értsétek meg, én szeretem a prófétálást, szeretem a Szent Szellem mozdulását.
5: But building a church also requires some practical things.
6: De a gyülekezet építéshez néhány gyakorlati dolog is kell.
4: Elhangzott Barry Whistler, hogyan választok ki a csapattagokat című tanítása.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
1: Növekedjünk Hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
1: Ez a Rádió Sansz.

있을 때와 다니 있다.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Az utolsó napja van ma a sátoros ünnepeknek. Tudjátok nagyon jól.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Az utolsó napja van ma a sátoros ünnepeknek. Tudjátok nagyon jól,

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Az utolsó napja van ma a sátoros ünnepeknek. Tudjátok nagyon jól, hány fő ünnep van a Biblia szerint? Mennyi? Hét. Hét bibliai főünnepet különböztettünk meg, ugye négyet tavasszal, hármat ősszel. A négy tavaszi ünnep, melyik az első? A Páska, tehát a húsvét. A Páska másnapja az melyik? A kovásztalan kenyerek, tehát a kivonulás éjszakája, kovásztalan kenyerek. A Páska harmadnapja pedig az első zsenge, és a Páska 50. napja az pedig a pünkösd. A 50. nap a Pentekoszt, a 50. Ezt jelenti. Mit akartam? Mi? Nem. Nem pünkösd. Nem. Tehát ez a négy tavaszi ünnep, és ez a négy tavaszi ünnep az, ami hitünk szerint, látásunk szerint már beteljesedett a Krisztusban. Tehát Jézus Krisztus eljövetelekor beteljesedett, mint húsvéti bárány, a Páska ünnepe, mert ő a mi igazi húsvéti bárányunk, amikor a 16-os Zsoltár szerint ő fölfeszítetett, majd csonttörés nélkül, mivel átszögezték az oldalát lándzsával, és víz és vér folyt ki, ami bizonyította, hogy már meghalt, nem kellett a lábszár csontjait összetörni, ezért a csontjai széttörése nélkül levették, és így tették sírba, de ott nem látott rothadást, mert erre volt Istennek egy ígérete, hogy nem rohad el az ő teste, hanem volt arra ígéret, hogy föl fog támadni a harmadik nap. És harmadik nap, mikor föltámadt, az pedig az első zsenge ünnepe, és emlékeztek, hogy húsvét hajnalán, vasárnap hajnalban, amikor kiment Mária is a temetőbe, és úgy volt, hogy bebalzsamozzák majd, a szombat után már ezt megtehették volna, a sírba helyezett Jézus testét, akkor találkozott, ugye látta, hogy üres a sír, és teljesen el volt keseredve, hogy ellopták, és akkor ott volt egy férfi, messziről azt gondolta, hogy ő a kertész. De Jézus volt, megszólította, és hát mikor fölismerte, akkor odarohant, leborult, át akarta ölelni, Jézus hátrább lépett, és mondta, hogy ne érints meg engem, mert még nem mentem föl az én atyámhoz. Igen? Az egyik evangéliumban pedig azt olvassuk, hogy megjelentek Jeruzsálem utcáin ószövetség igazak is, föltámadottan, testben. És amikor Jézus fölment vasárnap, az atya jelenlétében, mint a mi főpapunk, vitte az első zsengét, első kévét, bemutatva az atyának, hogy a te szereteted, a te igazságot kihozott engem a halottakból, halottak közül, a Seolból, a pokolból, de hogy ez a megváltás, ez működik, nem csak rám vonatkozik ez, hanem minden emberre, vagyis a megváltás érvényes most már mindenkire, aki hisz bennem. Itt a bizonyíték, ez a kéve. Nézd meg, atyám, itt vannak az ószövetségi igazak, ők is feltámadtak. És ezek után, aki hisz bennem, az is mind föl fog támadni, és jön ide a te jelenlétedbe. Ez a négy tavaszi ünnep. A három őszi ünnep pedig, ugye Tisri hónap elsején,

0: Rosh Hashana, az évnek a feje, vagy a kürzengésnek a ünnepe, ami a látásunk és a hitünk szerint majd ezután fog beteljesedni, amikor majd megszólal a trombita szó, a kürtnek a szava, és Jézus Krisztus vissza fog jönni. Ez gyakorlatilag a nagy aratás, a föltámadás, vagy az elragadtatásnak az ideje, amikor meghallják, akik a Krisztuséi, a kürtnek a szavát, és akik itt élnek testben, egy szempillantás alatt átváltoznak. Ez a romlandó romolhatatlanná, halandó halhatatlanná, ez a gyalázatos, dicsőséges testé, és ott leszünk az Úr jelenlétében. Rá pedig 10 nappal, vagy 15 nappal, Tisri talán 10-én, vagy 15-én, megnézhetitek pontosan, van a Jom Kippur. Ez a legszentebb ünnepük a zsidóknak. Ez az engesztelésnek az ünnepe. Ez volt az az ünnep, amikor a főpap egyetlen egyszer az évben bemehetett az engesztelő áldozat vérével a szentek szentjébe. Nagyon érdekes, hogy a Jom Kippurt nem kellett megvárni, mert a bárány halála ketté szakította a szentek szentje kárpitját. Amikor Jézus Krisztus meghalt a kereszten, azt olvassuk több evangéliumban is, hogy a templom kárpitja ketté hasadt. Most már szabad az út, be lehet menni Isten jelenlétébe, ha hiszel a bárány vérébe. Ha hiszed, hogy Jézus Krisztus a te megváltó, engesztelő áldozati bárányod, akkor be tudsz menni Isten jelenlétébe. Ez a Jom Kippurnak az ünnepe arról szól, amikor Zakariás profétál, hogy az egész Izrael meg fog térni Istenhez. Nagyon sok zsidó megtért eddig is, és személy szerint elfogadta a názareti Jézust, mint Krisztust, mint Messiást. De itt nem csak arról van szó, hogy egyének Istenhez fordulnak, és a názareti Jézust Messiásnak elfogadják, hanem mint egy nép, mint egy nemzet fogja elfogadni Jézust Messiásként. Ez fog akkor majd bekövetkezni. Ez sokan ugye a Josafát völgyébe való megjelenés, vagy Jézus Krisztus dicsőségbe való megjelenéséhez kötik, de mindenképpen előttünk való esemény. A harmadik esemény pedig Jom Kippur után a sátoroknak az ünnepe, a Szukkót, ami két dologra emlékeztet. Újból emlékeztetésről van szó, szóval ezt minden évben meg kellett volna, hogy tartsa Izrael, de nem tartották meg. Emlékeztek, hogy a Bibliában azt olvassuk, hogy Ezekiás volt az első, aki ezt úgy betű szerint, szó szerint megtartotta Izraellel. Az volt, hogy kellett ágakból, többféle ágból, levelekből egy ilyen kaibát csinálni, olyan, mint a próféta azt mondja, mint a csőszkunyhó. Tehát, ami arra emlékeztette az embereket, hogy fogságból kijöttünk, és sátorokban laktunk évtizedeken át. Mert Isten hívott bennünket ki. És tudod, a te tested is erről bizonyság, hogy egy ideiglenes otthonban van, egy olyan sátorban van Isten, ahogy te megtértél és befogadtad Jézus Krisztust a szívedbe, amit utána össze fogunk hajtani, mert ez a sátor, ez el fog tűnni. Ez a sátor majd örökké való sátor lesz. Ez most még ideiglenes. Amikor Dávid sátorának a fölépítéséről van szó és helyreállításáról, annak sokféle üzenete van, és sokféle prófétai tartalma van, de az is egy prófétai tartalma, hogy nincs a Bibliában még egy ember, akin keresztül annyi dicsőítés, annyi Isten magasztalás, és annyi Isten imádás elhangzott volna, ami le lett jegyezve, mint Dávid. Hogy Dávidnak az élete, az ő teste, a lelke, a szelleme, arról szólt, hogy Istent imádja. Akkor is, ha szükségbe volt, akkor is, ha halálra keresték, akkor is, hogyha, hogy mondják ez a vontid, körözték, mert igen, tehát ne körözés alatt hoz állt éveken át. Kitiltották az országból, vérdíjat tűztek ki az életére. Emlékeztek, hogy volt, amikor bolondnak kellett tettetnie magát, és csak emiatt menekült meg a filiszteus királynak a kezéből, mert hát előtte írtotta a filiszteusokat, mint a legyet. Volt, amikor a király mellett dicsérte az urat, és nem azért csinált, hogy menj ki belőle, megkötözlek, üzlek, stb. Egyszer csak dicsérte az urat, és a démonok kimentek Saulból. Ezt mondja, hogy Dávid leomlott sátorát fölépítem, mert Dávidnak a teste elrohadt. De azt, amit ő csinál testben, azt akarja Isten, hogy te is azt csinál testben, hogy legyen az életed akár jól megy, akár rosszul, akár szükségbe vagy, akár bőségbe, legyen Isten dicsőségére. Legyen az életünk Dávid sátora. Legyen az életed, lehet, hogy nem jegyzik föl a Bibliában, majd száz, nem tudom hány, Zsoltárt a Héditől, a Gerdától, de nem baj, a mennybe az atya emlékszik rám. Mikor megjelentek az Úr előtt, és szemtől szembe megállunk, akkor elkezdi dudolni az Úr az egyik dalodat, amit nem is mutattál meg még a testvéreknek sem, mert úgy voltál, hogy nem méltó arra, meg hát nem megy el. Megállsz előtte, és akkor az Úr dobog a lábából, és elmondja, hogy lovat lovasával tengerbe vetett. Emlékszem, én nekem is volt ez egy dolog, a 2 Mózes 15-ből. De nem énekeltem a többiek elő. Hát eddig. Amikor vége van a sátoros ünnepnek, a sátoros ünnep legvégén újból össze kellett gyülekeznie Izrael népének, és egy örömünneppel fejezték be. Miután a templom leromboltatott, nem tudtak ugye Jeruzsálembe összegyűlni, azóta az utolsó nap a Tóra ünnepe. Tehát Isten beszédének az ünnepe. Nagyon érdekes, hogy ugye közeledünk a október végéhez. Október 31-e egyébként minek a világnapja? A reformációnak a világnapja. A reformáció világnapján miről emlékezünk meg? Nem csak a luteri eseményről, hanem arról, ugye, hogy szól a Gloria, szól a Deo, szól a Scriptura. Ez a három. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy csak az írás. Tehát nem a hivatal, nem az, hogy van egy címem, van egy gyűrű, amit csókolhatsz, nem az, hogy van egy pozícióm, nem az, hogy van egy társadalmi elismertségem, vagy egy társadalmi státuszom, hanem az, hogy Istennek a beszédét megragadtam olyan módon, hogy elkezdett az bennem változást eredményezni. Isten beszédének valami olyan ereje, és olyan hatalma van, olyan hatása van az emberi létre, az emberi életre, hogy nézd meg, a társadalmakat megváltoztatta, hogy Isten beszéde a középpontba került. A reformáció megváltoztatta Európának a történelmét, népeknek a rabszolgaságát. Megváltoztatta a feketéknek a rabszolgaságát, és Isten beszéde változtatta meg. Mert az, hogy a szabadságharcok, a mozgalmak, stb. Végül eljutottak odáig, ameddig eljutottak. Tudod, hogy mi a? Isten írott szavát megragadó emberek szánták oda nagyon sokan az életüket. Azért, hogy társadalomba a gazdasági, a politikai elitnek a megváltoztatását, a társadalom berendezkedését egyszerűen megváltoztatta Istennek a szava. Sokkal nagyobb erő van Isten beszédében, mint amit te gondolsz. Isten beszédébe olvassuk János evangéliumnak a legeleje, ismeritek, nagyon jó. Kezdetben volt a logosz, a szó, a beszéd. Tehát az azt jelenti, hogy akkor kezdetben zengett minden a szótól. És a szó, a logosz volt az Istennél. Mert ugye ott úgy van a sok fordításnál, hogy az ige. De ott ráböksz, akkor látod, hogy az logosz, az azt jelenti, hogy az írás, szó, beszéd, kérdés, állítás, kijelentés, tanítás, ezt jelenti. Tehát kezdetben volt a szó, és a szó Istennél volt, és Isten volt maga a szó. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett, nála nélkül semmi se lett, ami lett. Vagyis a teremtést, ha megnézed, az úgy történt, hogy Isten szólt. Ki gondolta és ki mondta. Itt azt olvassuk, hogy bármi, ami látható, bármi, ami láthatatlan, minden Isten szava által lett. Nem tudsz semmit sem mondani, ami ne Isten szava által lett volna. Nem tudunk a jövőbe se semmit olyat létrehozni, ami ne Isten beszéde által lenne. Délelőtt voltunk Budapesten, és voltak üres székek. És azt olvassuk a Zsidó 11-ben, a harmadik versben, hogy hitáltal tudjuk azt megérteni, hogy a láthatók a láthatatlanból állnak elő. Hogyan állnak elő azok az emberek, akiket Isten már most lát, hogy majd bent lesznek Isten népe között, Krisztus testébe, az eklésiába, az egyházba. Még nem tértek meg. Te emlékszel, hogy mikor döntöttél Jézus Krisztus mellett? Én 77. május 7-én. De ő, mielőtt megszülettem volna, ő már akkor látta azt a napot, hogy én fogok dönteni mellette, és attól a naptól én az ő népe közé tartozok. Mielőtt lett volna városok, falvak, mielőtt lett volna hegy, folyó, erdők, lett volna a föld, a nap, a hold, a csillagok, már előtte ismert téged, meg ismert engem is, tudta azt a napot, hogy mikor fogunk befogadni, fogjuk őt befogadni, személyes Istenként, megváltóként elfogadni, és igent mondani az ő hívására. Az egyház is, emlékeztek, ugye pünkösd, az a tavaszi ünnep negyedikje, utolsó tavaszi ünnep, kvázi a egyház születésnapja, pünkösd eljövetele, azt tartjuk, ami közel 2000 éve történt, de az egyház vajon Isten szívébe 2000 éve lett meg? És úgy gondolta, ha ló nincs, szamár is jó, nem jött össze az Izrael, nem jött össze az elsőszülött, akkor csináljunk egy másikat, hogy akkor mégiscsak azért ne maradjon már facér a fiam, mert kell neki egy mennyasszony. Már bocsánat a kifejezésekért. Nem. Mielőtt Ábrahámot elhívta, ő már látta az egyházat. Mielőtt Ábrahámhoz hozzászólt volna, már látta az eklézsiát, látta a népeket, a nemzeteket, látott téged. És az egyháznak része azok is, akik már fönn vannak a mennyben. Az egyháznak a része azok is, akik a föld bármely mostani pontján hisznek Jézus Krisztusban, és segítségül hívják az ő nevét. Így van? Isten örökké való Isten. Ő előtte van-e különbség a ma, a tegnap, meg a holnap között? Ő, mint Isten, látott téged, mielőtt lett volna ég, föld, minden, hogy te az ő fia, a lánya vagy. Látta azokat, akik már a mennybe vannak. Látja azokat, akik itt most élünk a földön. Szerinted Nem látja azokat, akik ezek után fognak megtérni? De látja. Mi látjuk, mi nem látjuk. Mi csak szeretnénk X meg Y-t. Igen? Egyikőtök szaladjon már ki, és számolja meg, hány üres szék van ott hátul. Összes tócolva. Mert több széket vettünk, mint amennyit itt látsz. Miért vettünk szerinted több széket? Hogy néha kicserélhessük, és új székre ülhess? Nem. Szerinted miért vettünk több széket, mint amennyit itt látsz? Azért, mert készek vagyunk arra is, hogy ide még két sort berakjunk, odai székeket rakjunk, ha kell, odai székeket rakunk, ha kell, odai székeket rakunk, bárhova készek vagyunk székeket rakni. Miért? Hogy üljenek rá. De hogy jönnek ezek az emberek elő? Hogy állnak elő? Két dolgot szeretnék hallani, ami már elhangzott. A 1 Mózes 1-ből, meg a János 1-ből, meg a Zsidó 11-ből. Hit által, Isten beszéde által. Körülbelül hány? 84 szék van, úgyhogy semmi erőfeszítés nem... Ja, és bocsánat, még ott is van legalább egy 11 néhány. Tehát 90-valahány székünk van, hogy nem kell egy fillért se kiadnod, hogy az emberek még pluszba 90-valahány ember idejöhessen és le tudjon ülni. Tehát az azt jelenti, hogy hajrá. Ez azt jelenti, hogy addig nem kell egy forintot se... Elszokott. Egy forintot se kell kiadnod, hogy új széket vegyél, és le tudnak ülni az emberek. Hát kik fognak ide leülni? Akiket te szeretnél? Bízom benne, hogy azok közül is, többen. De nem mi válogatjuk ki, hanem mit mondott Jézus a János evangélium 15. fejezetben? Ki választott? Hallottam sok ilyen bizonyságot, egész életemben kerestem Istent, és vágyultam utára, aztán így úgy, amúgy ez történt, az történt, aztán 35 éves koromban megtaláltam. Felejtsd el! Jézus azt mondja, hogy én kerestelek meg. Én hívtalak. Mert én választottalak. Nem te választottál engem. Én pícésztelek ki a nagy tömegből. A legjobb arcfelismerő, karakterfelismerő kamerája az Úrnak van. A Huawei sehol nincs ahhoz. Természetesen azért jó úton haladna. Azt lehet látni. De azt jelenti, hogy Isten beszéde által lett, ami lett. Isten szava által lesz betöltve az az üres szék. Isten beszéde által lesz az a 90-valahány üres szék betöltve. Mi által, Zsidó 11.3, hit által értjük meg, hogy a láthatók a láthatatlanból állnak elő. Látod azokon a székeken az embereket ülni? Nem. Mi által lesznek ott emberek azokon az üres székeken? Isten beszéde és a te hited. Jó, megvan Isten beszéde. Megvan a te hited? Ha megvan ez a két dolog, akkor kell-e valamit csinálni vele? Mit kell csinálni? Bizony, bizony. Nézzük csak meg a Jakab 3-ot. Jakab levél, 3. fejezet. Jakab 3. Atyám fiai, ne legyetek sokan tanítók. Ó, Istenem, segíts meg. Tudva azt, hogy súlyosabb ítéletünk lesz. Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Elfordult. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Ki van itt tökéletes ember? Képes az egész testét is megzabolázni. A lovak szájába zablát teszünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk. és az ő egész testüket igazgatjuk. A hajók is noha jó nagyok, és erőszelektől ide-oda hajtatnak, mindazáltal igen kicsi kormánylapáttól odafordítatnak, ahová a kormányos szándéka akarja. Ugyanígy a nyelv is kicsi tag, de nagy dolgokra képes, íme ilyen kicsi tűz milyen nagy erdőt is képes fölgyújtani. Tehát, példabeszédek 18-21 mit mond? A nyelv hatalmába van az élet és a halál. Kiki, ahogy azzal szeret élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Erre egyik nagyon jó példa, 4 Mózes 13, ugye kiküldi Józsué a 12 törzsből a 12 kémet. Visszajönnek. Jönnek a hírek. Lapozunk egyet tovább. A 14. fejezetben már azt olvassuk, hogy ugye a 10 kémnek a negatív beszámolója szerint, illetve annak eredményeképpen a nép föllázott és zúgolódott, már nem csak Mózes és Áron ellen, hanem Isten ellen. A 14. fejezetben olvassuk azt, hogy Isten azt mondja, Mózes, menj el a családoddal, menj ki Izrael népe közül. Eltörlöm az egészet. Már unom, hogy állandóan ezt csinálják. Bosszant. És gyűlölöm. És akkor Mózes odaáll az Úr elé, és kegyelmet kér. És elmondja neki, hogy Uram, ne csináld, mert megtehetnéd, de most mit mondanának a körülmetéletlen pogányok? Az, hogy ki tudtad őket hozni Egyiptomból, de arra már nem volt erőt, hogy be is vidd az ígéret földjébe. Ne engedd meg, hogy elkezdjenek téged csúfolni. Ne engedd meg, hogy most elkezdjék becsmérelni, tenni, sokkal hatalmasabb vagy, sokkal dicsőségesebb vagy. Te méltó vagy arra, hogy mindenki téged magasztaljon. És ne emlékezzenek, vagy ne gondoljanak arra, hogy nem vagy erre se képes. Én tudom, hogy képes vagy. Tudod, mit mondott neki Isten? 20-as vers. És mondja neki az Úr, megkegyelmeztem nekik a te beszédet szerint. A nyelv hatalmába van az élet és a halál. Kiki, ahogy szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Jakab 3-ban azt olvassuk, hogy az embernek az élete milyen, a nyelve, a szava, a beszéde által vezérelt. Mint a lovak zablája, amerre húzod a kengyelt, vagy micsodát az? Kantárt. Húzod a kantárt, az a zablának a végén van, itt is, ott is. Jobbra húzod, jobbra megy. Balra húzod, balra megy. Az elején mit csinál a ló? Fáj neki, és jóan kell húznod. De egy idő után megszokja, és már egy picit csak meglengeted a kantárt, már érzi, és már fordul, és már nem akarja, hogy fájjon. És már fordul. Hasonló módon, mert ezt mondja ott, a szellem által mondja ezt Jakab, mikor meg kell állni, akkor mind a kettőt, igen. Vagy a kormánylapát a hajóknál. Kicsit mozdul, kicsi az egész, de a hajó arra fog haladni. Ha a kormánylapát rossz fele irányít, akkor neki megy a sziklának, zátonyra fut, vagy kampec. Ha jól irányít a kormánylapát, akkor beér a révbe, beér a kikötőre, és eléri a célját. A te életedet mit akarsz, hogy hova tartson? Az életedet merre akarod, hogy eljusson? A gyereked életét mit akarsz, hogy hova kerüljön? Abszolút a nyelved hatalmába van. A nyelved az életed kormánylapátja. A nyelved az életednek a zablája. Kantárja. Nem, kántor, minden. Zoli nincs itt. Ó, kántor. Ha kicsit lejjebb mész, a 28. versbe, hát egy kicsit elrettentő, de érdemes elolvasni. Mondd meg nekik, élek én, azt mondja az Úr, pontosan úgy cselekszem veletek, ahogy szóltatok a fülem hallására. Mit mond Isten? Olyan lesz az életetek, amit kimondatok. Mit mondott az a tízkém? Fantasztikus, nagyszerű, csodálatos, tejjel mézzel folyó föld. Nézzétek meg, ekkora szőlőfürt van, és két ember hozott a vállán egy szőlőfürtöt. Egy dinnyét nem tudtak elhozni, mert azt sehogy nem tudták volna fölpakolni, nem tudták volna elgörgetni, akkora dinnyék voltak. A barackokat nem tudták elhozni. Egy szőlőfürtöt ketten elhoztak. Mind a mai napig az izraeli turisztikai hivatalnak mi a jele? Ha láttátok már, akkor két ember vállán ott viszi az egy nagy szőlőfürtöt. És ez, mindez igaz. Csak hogy! Azt mondják, hogy csak hogy! Olyan erős a nép, olyan sokan vannak, olyan magasak, három fejjel nagyobbak, mint mi. Sokkal modernebb fegyvereik vannak, erős az ő hadseregük, körbe vannak véve a városok, magas, erős, széles kőfalakkal. Lehetetlen bevenni. Mi nem vagyunk erre képesek. Olyanok vagyunk a szemeikben, mint a sáskák. Két ember volt, aki azt mondja, hogy emberek, várj. Ez mindig az. De az Úr elfordult tőlük. Az Úr megígérte, hogy a kezünkbe adja. Képesek vagyunk rá, mert az Úr velünk van. Ő előttünk elmegy, és elfoglaljuk a földet, mert Isten megígérte. Nem hallgattak a két emberre. Az egész nép a tízre hallgatott. Tudjátok mi? Még ott helyben meghaltak, a családjukkal, mindennel együtt, de azt mondta Isten, éppen úgy cselekszem veletek, ahogy szóltatok az én füleim hallására. Két ember mondta azt, hogy be tudunk menni. Két ember bement. Tíz ember mondta, hogy nem tudunk bemenni. Nem vagyunk képesek rá. Az ott helyben meghalt. De ne felejtsük el, az összes 20 év fölötti ember meghalt miattuk. Élet és a halál a nyelv hatalmába van. Kiki, ahogy szeret azzal élni, úgy eszi annak a gyümölcsét. Merre kormányozod a te szavaddal az életedet? Nem csak a te életed múlik azon, hogy hogyan beszélsz. Nem csak a saját sorsom múlik azon, hogy hogyan kormányozom a szavaimmal, a beszédemmel az életemet. Hanem másoké is. Nézd meg! Annak a 10 embernek nem csak a saját élete múlott, hanem 100 000-ek élete múlott az ő beszédükön. 100 000-ek haltak meg miattuk. De másik oldala is, 20-as vers, amit Isten úgy mondta, hogy az egészet eltörlöm. Mózes odaállt az Úr elé. Most csak ezt az egyet, de tudnánk ugye több példát és esetet is felhozni a Bibliából, csak ezt mondom, ott pedig azt mondja, hogy a te beszéded szerint megkegyelmezek nekik. Tehát ott még volt lehetőségük. 100 000-ek menekültek meg egy embernek a beszéde miatt. Római levelet ismered, azt mondja, hogy egy ember bűnesete, engedetlensége miatt bejött a bűn, és minden emberre elhatott a bűn, és a bűn által a halál által a kárhozat. Aztán jött egy ember, aki odaszánta magát engedelmességre, és egy ember engedelmessége által elhatott és eljutott minden emberhez az élet és az élet megigazultsága, az üdvösség. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki üdvösségre jut, hanem az, hogy mindenkinek van lehetősége, hogy hogy csinálja Isten, nem tudom. Számomra ez nem teológia kérdése, ez számomra bizalom kérdése, mert elhiszem, hogy Isten ezt mondja. Az az ő rá tartozik, ezt hogyan oldja meg. Mert az én agyamba nem fér bele, az övébe szerintem belefér. Ha ő ezt mondta, akkor én ezért vagyok hívő ember, mert amit ő kimondott, azt mondom rá, hogy igen, úgy van. Értem? Nem értem? Nem ezen múlik, hanem attól mondom ki, hogy igen, úgy van, mert hiszek, mert bízok. Nem attól mondom ki, hogy hiszek, mert értem, hanem azért fogadom el, mert bízok benne, és azért hiszek. És utána jön az, a zsidó 11.3, hogy hitáltal egyre több mindent megértünk. Hitáltal értjük meg. És ott több Biblia vers mondja, hogy hitáltal értjük meg ezt, hitáltal értjük meg azt, hitáltal értjük meg amazt. Nézd csak meg és olvasgasd el. Hitáltal értjük meg azt is, hogy a láthatók a láthatatlanból állnak elő. De először a hit van, és nem a megértés. Nem úgy van, hogy a hitem a megértésemből származik, hanem a megértésem a hit által származik. A hit pedig miből jön? Róma 10.17. Azt mondja, a hit hallásból jön, Isten beszédének a hallásából, vagy a görög kézirat szerint azt mondja, a Krisztus rémájából. Tehát a Krisztusnak az aktuális személyre szabott, arra a szituációra szellem által megelevenített üzenetéről. Mert az én beszédem, amit szólok, mond Jézus, János 6.63, micsoda? Az a réma, amit neked szólok, a szellem és élet. Az a beszéd, az téged megelevenít. Az a beszéd, az előhívja a nem létezőt. Behívja a létezőbe, előhívja a láthatóba a nem láthatót. Ott vannak 90-valahány üres cég. Képes vagy-e arra, hogy engedelmeskedj Istennek úgy, ahogy a római levél mondja, hogy egynek engedelmessége által sokan igazságra, életre, az élet megigazulására jussanak. Hajlandó vagy-e erre odaszánni magadat? Kezdetben volt a szó. Minden a szó által állt elő. Semmi sincs, ami van, ami ne Isten szava által lenne. Nem tudod kikerülni azt, hogy az üres székek megteljenek. Nem tudod kikerülni, hogy beszélj. Nem tudod kikerülni a hitnek a beszédét. Nem tudod kikerülni azt, hogy Istennek az ígéretét megragad. Nem tudod kikerülni, hogy Isten szavát behúzd a szívedbe, és a szívedből kimondd azt hittel. Mert a szív teljességéből szól a száj. Oda teszed a poharat a csap alá, és amikor megengeded és megtelik, akkor mi történik? Elkezd kibugyogni belőle. Mi jön ki a szájból, ami benne van a szívedbe? Amikor benne van a szívedbe Istennek a beszéde, akkor az azt jelenti, hogy Istennek a szava kibugyog belőled. Amikor ezt egy meggyőződéssel, egy hittel kimondod, akkor a láthatatlanból előhívod a láthatóba, a nem létezőből a létezőbe, és akik még nem hisznek, de az atya szívében már ott vannak Krisztus testében az egyház tagok, akik majd holnap, holnap után, egy év, öt év múlva fognak megtérni. A te szavad, a te engedelmességed, a te hited, a te hitbeli cselekedeted miatt kerülnek majd a székekre. Egy döntésre hívlak téged. Döntsél. Uram, hajlandó vagyok. Uram, engedelmes vagyok. Uram, akarok veled együtt dolgozni. Akarom megragadni a te szavadat. Akarom kimondani a te szavadat. Lehet ez profétai szó. Lehet egyszerűen csak szólni. Emlékeztek? És visszatérünk erre a szokásra, hogy tudtok hozni nekem ezen kívül egy kosarat? Vagy ezen kívül kosarunk? Ott szerintem kell lenni egy másik kosárna. Darab papírokat tudtok nekem hozni? És nem nekem, hanem osszatok szét. Darab papírokat. Bármekkora. Szedjetek össze neveket. Konkrét személyeket. Egy időben emlékeztek, összeszedtünk, és egy szatyorba itt tartottuk az Úr előtt. Azokat az ismerősöket, barátokat, rokonokat, szomszédokat, munkatársakat, akiket szeretnénk, akik a szívünkben vannak, hogy megtérjenek. Összeszedjük ebbe a kosárba. Szerezzetek lapokat, papírokat. Nem kell nagy, de írjátok rá. Írjatok rá konkrét embereket, konkrét neveket. Kérjetek papírt barátaitoktól. Kérjetek itt, most. 17, 26 van. Legyen ez egy hitbeli cselekedet. Hagyd, hogy Isten tudjon használni olyan módon is, hogy emberek rajtad keresztül megismerjék őt. Hogy emberek rajtad keresztül üdvösségre jussanak. Lehet, hogy a nagyapádról van szó, de lehet, hogy a gyerekedről. Lehet, hogy a szomszédodról, vagy a főnöködről. Nem tudom. Írjatok konkrét neveket. Ez nem azt jelenti, hogy korlátozva van Isten, hogy csak ezeket tudja elérni. Nem. Ő azt akarja, hogy beinduljon a szíved emberekért. Ő azt akarja, hogy minél több embert oda tudjál írni. Azt akarja, hogy szélesedjen, táguljon a szívünk. Ne csak az legyen bennünk, hogy én is a feleségem, vagy én is a férjem, vagy én is a gyerekem. Kész. Punktum. Szélesedjen, táguljon a bensőd, hogy egy ember engedelmessége által sokan az igazságra eljussanak. Írjátok neveket. Lehet ez egy hitbeli cselekedet. Lehet ez egy prófétai szó, hogy prófétai szavakat küldesz bele a szívébe. Például annak alapján kiküldöm az én szavamat, és nem tér hozzám vissza üresen, mondja az Úr Izaiás prófétánál. Megcselekszi azt, amiért elküldtem. És lehet prófétai szavakkal imádkozni. De egyszerűen lehet úgy is, hogy bizonyságot teszel. Hogyan jussanak hitre, ha nem hallanak hitteli szót? Olyan emberektől kell, hogy halljanak az üdvösségről, akik megtapasztalták és átélték. Olyan emberektől kell, hogy halljanak a bűnbocsánatról, a megigazulásról, a gyógyulásról, akik átélték a bűnbocsánatot, a megigazulást, a gyógyulást. Kicsoda ismeri Istent? Azt mondja Jézus, csak a fiú ismeri az atyát, és az atya ismeri a fiút. És csak az ismeri meg az atyát, akinek a fiú kijelenti. Ha te Istennek a gyermeke vagy, Istennek a fia vagy, akkor te vagy az a személy, akin keresztül az emberek az atyát, mint Istent, mint atyát megismerhetik. Mert nem tudják másképp Istent, mint atyát megismerni, csak ha egy Isten fia tesz erről bizonyságot. Ha neked kijelentetett már Isten, mint atya, ha kijelentetett számodra Isten, mint atya, akkor a te kezedben van emberek élete. Emberek sorsa. Nem tudják megismerni csak a fiún keresztül. Isten fiain, Isten gyermekein keresztül lehet megismerni őt.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek
4: a Rádió Sansz műsorán.

Thank you.